0: 2026-os országgyűlési választás idején ismét megpróbált beszélgetni vele. Az alkotás azt vizsgálja, hogyan változott Orbán demokratikus reformerből szerinte egyre megközelíthetetlenebb vezetővé. A dokumentumfilmben a rendező családján belüli politikai vitákon keresztül a demokrácia törékenysége és a társadalmi megosztottság is megjelenik. Az Orbán and Me magyar-kanadai koprodukcióban készül. Sztárparádé volt Jordan Woods amerikai modell és Karl Anthony Towns kosárlabdázó esküvőjén, írja az Index.hu. A pár a hétvégén Malibuban mondta ki a boldogító igent, a ceremónián pedig Hollywood és a zenei világ több ismert alakja is megjelent. A vendégek között ott volt Kylie Jenner és Timothée Chalamet, Justin és Hailey Bieber, Michael B. Jordan, valamint Ben Stiller és Christine Taylor is. A fotók alapján a pár fekete dresszkódot kért a vendégektől. Jordan Woods egy klasszikus szabású, pánt nélküli, szaténfényű menyasszonyi ruhát viselt, amelyet több méter hosszú fátyollal egészített ki. A sztárpár esküvőjéről készült első felvételek hamar megjelentek az amerikai bulvárlapokban.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy a következő napokban segítsék a paksi atomerőmű biztonságos működését, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal. A zsilip megnyitásával másodpercenként mintegy 20 köbméter víztöblet juthat a Duna főágába, ami körülbelül 2 cm-rel emelheti a vízszintet. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vízépítési tanszékvezetője szerint erre azért van szükség, mert a fenékküszöb még épül, a Duna vízgyűjtőin lehulló csapadék hatása pedig csak 3-4 nap múlva érzékelhető. A téli földgázellátás biztosítására is készül a kormányzat az Aszály és a paksi atomerőmű működésének fenntartása mellett. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a gáztárolókban már most annyi földgáz van, amely a téli fogyasztás csaknem 70%-át fedezheti. A szezon kezdetére ezt az arányt közel 90%-ra emelnék. Ehhez járul hozzá a hazai kitermelés és a több irányból érkező import, így a miniszter szerint Magyarország gázellátása biztosított. Kapitány István ugyanakkor problémának nevezte, hogy a jelenlegi árak csak 2026 végéig érvényesek, a tél legdrágább hónapjaira nem rendelkezik teljes árfixálással az ország. A miniszter szerint ez nagyobb kockázatot jelent, ha a háború vagy egy szállítási útvonal kiesése miatt megugranak az energiaárak. Személyes hangvételű dokumentumfilm készül Orbán Viktor volt miniszterelnökről Pignicki Réka rendezésében. Az Orbán and Me, vagyis Orbán és én című alkotás premierjét 2027 első felére tervezik. A projektet a Szarajevói Filmfesztivál szakmai fórumán is bemutatták, ahol 7 másik készülő dokumentumfilmmel együtt szerepel a programban. A film rendezője korábban interjút készített Orbán Viktorral, és a 2026-os országgyűlési választás idején ismét megpróbált beszélgetni vele. Az alkotás azt vizsgálja, hogyan változott Orbán demokratikus reformerből szerinte egyre megközelíthetetlenebb vezetővé. A dokumentumfilmben a rendező családján belüli politikai vitákon keresztül a demokrácia törékenysége és a társadalmi megosztottság is megjelenik. Az Orbán and Me magyar-kanadai koprodukcióban készül. Sztárparádé volt Jordan Woods amerikai modell és Karl Anthony Towns kosárlabdázó esküvőjén, írja az Index.hu. A pár a hétvégén Malibu-ban mondta ki a boldogító igent, a ceremónián pedig Hollywood és a zenei világ több ismert alakja is megjelent. A vendégek között ott volt Kylie Jenner és Timothée Chalamet, Justin és Hailey Bieber, Michael B. Jordan, valamint Ben Stiller és Christine Taylor is. A fotók alapján a pár fekete dresszkódot kért a vendégektől. Jordan Woods egy klasszikus szabású, pánt nélküli, szaténfényű menyasszonyi ruhát viselt, amelyet több méter hosszú fátyollal egészített ki. A sztárpár esküvőjéről készült első felvételek hamar megjelentek az amerikai bulvárlapokban.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy a következő napokban segítsék a paksi atomerőmű biztonságos működését, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal. A zsilip megnyitásával másodpercenként mintegy 20 köbméter víztöblet juthat a Duna főágába, ami körülbelül 2 cm-rel emelheti a vízszintet. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vízépítési tanszékvezetője szerint erre azért van szükség, mert a fenékküszöb még épül, a Duna vízgyűjtőin lehulló csapadék hatása pedig csak 3-4 nap múlva érzékelhető. A téli földgázellátás biztosítására is készül a kormányzat az Aszály és a Paksi atomerőmű működésének fenntartása mellett. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a gáztárolókban már most annyi földgáz van, amely a téli fogyasztás csak nem 70%-át fedezheti. A szezon kezdetére ezt az arányt közel 90%-ra emelnék. Ehhez járul hozzá a hazai kitermelés és a több irányból érkező import. Így a miniszter szerint Magyarország gázellátása biztosított. Kapitány István ugyanakkor problémának nevezte, hogy a jelenlegi árak csak 2026 végéig érvényesek, a tél legdrágább hónapjaira nem rendelkezik teljes árfixálással az ország. A miniszter szerint ez nagyobb kockázatot jelent, ha a háború vagy egy szállítási útvonal kiesése miatt megugranak az energiaárak. Személyes hangvételű dokumentumfilm készül Orbán Viktor volt miniszterelnökről, Pignicki Réka rendezésében. Az Orbán and Me, vagyis Orbán és én című alkotás premierjét 2027 első felére tervezik. A projektet a Szarajevói Filmfesztivál szakmai fórumán is bemutatták, ahol 7 másik készülő dokumentumfilmmel együtt szerepel a programban. A film rendezője korábban interjút készített Orbán Viktorral, és a 2026-os országgyűlési választás idején ismét megpróbált beszélgetni vele. Az alkotás azt vizsgálja, hogyan változott Orbán demokratikus reformerből szerinte egyre megközelíthetetlenebb vezetővé. A dokumentumfilmben a rendező családján belüli politikai vitákon keresztül a demokrácia törékenysége és a társadalmi megosztottság is megjelenik. Az Orbán and Me magyar-kanadai koprodukcióban készül. Sztárparádé volt Jordan Woods amerikai modell és Karl Anthony Towns kosárlabdázó esküvőjén, írja az Index.hu. A pár a hétvégén Malibuban mondta ki a boldogító igent, a ceremónián pedig Hollywood és a zenei világ több ismert alakja is megjelent. A vendégek között ott volt Kylie Jenner és Timothée Chalamet, Justin és Hailey Bieber, Michael B. Jordan, valamint Ben Stiller és Kristen Taylor is. A fotók alapján a pár fekete dresszkódot kért a vendégektől. Jordan Woods egy klasszikus szabású, pánt nélküli, szaténfényű menyasszonyi ruhát viselt, amelyet több méter hosszú fátyollal egészített ki. A sztárpár esküvőjéről készült első felvételek hamar megjelentek az amerikai bulvárlapokban.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek. 2026. augusztus 18-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Megdőlt a tavaly regisztrált szabadtéri tűzesetek száma Nógrádban, idén eddig 105-en vegyszer vonultak a tűzoltók. Ez 27%-os emelkedés az előző évhez képest. A magas esetszám elsősorban a száraz, csapadékmentes időjárás következménye. Juhász László, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatal vezetője kifejtette. A hőség és a tartós csapadék hiány miatt kiszáradt szinte minden növényzet, a tűz már kisebb szélben is gyorsan terjedhet, a felszíni lángok pedig akár koronatűzzé is fejlődhetnek. Hangsúlyozta, az erdőtüzek csak nem egészben emberi gondatlanságra vagy szándékosságra vezethetők vissza. Veszélyt jelenthet egy eldobott cigarettacsikk, a felügyelet nélkül hagyott parázs, a játékból meggyújtott tűz, vagy akár a kerti hulladék szabálytalan égetése is. Juhász Lászlót, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatal vezetőjét hallják.
3: A nyári hónapokban idén összesen 151 alkalommal kellett vonulniuk a Nógrád vármegyei tűzoltóknak szabadtéri tüzekhez. Ez az esetszám az előző évekhez képest 27%-os emelkedést mutat. Egyértelműen a száraz, csapadékmentes időjárásnak tudható be ez a magas szám, amely általában a tavaszi és őszi időszakokra jellemző, amikor a vegetáció még nem zöldült ki, vagy éppen a lombozat lehullott. Több esetben tapasztaltuk, hogy a keletkezési ok a nyílt láng, amely keletkezhet gondatlanságból, de sajnos szándékosságból is. Egy eldobott cigarettacsik ugyanolyan veszélyforrás lehet, mint a játékból meggyújtott tűz. Sokszor tapasztaljuk, hogy csak egy egyszerű kerti hulladék égetésével is veszélyeztetik környezetüket az emberek. Nem mérik fel sokan, hogy milyen tulajdonságai vannak a szabadtéri tüzeknek, milyen tényezők befolyásolják a terjedésüket, és milyen biztonsági felkészülést igényel azok kordában tartása, esetleg eloltása. A kirándulások során is fontos, hogy csak a kijelölt helyeken és az aktuális szabályok betartásával gyújtsanak tüzet, cigarettacsikket pedig soha ne dobjanak el a természetben. Arra kérünk mindenkit, hogy tüzet észlelve haladéktalanul jelezzék a 112-es segélyhívón.
2: Új játékkal, rendhagyó kincsvadászattal várja az olvasni és játszani szerető közönséget a balassagyarmati Madách Imre városi könyvtár a város különböző pontjain. Tudta meg a Megafon. Vitéz Katalin, az intézmény igazgatója rádiunknak elmondta, néhány év alatt több látványos projekttel népszerűsítették az olvasást és a könyvek szeretetét. Most Balassagyarmat utcáin helyeztek el színes kavicsokat, amelyekre egy-egy könyvre utaló képet festettek. A köveket a járókelők játékos formában fedezhetik fel. Aki megtalál egyet, a könyvtár internetes közönségi oldalán az erről szóló bejegyzés alatt egy fényképpel jelezheti sikerét. Hozzátette, a kavicsokon lévő feliratok, motívumok minden esetben egy olyan könyvre utalnak, amelyet a könyvtár valamelyik munkatársa jó szívvel ajánl. Céljuk, hogy a játékosok megfejtsék a kavicsok üzenetét, majd felkeressék a könyvtárat, ahol megkereshetik és ki is kölcsönözhetik a hozzájuk tartozó köteteket. Vitéz Katalint, a balassagyarmati Madách Imre városi könyvtár igazgatóját hallják.
4: Az elmúlt időszakban a kreatív könyvtáros csapatnak köszönhetően sok érdekes és látványos projekt megvalósult az intézmény falain belül és kívül is, és ezekkel mindig az olvasásra, illetve a könyvek szeretetére szerettük volna felhívni az érdeklődők figyelmét. Most augusztus közepétől egy új játékkal kedveskedünk az olvasni és játszani szerető járókelőknek, rendhagyó kincsvadászoknak. Ugyanis Balassagyarmat utcáin sétálva szép színes festett kavicsokra bukkanhatnak. Elhelyeztünk néhányat a város különböző pontjain, és az a célunk, hogy a járók megörüljenek ezeknek, és hogyha van kedvük, akkor az ezzel kapcsolatos bejegyzés alá közösségi oldalunkon hozzászólásban is jelezhetik azt egy fotó segítségével, hogy a megtalálás sikeres volt. Ezeken a kavicsokra festett képek mindig egy könyvre utalnak, olyanra, amit egy-egy könyvtáros kollégánk jó szívvel ajánl másoknak is, ezúttal ilyen rendhagyó formában. És bízunk benne, hogy sokaknak sikerül kideríteni, hogy mit rejt a kavics, és fel is keresik az intézményt, itt megkereshetik a hozzájuk tartozó könyvet, és ki is kölcsönözhetik ezeket.
2: Még ma éjszaka is forgalomkorlátozásra kell számítani Szentendrén, ugyanis augusztus 17-én megkezdődött a 11-es főút felújításának újabb üteme. Olvasható az önkormányzat internetes oldalán. A munkálatok a Lidl kihajtó és az Altiszti Akadémia kettes kapuja közötti szakaszon történnek. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a felújítás két éjszakán át, este 6 és reggel 6 óra között van így. Napközben reggel 6 és este 6 között teljes szélességében járható az útszakasz. Éjszaka féltájás lezárás és jelzőörös forgalomirányítás van érvényben, ezért torlódásokra kell számítani. Az érintett ingatlanok gépkocsival elérhetők maradnak, ugyanakkor a Möller István, a Levendula, a Rózsa utca és a Rózsa köz a munkavégzés idején nem járható, ezekbe behajtani és kihajtani tilos. A Magyar Közút arra kéri az autósokat, hogy az új aszfalton fokozott óvatossággal közlekedjenek, mert a burkolati jeleket csak a teljes felújítás után festik fel. Élvédős jégkorcsolyát találtak az alacsony vízállással csordogáló Ipoly takarító csapatai egy közösségi eseményen. A Nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátora rádiónknak elmondta, a háromnapos környezetvédelmi akció során az Ipoly mintegy 100 kilométeres magyarországi és felvidéki szakaszát tisztították meg. Frankó Viktória közölte, Balassagyarmatnál augusztus 14-én közel 20 nagy zsák hulladék gyűlt össze. A szemét között matracok, ruhák és számos műanyag palack is volt, hangsúlyozta. Az akcióhoz önkormányzatok, civil szervezetek és önkéntesek is csatlakoztak. Nyugdíjasok, fiatalok és óvodapedagógusok együtt gyűjtötték a szemetet, szárazföldön és vízen egyaránt. Utóbbiak szerint a környezet tudatosságra nevelés akkor hiteles, ha maguk is példát mutatnak. A szervezők szerint a takarítás nem csak a folyó megtisztításáról, hanem a szemléletformálásról is szól. Frankó Viktóriát, a Nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátorát hallják.
5: Idén lezajlott a 6. Nagy Ipoly takarítás környezetvédelmi akció. Hál' Istennek, hogy a szervezők már rutinosak voltak, és januártól gyakorlatilag folyamatosan összeültünk és terveztük az idei akciót. Nagyon sokan csatlakoztak idén is ehhez a kezdeményezéshez. Önkormányzatok, civil szervezetek és rengeteg önkéntes. Ugye 100 kilométeren zajlik az Ipoly folyó mindkét oldalán, felvidéken és Magyarország oldalon is. A Balassagyarmati partszakaszon augusztus 14-én délután jöttünk össze, hogy megtisztítsuk a folyópartot. Közel 20 nagyzsák személy gyűlt össze, matrac, ruhák, természetesen sok ökopalac. Az önkéntesek között voltak nyugdíjasok, fiatalok, és voltak óvónénik is, ami azért is érdekes, hogy azt mondták, hogy ők azért csatlakoznak az akcióhoz, mert fontosnak tartják a példamutatást, és azt vallják, hogy akkor tudnak hitelesen környezettudatossággal nevelni gyerekeket, hogyha ők maguk is tesznek a környezetükért. Az idei Ipoly takarítás, hogy úgy mondjam, slágerének azt gondolom, hogy egy pár korcsolya számít, amit Őrhalom és Balassagyarmat között találtak az őrhalmi önkéntesek a parton, élvédővel volt ellátva, gyakorlatilag újszerű állapotba találták meg.
2: 5 embert állítottak elő kábítószer birtoklása miatt a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai a múlt héten 4 intézkedés során, írja a polisz.hu. Az egyenruhások összesen közel 40 g tiltott anyagot foglaltak le. Augusztus 9-én Salgótarjánban egy benzinkúton egy 38 éves szeredi férfit igazoltattak, akinek ruhájában és autójában is drogot találtak. Augusztus 13-án Bátony terenyén egy 44 éves férfihoz riasztották a rendőröket, miután kábítószer fogyasztását követően elvesztette eszméletét. Ugyanezen a napon Szurdok püspöki közelében egy szlovák rendszámú autóban kristályos anyagot találtak, a két utas gyors tesztje is pozitív lett. Augusztus 14-én Zagyvapálfalván egy 24 éves férfi zsebéből került elő kábítószer tartalmazó tégely. A rendőrség továbbra is kiemelt célként kezeli a kábítószer kínálat visszaszorítását és a terjesztői hálózatok felszámolását. Vereséggel kezdte a bajnoki idényt a Balassagyarmat Palóc Farkasok a Nógrád vármegyei másodosztályban. A gyarmatiak hazai pályán 4-3-ra maradtak alul a Somos VS-ével szemben. A vendégek már az 5. percben vezettek, Erdélyi Zsolt azonban a 17. percben egyenlített. A Somos ezután háromszor is betalált, a második félidő 4-1-es állásnál folytatódott. A második félidőben Erdélyi Zsolt újabb góljával, majd Sinkó Levente találatával 4-3-ra szépített a Balassagyarmat. A javításra augusztus 23-án a TAR otthonában lesz lehetőség.
0: Időjárás.
1: Időjárás.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek. 2026. augusztus 18-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Megdőlt a tavaly regisztrált szabadtéri tűzesetek száma Nógrádban, idén eddig 105-en vegyszer vonultak a tűzoltók. Ez 27%-os emelkedés az előző évhez képest. A magas esetszám elsősorban a száraz, csapadékmentes időjárás következménye. Juhász László, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatal vezetője kifejtette. A hőség és a tartós csapadék hiány miatt kiszáradt szinte minden növényzet, a tűz már kisebb szélben is gyorsan terjedhet, a felszíni lángok pedig akár koronatűzzé is fejlődhetnek. Hangsúlyozta, az erdőtűzek csaknem egészben emberi gondatlanságra vagy szándékosságra vezethetők vissza. Veszélyt jelenthet egy eldobott cigarettacsikk, a felügyelet nélkül hagyott parázs, a játékból meggyújtott tűz, vagy akár a kerti hulladék szabálytalan égetése is. Juhász Lászlót, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatal vezetőjét hallják.
3: A nyári hónapokban idén összesen 151 alkalommal kellett vonulniuk a Nógrád vármegyei tűzoltóknak szabadtéri tüzekhez. Ez az esetszám az előző évekhez képest 27%-os emelkedést mutat. Egyértelműen a száraz, csapadékmentes időjárásnak tudható be ez a magas szám, amely általában a tavaszi és őszi időszakokra jellemző, amikor a vegetáció még nem zöldült ki, vagy éppen a lombozat lehullott. Több esetben tapasztaltuk, hogy a keletkezési ok a nyílt láng, amely keletkezhet gondatlanságból, de sajnos szándékosságból is. Egy eldobott cigarettacsik ugyanolyan veszélyforrás lehet, mint a játékból meggyújtott tűz. Sokszor tapasztaljuk, hogy csak egy egyszerű kerti hulladék égetésével is veszélyeztetik környezetüket az emberek. Nem mérik fel sokan, hogy milyen tulajdonságai vannak a szabadtéri tüzeknek, milyen tényezők befolyásolják a terjedésüket, és milyen biztonsági felkészülést igényel azok kordában tartása, esetleg eloltása. A kirándulások során is fontos, hogy csak a kijelölt helyeken és az aktuális szabályok betartásával gyújtsanak tüzet, cigarettacsikket pedig soha ne dobjanak el a természetben. Arra kérünk mindenkit, hogy tüzet észlelve haladéktalanul jelezzék a 112-es segélyhívón.
2: Új játékkal, rendhagyó kincsvadászattal várja az olvasni és játszani szerető közönséget a Balassagyarmati Madách Imre Városi Könyvtár a város különböző pontjain. Tudta meg a Megafon. Vitéz Katalin, az intézmény igazgatója rádiónknak elmondta, néhány év alatt több látványos projekttel népszerűsítették az olvasást és a könyvek szeretetét. Most Balassagyarmat utcáin helyeztek el színes kavicsokat, amelyekre egy-egy könyvre utaló képet festettek. A köveket a járókelők játékos formában fedezhetik fel. Aki megtalál egyet, a könyvtár internetes közönségi oldalán az erről szóló bejegyzés alatt egy fényképpel jelezheti sikerét. Hozzátette, a kavicsokon lévő feliratok, motívumok minden esetben egy olyan könyvre utalnak, amelyet a könyvtár valamelyik munkatársa jó szívvel ajánl. Céljuk, hogy a játékosok megfejtsék a kavicsok üzenetét, majd felkeressék a könyvtárat, ahol megkereshetik és ki is kölcsönözhetik a hozzájuk tartozó köteteket. Vitéz Katalint, a Balassagyarmati Madách Imre Városi Könyvtár igazgatóját hallják.
4: Az elmúlt időszakban a kreatív könyvtáros csapatnak köszönhetően sok érdekes és látványos projekt megvalósult az intézmény falain belül és kívül is, és ezekkel mindig az olvasásra, illetve a könyvek szeretetére szerettük volna felhívni az érdeklődők figyelmét. Most augusztus közepétől egy új játékkal kedveskedünk az olvasni és játszani szerető járókelőknek, rendhagyó kincsvadászoknak. Ugyanis Balassagyarmat utcáin sétálva szép színes festett kavicsokra bukkanhatnak. Elhelyeztünk néhányat a város különböző pontjain, és az a célunk, hogy a járók megörüljenek ezeknek, és hogyha van kedvük, akkor az ezzel kapcsolatos bejegyzés alá közösségi oldalunkon hozzászólásban is jelezhetik azt egy fotó segítségével, hogy a megtalálás sikeres volt. Ezeken a kavicsokra festett képek mindig egy könyvre utalnak, olyanra, amit egy-egy könyvtáros kollégánk jó szívvel ajánl másoknak is, ezúttal ilyen rendhagyó formában. és bízunk benne, hogy sokaknak sikerül kideríteni, hogy mit rejt a kavics, és fel is keresik az intézményt, itt megkereshetik a hozzájuk tartozó könyvet, és ki is kölcsönözhetik ezeket.
2: Még ma éjszaka is forgalomkorlátozásra kell számítani Szentendrén, ugyanis augusztus 17-én megkezdődött a 11-es főút felújításának újabb üteme. Olvasható az önkormányzat internetes oldalán. A munkálatok a Lidl kihajtó és az Altiszti Akadémia 2-es kapuja közötti szakaszon történnek. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a felújítás két éjszakán át, este 6 és reggel 6 óra között van így. Napközben reggel 6 és este 6 között teljes szélességében járható az útszakasz. Éjszaka féltájás lezárás és jelzőőrös forgalomirányítás van érvényben, ezért torlódásokra kell számítani. Az érintett ingatlanok gépkocsival elérhetők maradnak, ugyanakkor a Möller István, a Levendula, a Rózsa utca és a Rózsa köz a munkavégzés idején nem járható, ezekbe behajtani és kihajtani tilos. A Magyar Közút arra kéri az autósokat, hogy az új aszfalton fokozott óvatossággal közlekedjenek, mert a burkolati jeleket csak a teljes felújítás után festik fel. Élvédős jégkorcsolyát találtak az alacsony vízállással csordogáló Ipoly takarító csapatai egy közösségi eseményen. A Nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátora rádiónknak elmondta, a háromnapos környezetvédelmi akció során az Ipoly mintegy 100 kilométeres magyarországi és felvidéki szakaszát tisztították meg. Frankó Viktória közölte, Balassagyarmatnál augusztus 14-én közel 20 nagy zsák hulladék gyűlt össze. A szemét között matracok, ruhák és számos műanyag palack is volt, hangsúlyozta. Az akcióhoz önkormányzatok, civil szervezetek és önkéntesek is csatlakoztak. Nyugdíjasok, fiatalok és óvodapedagógusok együtt gyűjtötték a szemetet, szárazföldön és vízen egyaránt. Utóbbiak szerint a környezet tudatosságra nevelés akkor hiteles, ha maguk is példát mutatnak. A szervezők szerint a takarítás nem csak a folyó megtisztításáról, hanem a szemléletformálásról is szól. Frankó Viktóriát, a Nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátorát hallják.
5: Idén lezajlott a 6. Nagy Ipoly takarítás környezetvédelmi akció. Hál' Istennek, hogy a szervezők már rutinosak voltak, és januártól gyakorlatilag folyamatosan összeültünk és terveztük az idei akciót. Nagyon sokan csatlakoztak idén is ehhez a kezdeményezéshez. Önkormányzatok, civil szervezetek és rengeteg önkéntes. Ugye 100 kilométeren zajlik az Ipoly folyó mindkét oldalán, Felvidéken és magyarországi oldalon is. A Balassagyarmati partszakaszon augusztus 14-én délután jöttünk össze, hogy megtisztítsuk a folyópartot. Hát közel 20 nagyzsák személy gyűlt össze, matrac, ruhák, természetesen sok ökopalac. Az önkéntesek között voltak nyugdíjasok, fiatalok, és voltak óvónénik is, ami azért is érdekes, hogy azt mondták, hogy ők azért csatlakoznak az akcióhoz, mert fontosnak tartják a példamutatást, és azt vallják, hogy akkor tudnak hitelesen környezettudatossággal nevelni gyerekeket, hogyha ők maguk is tesznek a környezetükért. Az idei Ipoly takarítás, hogy úgy mondjam, slágerének, azt gondolom, hogy egy pár korcsolya számít, amit Őrhalom és Balassagyarmat között találtak az őrhalmi önkéntesek a parton, élvédővel volt ellátva, gyakorlatilag újszerű állapotba találták meg.
2: 5 embert állítottak elő kábítószer birtoklása miatt a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai a múlt héten 4 intézkedés során, írja a polisz.hu. Az egyenruhások összesen közel 40 g tiltott anyagot foglaltak le. Augusztus 9-én Salgótarjánban egy benzinkúton egy 38 éves szeredi férfit igazoltattak, akinek ruhájában és autójában is drogot találtak. Augusztus 13-án Bátony terenyén egy 44 éves férfihoz riasztották a rendőröket, miután kábítószer fogyasztását követően elvesztette eszméletét. Ugyanezen a napon Szurdok püspöki közelében egy szlovák rendszámú autóban kristályos anyagot találtak, a két utas gyors tesztje is pozitív lett. Augusztus 14-én Zagyvapálfalván egy 24 éves férfi zsebéből került elő kábítószer tartalmazó tégely. A rendőrség továbbra is kiemelt célként kezeli a kábítószer kínálat visszaszorítását és a terjesztői hálózatok felszámolását. Vereséggel kezdte a bajnoki idényt a Balassagyarmat Palóc Farkasok a Nógrád vármegyei másodosztályban. A gyarmatiak hazai pályán 4-3-ra maradtak alul a Somos VS-ével szemben. A vendégek már az 5. percben vezettek, Erdélyi Zsolt azonban a 17. percben egyenlített. A Somos ezután 3-szor is betalált, a második félidő 4-1-es állásnál folytatódott. A második félidőben Erdély Zsolt újabb góljával, majd Sinkó Levente találatával 4-3-ra szépített a Balassa gyarmat. A javításra augusztus 23-án a Tar otthonában lesz lehetőség.
6: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
7: Időjárás.
2: Ma már a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett csak elszórtan fordulhatnak elő futózáporok, zivatarok. Az északnyugati szél sokfelé lehet élénk, erős. Mérsékelt nyárias hőmérséklet várható, legfeljebb 28 fok lesz.
7: Közlekedés.
6: Közlekedés.
2: Ma nappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termék megjelenítés.

0: hallgattam az éjszakát, talán egyszer voltam ébren, és ez is ritkaság, és még tudod, azt érzem, hogy egy kicsit, mintha túlaludtam volna magam. Na mindegy, majd remélem, hogy itt adásban együtt felébredünk, meg a slágerek ebben segítséget nyújtanak. Augusztus 18-án kedden a névnaposok, az Ilona, az Ilka, az Ila, aztán Agenor, Illangó, Jelena, Lenke, Rinaldo és Ronald. Sok boldogságot nekik, na meg persze a születésnaposoknak is. A telefonszámunk, amely üzenetrögzítős 0635-957-957, Viber számunk 0630-566-2262.
1: Így van, köszönjük, és akkor megyünk is, mert hogy jók a témák, Norbi is majd fog jönni, és majd hárman fogunk egy picit beszélgetni a Sziget egyik koncertjéről, ami egy pár nappal ezelőtt volt. Nem magáról az előadóról, hanem inkább arról, amit mondott és amit képviselt, ő ugye nem más, mint Sombr.
0: Iggy Oti, ugye?
1: Nem, Sombr, aki hát a nagy színpadon volt, és gyakorlatilag először volt ő ilyen nagy európai fesztiválon, egy TikTokos fiatal srácként robbant be aztán, és hozta az ő műfaját, és hát nem is tudom, hogy majd meghatározzuk Max, hogyha úgy van ezt a melankolikus, nyers, de bizonyosan sötét rockos történetet, viszont nem ez a lényeg, hanem hogy az, amit mondott, és amiről beszélt, mert hogy ő azt mondta, hogy ezentúl minden egyes évben vissza akar térni Budapestre, mert a közönségtől kapta eddig a legtöbb szeretetet, és ami az érdekes, hogy most van, azt mondta, hogy a világ most egy ijesztő hely, és az élet néha rohadt nehéz tud lenni, de azt akarom, hogy tudjátok, át fogjuk vészelni, és sikerülni fog. Mondja ezt egy 20 éves fiatalember. Hát majd egyébként próbáljuk majd megérteni azt, hogy mi lehet a fiataloknak a gondja. Jó, mert hogy ilyen generációs problémáról van szó, és hogy akkor mondhatjuk azt, hogy akkor hát, érted, akinek meg egyébként itt világháborúban született meg, tötterem.
0: De ez mindannyiunkra jellemző volt ebben a korban, én azt gondolom.
1: Hát nem tudom, én azért, nem tudom, 20 éves koromban azért nem ültem le úgy sörözni senkivel, hogy akkor a világ egy nagyon veszélyes hely, és hogy érted, tehát hogy ezt több tízezer embernek így mondani, tehát hogy mit gondolhatnak a mai fiatalok, a generációs, hogy mitől félhetnek, erről majd érdemes egyébként beszélgetni, be fog majd ebbe is nyilván csatlakozni Norvi, aztán pedig hát egy drága anyukát hívunk a terveink szerint, Kerék Judit lesz az, akivel beszélgetünk, mert hogy ugye Boti nem is olyan régen, egy pár nappal ezelőtt Pécs mellett volt, és ott ugye tudott ismételten a Guriga Rally Team keretein belül pályára állni, és hát gyakorlatilag az ott lévő már idősebb versenyzők, ugye mert hogy Boti 17 éves, azt mondták a srácra, hogy ufó, és nagyon-nagyon szívesen és jókedéllyel fogadta az ottani rally csapat, társadalom, kis csipet csapat, tényleg a fiatal Barsolyamati rallist, úgyhogy beszélgetünk egy picit erről, de most az anyukával, hogy egyáltalán merre tovább, mit lehet a gyerekkel csinálni, hogy lesz ez, úgyhogy a Botinak a pályafutását abszolút nyomon követjük, úgyhogy majd Kerék Judittal fogunk beszélgetni 8 óra után, úgyhogy így állunk össze a mai napra, az zenéket bekészítettük, örülünk, hogy itt vagytok, tényleg bárkinek bármi, akkor megafonfm.hu.

0: Itt is vagyunk újra, és hát Norbikánk is megérkezett. Jó reggel, szép kedded neked! Ha kedd, akkor rádió, és hát ha kedd, akkor 80-as évek, és akkor hadd szólni a csodálatos nóta, gyerekek! Ez kell nekünk!
1: De szép zene!
0: Ez az, mindenki bújjon össze!

0: tehát, ha kedd, akkor 80-as évek, és hát itt van nekünk Dennis Elliott, aki 1950-ben a mai napon születik, és hát ő az egyik alapítója egy remek zenekarnak, ami ugye félig amerikaiakból áll, félig angolokból áll.
1: Viszonylag ritka.
0: Ez viszonylag ritka. És ugye mivel a felállás felét a britek, a másik felét pedig ugye amerikai alkották, akármelyik országban léptek fel, a tagok fele az mindig külföldi volt, innen a zenekar neve, gyerekek.
1: Foreigners.
0: Így van, ebből az alap ötletből született a név.

0: Az I Want to Know What Love Is felvételéhez ugye Mick Jones úgy érezte, hogy a szokásos rockos hangszerelés a szar. Az nem jó, az nem elég.
1: Jöjjön
0: és
1: a szint.
0: Éjszaka felhívta a New Jersey Mass Court gospel kórust, és elhívta őket a stúdióba. És a kórus tagjai a felvételek alatt sírtak meghatottságtól, és ez a gospel-szerű vokál tette a dalt világszerte gyakorlatilag a number one-nál. Tehát, hogy most itt egy síró gospel csapatot még hozzárakott, és így megvolt a reszeknek a vége.

0: versírás mindenki!
1: Gyönyörű dal.
0: Viszont ugye van egy másik slágerük, a Waiting for a Girl Like You. Nincs meg?
2: Nem,
0: az
2: ugrik
0: a nóta. Most akkor megint trollkodni fogok, és akkor ebbe is...
2: Nem, vagy csak keresd bele. Addig azért elmondom, hogy nem annyira, nem is kevésen haragudott meg a rokos hangzásra itt most egyébként az énekes, vagy a szerző, énekes szerző, mert hogy ugye gitárok is mellékelve vannak. Igen. Itt. És egy basszus gitár van, szinti sávok és dob.
0: Igen. Itt van, bejátszottam még a Waiting for a Girl Like You című nótát. Ez egy gyönyörű ballada, ez a 81-ben volt rekord, és megmondom, hogy miért. Azért, mert hogy 10 egymást követő héten állt a Billboard Hot 100 második helyét.
2: És sehol nem tudott lépni.
0: Csaró, nem tudott felmenni az első helyre, és olyan.
2: Ki tudta megelőzni a 81-ben?
0: Mindjárt mondtam.

0: lehet.
1: Nekem van egy tippem,
0: hogy Olivia Newton-John.
1: Azt, nem arra gondoltam volna.
0: És a Hell and Oates. Oates, nem, Hell and Oates. Azt hiszem,
1: azok nagyon jók. Ú, ez nagyon jó.
0: Igen, ők akadályozták meg a csúcs meghódításában, és egyébként ezt a fájdalmas rekordot azóta sem döntötte meg senki.
2: Senki nem olyan ideig második.
0: Szegények, érted? Ilyen sokáig, és egyszerűen nem kúszott föl ez a nóta, hogy waiting for a girl like
1: jó, you. Jó, mondjuk talán, hogy mondjam, csak valószínűleg tudtam érsékelni a fájdalmukat az egyébként második helyén lévő dal elképesztő jobb díj tömege.
0: Igen. Na úgyhogy tessék őket hallgatni, éljenek a külföldiek, éljenek.

0: rádiózást, jó reggelt kívánunk azoknak is, akik most tekertek ránk a 80-as évek rockos megaslágerei után. Megyünk tovább, és akkor megnézzük azt, hogy mi minden történt így augusztus 18-án a nagyvilágban. Csemegézünk, Sanyuka, van egy-két érdekesség. Jó?
1: Nagyszerű, kíváncsian várom.
0: Igen. Na, itt van nekünk az első úszó EB európai bajnokság, amit egyébként mi kezdeményeztünk és mi tartottunk meg Magyarországon. Volt Budapesten 1926-ban.
1: Jövőre is lesz úszó világbajnokság.
0: Na, egyébként pont egyébként most jó lett volna, mert akkor pont egy ilyen 100 éves történet lett volna, de hát mindegy.
1: Vagy,
0: na.
1: Vagy EB, de valamit tudom, hogy lesz. Vagy EB, vagy világ.
0: Az jó. Az jó. Na, aztán itt van nekünk Genghis Khan, aki mai napon elhunyt 1227-ben. Elvileg mindannyian Genghis Khan leszármazottai vagyunk, Sanyi, itt a Kárpát-medencében.
1: Tényleg.
0: Aha, igen. Benned is van egy kis Genghis Khan vér, egy teória szerint. Na, aztán itt van Pierre Janssen, aki felfedezi a héliumot 1868-ban, és elkészíti az első napszínkép Atlaszt. Hát de most azért a középpontban volt a napfogyatkozás, az elmúlt napokban, úgyhogy...
1: Mekkora balhé volt belőle Pesten a hegyen, azt olvastad? Ugye az emberek hegyi út, tudod, itt a Moszkva tér vagy Szélkámán tértől fölfelé,
0: igen.
1: Ugye így egy sávon megy fölfelé, egy sávon jön lefelé, és hogy az emberek nagy dugó volt, és akkor nem tudtak lejönni az emberek, és sokan ott hagyták az útban az autóikat, és akkor ezáltal nagy dugó keletkezett.
0: Gratulálok.
1: Nem is értem.
0: Ág is érdemlik.
1: Az emberi gondolkodás.
0: Igen.
1: Na jó, csak akik meg tudod, gyalog fölmentek, családok, azok nem tudtak lejönni.
0: Gratulálok. Na jó, van Roman Polanski, a mai napon született, Oscar-díjas lengyel származású amerikai, főleg ugye filmrendezőként tartják, hogy számon, de ugye ő azért színeszkedett
1: volt,
0: is.
1: Minden csapata is volt, neki foci csapata is.
0: Az is volt, azt nem tudtam igen. Egyébként. Na, aztán a Berlini fal utolsó tégláját beteszik 1961-ben, a mai napon bemutatják 83-ban az István a királyt, és itt van egy 12 éves fiatal hölgyike, Samantha Drews, aki 1983-ban 12 évesen átúszta a legfiatalabb nőként akkor a Lamas csatornát. Hát lehet, hogy azóta már egyébként megdöntötték a rekordját, nem tudom, de sejtem, hogy szerintem már nem ő az, aki ezt megtette, de annó az is óriási teljesítmény volt. Na, ennyi. Jó, kedvesek, megyünk tovább, mert hogy egy régi Nógrád már előttünk.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: Egy megmosolyogtató sztorit találtunk 1957. augusztus elejé a Nógrádunk, amiben arról van szó, hogy miért nem járatnak moziba a vidékiek. A Szügyi Tangazdaság, a Magyar Nándori Állami Gazdaság, a Nógrádkövesdi Bánya és Gazdaság, valamint az említett községek tanácsai még 1956 elején kérvényezték egy vasárnap esti vonat beindítását. A vonat ez év februárjától meg is indult, este 22:20-tól, akkor indul Balassagyarmatról Nógrádkövesdig. Az említett községek dolgozói azért kérvényezték az esti vonat beállítását, mert szeretnének Balassagyarmatra a moziba és egyéb szórakozóhelyekre járni. Itt ugyanis mindig új és jó filmeket vetítenek, nem úgy, mint az ő községükben. Sajnos a kérés teljesítésének kár volt örülniük, többféle bosszúság éri a vidéki mozilátogatókat, bár ki van írva a mozi előcsarnokában, hogy a későn jövők csak a szünetben foglalhatják el a helyéket, a filmszínház mégis késve kezdi a 8 órai előadást. Emiatt a vidékről érkező mozilátogatók kénytelenek az előadás befejezése előtt otthagyni a filmszínházat, hogy ne késsék le a vonatot. Július 27-től kezdve újabb bosszúság érte a vidéki dolgozókat. A filmszínház a vasárnapi előadásokra csak szombat este 5 óra után adja ki jegyeket, amikor a vidékieknek már minden vonata elment. A vidékiek ezt igen sérelmesnek tartják, mert ezzel ki vannak zárva a jó, új filmek megtekintésétől, és az a veszély is fennáll, hogy a számokra kedvező vonatot esetleg emiatt meg is szüntetik. Ha már a jegyárusítás időpontját valami ok miatt nem lehet megváltoztatni, legalább annyit kérnek a mozipénztárától a vidékiek, hogy telefonon rendelessék meg a jegyeket. Jaj, szép ez a történet, Gere József, mit szólsz hozzá, jó reggelt!
3: Hát igen, Balassagyar volt, mint a kulturális központ már akkor is.
0: Meg ugye az, hogy hát ugye egy ilyen igényre, egy ilyen válasz születik, hogy ha a nép akar menni vidékről gyarmatra moziba, és kell neki a vonat, akkor megvan a vonat.
3: Hát, igen. Hát nyilván azért tartották, indították késő a 8 órás előadást, mert a egy másfél-két órás filmet azt vissza kellett tekerni a szerencsétlen mozigépésznek, és az eltartott egy ideig. Tehát másik egyébként meg hát azért a Nógrád megyei moziüzemi vállalat gyarmati mozi, hát eléggé rugalmatlan volt, azt azért meg lehet állapítani. Ezen aztán úgy segítettek, hogy sorra a falukba is lettek, hát mozik, illetve mondjuk úgy, hogy vetítő helyek. Uh-huh. Tehát voltak nekem Balassiba falusi osztálytársaim, és mondták, hogy a művelődési házba vasárnap előre meghirdetett program szerint mindig volt valamilyen film, vagy szombaton, vombat vasárnap, és akkor azok a jóságok, amit itt a gyarmati embereknek megadatott, hát azok eljutottak a vidéki emberekhez is. Hát a menetrend az pedig, hát az hogy is mondjam, állandó és visszatérő probléma. Tehát az, hogy beraktak egy késői vonatot, Nógrád kövezik, rendben van, tehát Kövesd és Gyarmat közt elvileg megoldódott a késői hazamenetel problémája, de más irányba nyilván nem. Aztán valószínűleg egy-két menetrend időszak után ezt a vonatot is megszüntették, mert igazából nem tudták beilleszteni a menetrendbe, és hát gyakorlatilag ma ugyanígy tartunk, mert a 2012-es nagy menetrend összekutyvasztás az gyakorlatilag ma is él, olyannyira él, hogy ugyanezt a menetrendet fogadták el most is a 2026-27-es évre, és a koncepció lényege volt, hogy korán menjenek el az utolsó vonatok Balassagyarmatra, és korán érkezzenek vissza Budapest irányába. Tehát gyakorlatilag egy ilyen kvázi elvágása történt a városnak, és hát akkor ez él most is sajnos. Tehát innen, ha valaki vonattal akar hazamenni, mondjuk vasárnap, akkor már fél hatkor el kell kimenni, vagy
0: hát,
3: fél hétkor.
0: Igen, ez így van.
3: Okay. Jó. Ez ma is élő probléma. Kíváncsian várjuk majd, mit hoz a 2027-28-as menetrend, akkor azt már ugye a másik kormány fogja jegyezni.
0: Így van. Jó, beszélünk akkor majd erről is. Józsi, köszi, és akkor egy pár nap múlva megint veled folytatjuk. Örülünk, hogy itt voltál. Szia, minden jót neked.
3: Minden jót, sziasztok.
0: Szia, szia. Mi pedig a dalokkal folytatjuk a reggelt. Maradjatok velünk, a hírek után az első téma is érkezik.

0: Workspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
4: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
7: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
5: Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
0: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin.
8: Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
9: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja, Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
10: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
11: Tessék, CH Klíma.
12: CH Klíma.
11: Igen, CH Klíma.
12: CH Klíma.
13: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
14: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Buda Folk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon.
15: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.
2: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
16: Megdőlt a tavaly regisztrált szabadtéri tűzesetek száma Nógrádban, idén eddig 105-en vegyszer vonultak a tűzoltók. Ez 27%-os emelkedés az előző évhez képest. A magas esetszám elsősorban a száraz, csapadékmentes időjárás következménye. Juhász László, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatal vezetője kifejtette. A hőség és a tartós csapadék hiány miatt kiszáradt szinte minden növényzet, a tűz már kisebb szélben is gyorsan terjedhet, a felszíni lángok pedig akár koronatűzzé is fejlődhetnek. Hangsúlyozta, az erdőtűzek csaknem egészben emberi gondatlanságra vagy szándékosságra vezethetők vissza. Veszélyt jelenthet egy eldobott cigarettacsikk, a felügyelet nélkül hagyott parázs, a játékból meggyújtott tűz, vagy akár a kerti hulladék szabálytalan égetése is. Még ma éjszaka is forgalomkorlátozásra kell számítani Szentendrén, ugyanis augusztus 17-én megkezdődött a 11-es főút felújításának újabb üteme. Olvasható az önkormányzat internetes oldalán. A munkálatok a Lidl kihajtó és az Altiszti Akadémia 2-es kapuja közötti szakaszon történnek. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a felújítás két éjszakán át, este 6 és reggel 6 óra között van így. Napközben reggel 6 és este 6 között teljes szélességében járható az útszakasz. Éjszaka féltájás lezárás és jelzőőrös forgalomirányítás van érvényben, ezért torlódásokra kell számítani. Az érintett ingatlanok gépkocsival elérhetők maradnak, ugyanakkor a Möller István, a Levendula, a Rózsa utca és a Rózsa köz a munkavégzés idején nem járható, ezekbe behajtani és kihajtani tilos. A Magyar Közút arra kéri az autósokat, hogy az új aszfalton fokozott óvatossággal közlekedjenek, mert a burkolati jeleket csak a teljes felújítás után festik fel. Öt embert állítottak elő kábítószer birtoklása miatt a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai a múlt héten négy intézkedés során, írja a polisz.hu. Az egyenruhások összesen közel 40 g tiltott anyagot foglaltak le. Augusztus 9-én Salgótarjánban egy benzinkúton egy 38 éves ceredi férfit igazoltattak, akinek ruhájában és autójában is drogot találtak. Augusztus 13-án Bátony terenyén egy 44 éves férfihoz riasztották a rendőröket, miután kábítószer fogyasztását követően elvesztette eszméletét. Ugyanezen a napon Szurdok püspöki közelében egy szlovák rendszámú autóban kristályos anyagot találtak, a két utas gyors tesztje is pozitív lett. Augusztus 14-én Zagyvapálfalván egy 24 éves férfi zsebéből került elő kábítószer tartalmazó tégely. A rendőrség továbbra is kiemelt célként kezeli a kábítószer kínálat visszaszorítását és a terjesztői hálózatok felszámolását. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy a következő napokban segítsék a paksi atomerőmű biztonságos működését, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal. A zsilip megnyitásával másodpercenként mintegy 20 köbméter víztöblet juthat a Duna főágába, ami körülbelül 2 cm-rel emelheti a vízszintet. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vízépítési tanszékvezetője szerint erre azért van szükség, mert a fenékküszöb még épül, a Duna vízgyűjtőin lehulló csapadék hatása pedig csak 3-4 nap múlva érzékelhető.
17: Melegben hideg, hidegben meleg.
18: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
17: Minden, ami klíma.
19: Időjárás.
17: Időjárás.
16: Ma már a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett csak elszórtan fordulhatnak elő futózáporok, zivatarok. Az északnyugati szél sokfelé lehet élénk, erős. Mérsékelt nyárias hőmérséklet várható, legfeljebb 28 fok lesz.
17: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
20: Nyékiautóház.hu.
17: Közlekedés.
19: Közlekedés.
16: Ma nappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
21: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
23: És most indítjuk a napot. Start menü.
24: Start menü.
23: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
21: Megafon.
24: Nagyot szól.
3: 7 óra múlt, jó reggelt kívánunk azoknak, akik vannak olyan szerencsések, hogy most ébredtek, aki pedig már a melóban van, az bírja ki, utakon óvatosan, legyetek figyelmesek egymással. Jó, ez a lényeg, és akkor megyünk tovább, mert hogy mennünk kell tovább. Sanyika, itt vagy meg, vagy jó reggelt neked is megint.
4: Itt vagyok, így van, jó reggelt kívánok neked és minden hallgatónak. Augusztus 18-a kedd van, az utakon tényleg óvatosan, mert nagyon-nagyon sok baleset volt mostanában, és nagyon brutális balesetek voltak, úgyhogy kérlek titeket, vezessetek óvatosan, de a Megafon szóljon, jó hangosan jönnek a megaslágerek, hamarosan érkezünk az óra első témájával.

0: a véleményeket.
1: Non-verbálisan egymás szülőanyját szidjátok, meg nem tudom, ezek azért mindig úgy földobják az én napomat. Jó. Abszolút. Én ezt szerettem.
2: Nem is
1: szeretem. Szeretem zsönörálni ezeket a vitákat. Na.
2: Sanyi, túljunk ki vele, ne ellenkezzünk.
0: Ne, igen.
1: Igen. Na, ugye itt most mindenki sziget lázban égett az elmúlt napokban, és az én is féltem azt, hogy milyen koncertek voltak, és szemült velem egyébként egy fiatal srác, alig 20 éves, aki most itt a Nemzetközi Poprockban az évadomban benne van, ő a Sziget nagy színpadán volt, és ugye először volt talán egy ilyen nagy fesztivál, de tényleg egy debütálása volt Zomber. Neki. Ez a Zomber. Igen. Zomber? Azt mondod, Zomber?
2: Én Zombernek mondanám.
1: Zomber?
2: Hát csak ki van szerintem húzva onnan poénosan a magánhangzó.
1: Most talán az a divat, meg hogy nem kell, nem kell magánhangzó. Tehát, hogy így, igen, akkor Zomber.
2: Annak van értelme, most azt mondom, hogy Zomber, lehet, hogy annak van egy keres, a keresésre egy találat, figyelj, hogy mit Zomber, jelent.
1: Zomber, és így készen. Na, ez a Zomber gyerek, ez itt volt, és akkor hát azért voltak hiányosságai a kritikák alapján a koncertnek, mert itt ott azért picikét, hát nem bírta az éneket, még hát nyilván azért meleg volt, por volt, sokan voltak, izgult biztos, meg hasonlók, de őt imádják a Z generáció. Tehát ugye TikTokos sztoriból indult el a srác, és akkor így lett belőle, hát gyakorlatilag most már egy, oda volt visszaért a közönség, egy sztár. Érdekes, pont mikor olvastam, ezt nem jutott, hogy zárosan megjegyeztem, hogy egyébként meg így a rádióknak akkor ilyen szempontból is nem kell. Tehát, hogy tehát nem küldik el, nem kell elküldeni a zenészeknek a dalokat a rádióba, mert hogy teljesen felesleges. Hát ott így, tehát YouTube-on meg TikTokon előbb fogsz befutni, mint hogy én lejátszam neked az új nótát. Ugye, mert érdekes az a trend is.
2: Abszolút érdekes. Sőt,
1: csak így megjegyzem,
2: olyan érdekes, hogy én szoktam ugye a zenék kapcsán, mint olyan párokkal úgy kapcsolatban lenni, hogy kérek tőlük listákat, hogy mik szeretnének, mik a kedvencek, tralala. Uh-huh. És már van olyan, aki mit tudom, azt mondja a Spotify-ra, hogy hát nem, az nem, minden YouTube. Mondom, az nekem annyira nem jó hír, mert egyrészt az sokkal több melót jelent, hogy azzal dolgozni
1: kell. De miért?
2: Nem tudom.
1: Pedig ez sokkal egyszerűbb egy izébe összerakni.
2: Nem.
1: Vagy
2: nem.
1: Mi?
2: Nem. Hát mert az én rendszeremben, ahol én dolgozom a...
1: De alapvetően mondjuk nekem sokkal egyszerűbb összerakni egy
2: YouTube listát?
1: Egy Spotify listát.
2: Azt mondom, hát ezt mondom, és mégis elengedik azért, mert valószínűleg ekkora ereje van még mindig egyébként. Mondjuk ezzel érdemes elrugózni, hogy azért egy csomó olyan stream küszködik, vannak hullámvölgyek, vannak ezek azok amazok. YouTube az hasít, mint a barom.
1: Na, de nem erről fogunk beszélni, hanem arról, amit ugye ő mondott, hogy ezentúl minden egyes évben, és most ugye idézem, vissza akarok térni Budapestre, mert tőletek kaptam eddig a legtöbb szeretetet. A világ most egy ijesztő hely, és az élet néha rohadt nehéz tud lenni, de azt akarom, hogy tudjátok, át fogjuk vészelni, és sikerülni fog. Fogalmatok sincs, hogy mennyit jelent nekem, hogy minden este a szemetekben nézhetek, és láthatom, hogyan rezonáltok a dalaimmal. Amikor igazán sötét időszakokon megyek keresztül, pont ez emléket arra, hogy miért csinálom ezt az egészet. Tehát én erre vagyok kíváncsi. Tehát van egy 20 éves gyerek.
2: Igen. Egyébként ő angol szerinted?
1: Nem tudom,
2: nem tudjuk pontosan.
1: TikTokon zenéget fölkapják, kész, ennyire indul a Berkeley, és egy egész generáció nevében mondja azt, hogy hát ez a világ, ez annyira szörnyű hely, és hát hogy itt gondok vannak, és az élet rohadt nehéz, a világ most egy ijesztő hely. Tehát, hogy,
0: szerintem az ő lelkében is gondok vannak.
1: Tehát, hogy a generációnak ezek a gondjai, értitek, hogy mire gondolom, de erről beszélgessünk egy picit majd mindjárt. Jó, mert nekem ez egy megütötte a fülemet, hogy annyira nehéz most nekik, hogy meg ennek az embernek, hogy akkor, hogy itt valamit itt közösen tenni kell, mert ezt itt együtt tudják csak a fiatalok átvészelni ezt a nem tudom mit. Ez egy érdekes kérdés. Beszélgetünk erről mindjárt.

0: Itt vagyunk tehát, és akkor a mostani generáció, hát nem tudom, hogy mondjam, tehát a problémáit próbáljuk valahogy megérteni, átérezni, megfejteni, ugye Zomber nyilatkozata alapján, aki ugye egy nagyon fiatal tiktokerből lett, 20-21 éves amerikai sztár, akkor igazi rockstar lett belőle, most volt először egy nagy európai fesztiválon a szigeten, és ugye azt mondta, hogy minden évben vissza akar jönni a fővárosba, és a világ most egy ijesztő hely, és rohadt nehéz az élet, de azt akarom, hogy tudjátok, át fogjuk vészelni, és sikerülni fog. Tehát, hogy én mondjuk 14 évesen, hogyha hallom Zombert, hogy azt mondja, hogy át fogjuk vészelni, és sikerülni fog együtt ezt megtenni, akkor mire gondolunk?
1: Bocsánat. Na. Miért mond valaki 20 évesen, ha 20 évesen egy sikeres, előtte majdnem, hogy a lábai előtt hever a világ, és a közönség szeretete neki erőt ad, akkor miért mond ilyet, hogy rossz a világ, és hogy nehéz szeretet, meg majd túl fogjuk élni, meg fú, egy miről beteg ember, ez egy lelkileg beteg ember.
2: Azért várjál, Sanyi, azért várjál.
1: Évesen mi a gondja, aki akkora sikeres, hogy nemzetközi fellépései vannak?
2: De várjál, Sanyi, azért az előadóknak, a művészeknek, és most legyünk nagyon...
1: Ezek csak dumák.
2: Legyünk nagyon optimisták, azért általában nem annyira célú a tevékenység, hogy csak azért csinálják a dolgot, és azért szólalnak meg, vagy írnak szövegeket, vagy szórakoztatnak bármilyen stílusban is, hogy ők sikeresek legyenek. Tehát valamilyen céljuk általában, mint minden művészeti ágnak van azzal, amivel éppen foglalkozik, és akkor ezek szerint jól csinálja azt, amivel foglalkozik, de sikeres. Ez még nem jelenti azt, hogy ez a világ ma ettől, vagy ezzel együtt egyébként egy boldog hely. Tehát azért azt meg kell hagyni ennek az embernek, hogy jól látja azt, hogy ami most van, az tényleg szar.
1: Mi a rossz ebben a világban? Amikor van vízünk, van levegőnk, van mindenünk meg, van egy karnyújtásnyira van minden. Otthonodból ki se kell lépned, megrendelsz mindent, és hazaviszik.
2: És ez jó?
1: Ez? Hogy? Persze, hogy jó. Nyilván azon a legjobb, ha elmenne mindenki a boltba és vásárolna. Uh-huh. De már te ezt is megteheted. Tehát minden... inkább kényelmes a világ, tudod? Mit szeretne? Akkor mondja már meg ez a hülye gyerek, már kimondom, bocsánat, ha kigondoltam, neki mitől lenne jobb a világ, ha nem most jó a világ?
0: Igen, tehát azt mondom, hogy arról szerintem
2: én ennek az emberkének igazat adok, tehát én most nem abban az értelemben adok neki igazat, amit általában szoktuk mondani, hogy hát most 20 éveseknek annyira jó dolguk van, hogy most tényleg nem tudják, hogy te is ezt mondod, hogy nem tudják, hogy mi a bajuk, mert jó dolgukban minden a segjük alatt van, és általában tényleg semmi problémájuk semmivel, és most nagy béke van, minden is minden rendben van. Én szerintem, hogy egy 20 éves is lehet azért attól nyitottabb vagy érzékenyebb az éppen zajló történésekre, mert mondom, tehát abba te azt mondod, Sanyi, hogy itt most minden teljesen perfekt körülöttünk, és minden zseniális.
1: Minden korosztálynak nyilván megvan a maga problémája.
2: Azt kérdeztem, hogy te most szerinted problémája. Minden rendben van?
1: Szerintem igen.
2: Hol?
1: Szerintem a világ az egy csodálatos hely.
2: Igen.
1: Én ezt így vakon mondom.
2: Tényleg?
1: Olyan lehetőségek vannak, olyan dolgok adatnak meg.
2: Aha.
1: És nem, az a baj, tudod, ennek a gyereknek is el kéne olyan helyre menni, ahol mondjuk megnyitja a csapat, és nem jön a víz, majd aha, akkor rádöbbenne. Tudod, a múltkor elmentünk egy pár napra nyaralni, és hazajöttünk, és nem volt áram.
2: Őrület.
1: Ledöbbent az ember, hogy úristen.
2: Őrület, hogy micsoda mélységeket kellett megtapasztalnod, Sándor, egy nyaralás után.
1: Hiába, hogy ott van a hűtőbe bekészítve a hidegüdítő, meg mit tudom én, abban reménykedtünk, és nem megy a hűtő,
2: nem
1: és kilátástalan volt a helyzet, és nem tudod, hogy meddig fog menni. És akkor tényleg jó, elkezdtem érdeklődni, hogy most mi van itt, csak valami karbantartás volt, hát Istennek, tehát semmi komoly, és akkor visszajött az áram egy idő után, de hogy tényleg ilyen 6-7 órán keresztül nem volt
2: áram. Hát kemény az élet. Kemény, jó megpróbált az élet, Sándor.
1: meg, tudod? De azt, hogy most mi a gondja? Mi a baja ennek a gyerek?
0: De Sanyika, nem, tehát megint félre mentünk, ugye ő egy generációt képvisel. Itt nem az a kérdés, hogy mi a baja a gyereknek, hanem ugye az, hogy ennek a mostani alfa, nem tudom, hogy ez, az a 20 éveseknek, ugye, akik hasonlóan látják egyébként a világot,
2: mi lehet a baj?
0: Mint az ember, nem épp mondta azt, amit. Tehát, hogy a fiataloknak most mi lehet a... Most leszarom most már ezt az embert. Csak ez kimondta azt, ami engem érdekel, hogy ezzel több tízezer ember ott a Szigeszen azazsult, és együtt ott éljen eztek is, hogy együtt meg fogjuk oldani, mert ez a fiataloknak a véleménye, hogy itt valami nincsen rendben, és hogy egy szörnyű, sötét világ van, hogy miért, mik a problémái.
1: Nincs rendben.
0: Mik a problémái? Hogy ez hát, valide mi ez problémái? Egyáltalán?
2: Amúgy szörnyű sötét világban ez teljesen egyértelmű. Tehát az, hogyha te most csak nézelődsz, és mondjuk a lehető legbutább dolgot nem követjük el, az, hogy beszélünk. Mint ahogy te is beszélsz annyi hülyéket, és amiket én is beszélek hülyéket, ha most csöndben maradnánk, és nem beszélnénk baromságokat, ahogy szoktunk, akkor csak figyelnénk hosszú időn keresztül, akkor nem hiszem, hogy az ez idő alatt megtapasztalt, megérzett, meghallott, megolvasott dolgok, azok annyira világszerte, és ugye ez azt kérne, hogy legyen rálátásunk a világ eseményeire, hogy mondjam, tehát azok annyira elkényeztetnének minket, tehát nem feltétlenül hülye érdekek mentén generált kirakat háborúkról, vagy nem tudom, mikről beszélek, hanem hogy általában a világ folyamatáról az, hogy hova megy egyáltalán az ember természete ebben a mai világban. Hogyha ezekkel kapcsolatban te, vagy akár az időjárás, a természet, a túlnépesedés, annak a problémái, ez az felgyorsított, nem tudom, micsoda, mint te mindig mondasz, hogy ez a világ már nem az, mint ami a te gyerekkorodban még csoda volt, akkor alá kell írnom azt, hogy ennek az érzékelése egy 20 éves számára is lehet ugyanannyira megrázó és negatív hatású, mint egy bölcs 50 év körüli magát marhaugosnak tartó bárkinek.
0: Megkérdeztem most a mesterséges intelligenciát, megkérdeztük. Mert ugye nyilván azt lehet hallani, te is vagyok alattam a rádióban és tévében is, hogy nagyon sokan ugye a mesterséges intelligencia, az EMI, az AI felé fordul, hogyha magányos beszélgetések vannak, stb. Tehát, hogy
1: képzeld el, Vera ismerősünk a kertjét, hogy mivel ültesse be, milyen fákkal vásárolt egy ingatlant, hogy milyen fákkal, az ilyen mesterséges intelligenciától kérdezte. Hát azt mondtam neki, hogy nem, jó, hogy tette. Normális.
0: Hát miért nem? Hát Sanyika,
1: azért. Figyelj, hát ott vannak a... gódja, hogy az ő elképzelései nincsenek.
0: Hát majd honnan tudja szerinted azt, hogy mondjuk most tiszafát kéne ültetni, mert hogy nem fogja bírni a lucfenyő, vagy a nem tudom én micsoda, tehát hogy adatbázis is megkeresi, kész.
2: Egy gyűjtött információ. Azt tökéletes. Csókolom.
0: Tehát, hogyha nem ért hozzá, akkor miért ne kérdezné meg? Na, mi is megkérdeztük azt, hogy nyilván azért sok fiatal használja ezt, akár mondjuk chat partnerként is, hogy látja, milyen gondok vannak a mostani generációval, és több mindent emelt nekünk ki a mesterséges intelligencia. Azt írta, nagyon sokan úgy érzik, hogy 20-25 évesen már kellene tudniuk, hogy mi a hivatásuk, miközben valójában még magunkat keresik. Szorongás jövőtől, tehát lakhatás, pénz, munka, klímaváltozás, AI, sok fiatal számára ugye nem egyértelmű az, hogy jobb lesz-e a jövő, mint a jelen, ahogy ezt a korábbi generációknak ugye gyakran elvárt narratíva volt, mert hogy mi volt régen, Sanyika, azt mondom a Ramcsinak, hogy na, itt neked sokkal jobb lesz, mint nekem, majd hidd el, kislányom, ezt, hogyha most én mondanám a lányomnak, meg a fiamnak, azt mondaná, hogy hát apuka nem biztos, hogy ez sokkal jobb lesz majd nekem, mint neked.
2: Mint ahogy már én ezen túlestem, mert szegény édesapám még azt mondták, hogy neked jobb lesz, fiam.
0: Így van.
2: Uh-huh. Hát nem rossz, azt nem mondom, hogy rossz, de ne ilyen földhöz ragadtan nézzük ezt.
0: Igen, aztán akkor valaki azt írta nekik, vagy azt húzza le, hogy hát identitás, önértékelés keresése, és mondjuk olyan kérdések jönnek elő a fiatalok szempontjából, hogy sok fiatal azt kérdezi, hogy hogyan, nem az, hogy hogyan legyek sikeres, hanem az, hogy hogyan tudnék úgy élni, hogy legyen értelme annak, amit csinálok.
2: Ekkora különbség van a kettő közt egyébként. Ez fura, hogy az AI ilyeneket ér. Kénytelen vagyok elhinni, hogy igaza van.
0: Igen, azt írja, hogy ez fontos szerinte, hogy ilyesmikkel szokták, ilyesmikkel is megkeresik azért, le lehet vonni. Ő ezt írja. Látszik az, hogy a puszta siker már önmagában egyre kevésbé meggyőző válasz. Sokan szeretnének pénzt, és szabadságot, és kapcsolatokat, és értelmet, és lelki nyugalmat cakumpak. Sokszor, sokkal pontosabban tudják megfogalmazni a fiatalok azt, hogy mi nincs rendben, mint azt, hogy mire lenne szükség helyette. Tehát ugye ilyeneket mond, és még itt a végén van egy érdekes sztori, hogy igen, ja igen, ez volt az, a végre érdekes sztori, hogy akkor ezt mondta még itt.
1: Tudod, mi a baj a mai fiatalokkal?
0: Nem mond.
1: Hogy nem találják a helyüket. Én egyetlen, nincs céljuk. Tudod, azért annó mi is voltunk 20 évesek.
2: Most itt kezdődik, jaj, ne.
1: Mert belegondol, hogy volt elképzelés.
2: Jézus Mária.
1: Ők ott állnak 19-20-22 évesen, és azt se tudja, hogy
2: én
1: hogy
2: se mennyit, tudtam. Én se tudtam, Sanyi, nem mondj már. Egy. Nem hülyéskedek
0: meg. Figyelj, én 22 évesen
2: ember.
1: Én tudtam, hogy én dolgozni akarok. Én tudtam, hogy pénzt akarok keresni. Aha. De, hogy, de Sanyi, előrébb lépni.
0: Épp ezt mondom, hogy amit most írt a Cseti is írt nekünk.
2: Ennyit ő is tud.
0: Hogy azt írják, ugye, hogy most
2: pénzt keresni.
0: Igen, hogy nem azt, hogy hogyan legyek sikeres, hanem azt, hogy mi legyen értelme annak, amit csinálok. Tehát, hogy azt akartod, hogy legyen pénzed, de ennyi.
1: Nem, tanulni akarnak. Mindig képezni akarják magukat, tanulni az akarnak. Az a baj, hogy nem mennek el 18 évesen dolgozni, vagy 20 évesen, ők mindenből maximalisták.
0: De miért mennének el dolgozni 18
1: azért,
0: évesen?
1: Azért menjen, mert abból él. Abból fogja tudni megvenni majd az ingatlanát. Régen a szüleinknek se volt pénzük, de dolgoztak, és tudtak felvenni hitelt, és ki tudták fizetni.
0: Igen.
1: És abból volt hol lakniuk. Úgyhogy az a probléma már megoldás, amikor, tehát akkor megoldás volt, amikor itt ő azzal jön, hogy hol lakjon, meg nincs hol laknia. Nem, az a baj, hogy túl nagyok az elvárásaik, azt gondolják, hogy a szülők majd kifizetnek mindent, apu fizesse az albérletet, meg mindent fizessen, ő meg majd csak tengleng, meg élvezi az életet. Tisztelt a kivétel, bocsánat, ezt mindenképp hozzá szeretném tenni, de az a baj a mai fiatalokkal, hogy nincs bennük, meg ez a munkahelyváltás is. Nem jó, nem érzem jó. Nem az van, mert holnap akkor jobb lesz, vagy egy hét múlva. Nem, egyből beadja a felmondást, egyből kilép. Ismerem ezt a generációt, 20 éves az unokaöcsém. Több szakmája is van, érted? Burkolótól kezdve, akkor elvégzett ilyen vagyonvédelmi tanfolyamot, meg mit tudom. De persze jobb apuval dolgozni, mert apu odaadja napi 20-25 ezer forintot. Csak akkor van a gond, tudod, amikor apunak nincs munkája.
0: De Sanyika, figyelj, nem érted? Bocsánat, de hát, hogy nem érzed azt, hogy mondjuk régen, oké, elmentél autószerelőnek, elmentél kőművesnek, elmentél ennek, elmentél annak. Elmentél egyetemre, hogyha volt gógyid, akár mondjuk a te idődben is, vagy még az én időben is, hogyha nem voltál, én időben ugye, ha nem voltál annyira okos, vagy nem volt jó, hogy időben, akkor mi volt, akkor átmentél a szakmunkás képzőbe, és akkor maradtál ott, fiam, és akkor lesz valami ízé, nem egyetemre kész. És akkor lesz olyan munkád, ami. Most szerinted hány ezer különböző életmodellből, munkából tud egy 22 éves mondjuk, hogy mi legyen? Hogy mit csináljon az életben? Hány minta van előtte, hogy mi legyen? Mennyi? Gondold el csak, hogy fölmegy az internet. Biztos, hogy van. Ezerné meg ezerné több lehetősége van a fiatalnak arra, hogy valahogy eldöntse azt ezekből, hogy melyik lesz számára a legjobb. Régen a cuclizusban mennyi fiam hülye vagy, akkor szakmunkásképző, ha meg van gógyid, akkor meg gimnázium, meg egyetem, azt akkor lesz belőled, ami lesz. Ez kész. Ennyi volt A meg B választás. Kábelgyár.
1: És elmennek, és csinálják a mai fiatalok, hiába, hogy van neki ezer lehetősége?
2: Pont ezért.
0: Hát itt a kérdés, hogy melyiket válassza?
2: Nem Sanyika,
0: tehát melyik lesz a jó? Mire fogom az én életemet ráépíteni? Neked az volt a döntésed, hogy igen, én elmegyek a keféldébe dolgozok, mert nekem ez van, ez a választás.
1: Nekem pénz kell, én azt mondtam, hogy életet akarok, családot akarok.
0: Mit válasszon egyébként az a fiatal, akinek nem csak azt kell,
1: hogy... beszélek, hogy nekem volt célom, neki nincs célja majd.
0: Hogy ne lenne? Csak hát az a különbség, hogy neked nem volt sok választási lehetőséged vakként.
1: De én nekem nem volt sok választási lehetőségből, a szűk lehetőségből is megtaláltam az élet célját. Ő meg a több ezerből nem találja meg.
0: Hát de épp ez az, hogy honnan tudja, hogy melyik az? Sanyi.
1: Nincs elképzelés.
0: Sanyi. Honnan legyen még, hogyha ezer variáció van, ezer meg ezer.
1: Kettő legyen, ami közül tud választani.
0: De miért?
1: Ez a baj a mai világgal, hogy mindenből annyi mindent lehet választani.
0: És akkor az miért?
2: Az előbb azt mondta, hogy ez a jó. Előbb azt mondta, hogy ez a jó. Most azt mondja, hogy ez a baj.
1: Jó,
2: Sanyi,
1: jó,
2: figyelj.
1: Csak nem tudnak dönteni.
2: Sanyi. A legegyszerűbb.
0: Bocsánat, de ez a gondjuk, tehát például az, hogy mi a baj a generációnak, hát az a gondjuk, hogy olyan világ van már, gyerek, hogy annyi minden van körülötted, hogy egyszerűen olyan zaj van, meg zsizsik van, hogy nem, egyszer, most átlettünk már a másik oldalra. Mert ahogy mondtam, régen mi volt, most nem a vak speciális szitót veszük alapul, mondtam, hülye vagy gyerek, ipari, ha meg akkor balasi, és akkor mehetsz még fel egyetemre. Ez a két variáció volt. De most már, és igen, akkor el volt döntve az, hogy ha akartad, ha nem, akkor elmentél kőművesnek, az kész ennyi, érted? Vagy elmentél, és akkor lesz belőled valami. De most ott van egy, szülőként ott van egy gyerek, 18 évesen, nem tudja, hogy merre
2: a másik
0: gyerekek.
2: Fontos dolog, Sanyi.
0: És ez nekik egyébként probléma.
2: A másik fontos dolog az az, hogy a leges-legeső mondatod, tehát amikor jön az összehasonlítás, az, hogy és a magadnak a fölhájpolása, a te korszakodnak a fölhájpolása, és azt mondani, hogy mi a baj a mai gyerekekkel, a mai húszosokkal. Én ebből a rádióból, ha még egyszer így bele fogsz menni ebbe, fölállok, soha többet nem jövök be az ajtón, mert ekkora elmebetegséget, amit te tudsz mondani azzal, még ember nem mondott. Mikor érted meg? Mikor fogod föl észszel, hogy a mai gyerekek, a mai fiatalok legyenek 20-asok, legyenek alatta, legyenek akár picivel többek? Az a mi nevelésünk, a te nevelésed eredményei. Ezt,
1: attól még, ez
2: ezt nevelted föl. Még, neked köszönhető, kell, amilyen legyen, most ez a gyerek. Most mindent tőled vett, mindent tőled tanult, mindent próbált úgy csinálni, ahogy azt a lehető legjobb tudása szerint.
1: Lehet, hogy emiatt van összezavarodva, mert én nekem kevés lehetőség volt, de azt tudtam
2: de neki Sanyika, átadni, most ez a generáció a mi lenyomatunk. Ennyit tudtunk összehozni. Hogy kérheted rajtuk számon az idézőjeles szerencsétlenkedésüket? Mondd már meg!
0: Na még erről beszélünk majd, mert kifutottunk az időből, itt már jön a hírolvasónk is, meg mindenki, úgyhogy addig mindenki szedje össze gondolatait szépen, és akkor jövünk még vissza a zenék és a hírek után.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
5: Megdőlt a tavaly regisztrált szabadtéri tűzesetek száma Nógrádban, idén eddig 105-en vegyszer vonultak a tűzoltók. Ez 27%-os emelkedés az előző évhez képest. A magas esetszám elsősorban a száraz, csapadékmentes időjárás következménye. Juhász László, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalvezetője kifejtette. A hőség és a tartós csapadék hiány miatt kiszáradt szinte minden növényzet, a tűz már kisebb szélben is gyorsan terjedhet, a felszíni lángok pedig akár koronatűzzé is fejlődhetnek. Hangsúlyozta, az erdőtüzek csak nem egészben emberi gondatlanságra vagy szándékosságra vezethetők vissza. Veszélyt jelenthet egy eldobott cigarettacsikk, a felügyelet nélkül hagyott parázs, a játékbonnek gyújtott tűz, vagy akár a kerti hulladék szabálytalan égetése is. Még ma éjszaka is forgalomkorlátozásra kell számítani Szentendrén, ugyanis augusztus 17-én megkezdődött a 11-es főút felújításának újabb üteme. Olvasható az önkormányzat internetes oldalán. A munkálatok a Lidl kihajtó és az Altiszti Akadémia 2-es kapuja közötti szakaszon történnek. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a felújítás két éjszakán át, este 6 és reggel 6 óra között van így. Napközben reggel 6 és este 6 között teljes szélességében járható az útszakasz. Éjszaka féltájás lezárás és jelzőőrös forgalomirányítás van érvényben, ezért torlódásokra kell számítani. Az érintett ingatlanok gépkocsival elérhetők maradnak, ugyanakkor a Möller István, a Levendula, a Rózsa utca és a Rózsa köz a munkavégzés idején nem járható, ezekbe behajtani és kihajtani tilos. A Magyar Közút arra kéri az autósokat, hogy az új aszfalton fokozott óvatossággal közlekedjenek, mert a burkolati jeleket csak a teljes felújítás után festik fel. 5 embert állítottak elő kábítószer birtoklása miatt a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai a múlt héten 4 intézkedés során, írja a polisz.hu. Az egyenruhások összesen közel 40 g tiltott anyagot foglaltak le. Augusztus 9-én Salgótarjánban egy benzinkúton egy 38 éves ceredi férfit igazoltattak, akinek ruhájában és autójában is drogot találtak. Augusztus 13-án Bátony terenyén egy 44 éves férfihoz riasztották a rendőröket, miután kábítószer fogyasztását követően elvesztette eszméletét. Ugyanezen a napon Szurdok püspöki közelében egy szlovák rendszámú autóban kristályos anyagot találtak, a két utas gyors tesztje is pozitív lett. Augusztus 14-én Zagyvapálfalván egy 24 éves férfi zsebéből került elő kábítószer tartalmazó tégely. A rendőrség továbbra is kiemelt célként kezeli a kábítószer kínálat visszaszorítását és a terjesztői hálózatok felszámolását. megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy a következő napokban segítsék a paksi atomerőmű biztonságos működését, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal. A zsilip megnyitásával másodpercenként mintegy 20 köbméter víztöblet juthat a Duna főágába, ami körülbelül 2 cm-rel emelheti a vízszintet. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vízépítési tanszék vezetője szerint erre azért van szükség, mert a fenékküszöb még épül, a Duna vízgyűjtőin lehulló csapadék hatása pedig csak 3-4 nap múlva érzékelhető.
3: Időjárás.
4: Időjárás.
5: Ma már a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett csak elszórtan fordulhatnak elő futózáporok, zivatarok. Az északnyugati szél sokfelé lehet élénk, erős. Mérsékelt nyárias hőmérséklet várható, legfeljebb 28 fok lesz.
4: Közlekedés.
3: Közlekedés.
5: Ma nappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
4: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Na

0: Na, mindenki...
1: Nem.
0: Mit nem?
1: Hát én például nem.
0: Miért nem?
1: Azért, mert nem lehet lenyugodni.
2: Nem, túl kevés volt az idő, a hírek meg.
1: Azért, mert nem lehet, nem bírsz vele. Tehát ez,
0: tudom,
1: ez
0: az nem bírsz vele.
1: De az az alapvetés, Ádi, most tényleg komolyan.
0: Na, komolyan.
1: Mit akarunk számon kérni, amikor több évtizednyi elnyesett család idióta nevelési kudarcaival szembesítjük a gyerekeket, és rajtuk kérjük számon azt, amit mi nem oltottunk beléjük jól.
2: Legyen önálló gondolkodása és önálló vélemény.
3: De Sanyika, de most egyébként magadat cáfolod meg, és magadat erősíted meg. Legyen önálló gondolata, meg önálló véleménye. Épp ez az. Tehát épp ez az, hogy nem az van már, hogy akkor mész a szakmunkáskészre meg a gimnáziumba, hanem az, hogy van önálló véleménye. Tehát, hogy ez a generáció már azt csinálja, akár
1: pont
3: mondjuk
1: a ti
3: nevelésetekből adódóan, hogyha most egy Norbinak a dolgait viszünk tovább, igen. Hogy ő nem fog egy mérgező munkahelyen éveket eltölteni a szemét főnöke mellett, és ez miatt ő cukros legyen, rákos legyen, magas vérnyomásos legyen, hogyha 3-4 hónap alatt neki lejön az, hogy ez a munkahely egy rakás szar, akkor föláll, és tovább megy.
2: Smált, értem.
3: Ennyi. Tehát, hogy ezt régen nyilván nem teheted meg, 90 előtt is például, mert örültél, hogy valahol ott vagy, kész, meghúztad magad, nyugdíjas állás, stb. Most már a fiatal ezt nem fogja elviselni. Hogyha itt egy szar munkahely van, akkor ott legyen még évekig, hogy akkor miért munkál? Utálom, gyűlölöm, és akkor ott maradsz évekig. Ő fogja magát, és föláll. Ennyi.
2: De én nem tudom, hogy hogy tud ellenni úgy, hogy elmegy egy helyre, és hogy rájön egy fél év után, hogy ez mégsem jó,
3: igen?
2: És akkor utána hónapokig nem is talál, de lehet, hogy nem is keres.
1: Én nem általánosítanám ezt így be. Ez
3: meg a másik dolog. Hogy itt ezt értsd meg, Sanyika, hogy inkább bevállalja a létbizonytalanságot x hónapig.
1: Mint a mérgező.
3: Mint hogyha nem. Mint hogyha ott lenne évekig, és mondom, tehát nem fölötlenség, így gondolkoznak. Nem fognak ott maradni, hogy rákos legyen, meg nem tudom, mindenki többet ér a saját élete, mint hogy minden nap egy rossz mérgező munkahelyre járjon be. Helyette vállalja a létbizonytalanságot bizonyos ideig, és ettől kezdve majd fog másik munkát.
1: Amennyiben találni. Ez így történik, de azért az ne általánosítsunk, mert lehet, hogy ő nem keres munkát, vagy nem talál munkát olyan gyorsan, és meghagyja magának az időbeli sávot arra, hogy keressen, de azért én nem általánosítanék. Tehát én azért azt látom, és most majd a saját gyerekeimet is akár tudom abszolút példaként hozni ide, hogy nekem a lányom is keresi a helyét a munkáján belül, és igen, egy iskolában dolgozott egy tanév, egy gyógypedagógusként, ami nem volt túl sok, tulajdonképpen egy évet mondunk, de tanévről beszélünk, azért kevesebb, és talált ettől jobbat, pusztán Anna azért, mert megtalálta azt a annak a lehetőségét, hogy azzal tud foglalkozni, amit tanult, sokkal-sokkal jobban, mint azon a helyen.
2: Jó, hát az nem baj, hogyha...
1: Oké, na de hát ez is egy, ha azt veszük, akkor ez is egy gyors munkahelyváltás volt. Tehát ezt ne zárjuk ki a lehetőségét a jobb keresésének, és ne általánosítsunk. Ne mondjuk azt, hogy a 20 évesek ilyenek. Én ezt nem mondom.
2: De én azt
1: mindig is voltak,
2: ha...
1: mindig is voltak rosszabb, és mindig is voltak jobb példák.
3: Minden esetre szerintem az elmondható ügyösszességében, vagy általánosítva szerintem, hogy azért az érzékenység talán az jobban jellemzi mondjuk ezt a generációt.
1: Az
3: tehát, hogyha
1: igen.
3: Mondjuk abszolút. Így, okay. Ha most itt ment a paksi sztori, meg hogy kihalnak a fák, stb. Lehet, hogy mondjuk, ha ez történt volna mondjuk az én generációban, akkor ilyen, tudom, mint most így, mi? Viszont lehet, hogy a mostani fiatalok azért ez már sokkal, hogy mondjam,
1: megmarad.
3: Szorongásokkal abszolút. Telve fogják abszolút. Ezt egyébként
1: abszolút. Átélni. Abszolút. Egy 20 éves most, és most megyünk tényleg emlegessük fel a téma behozóját, ezt a koncertes énekest. Ő problémákat lett, sötétnek festi le a világot. Mi lehet attól sötétebb és rosszabb dolog érzékelni, mint azt, hogy ennek a nagy-nagy pályakeresésnek, meg a nagy-nagy életkeresésnek a kezdetén olyan szorongató és annyira nehéz világhelyzetet kell maga körül látnia, amiből azt mondaná, hogy és ebbe akarok én valami jót, ebbe akarok én majd megtalálni magamat, amikor tulajdonképpen a forróság évente 10 fokkal megy följebb, amikor nem tudom, hogy hol robban ki háború, amikor mindenki minden ellen van, amikor acsarognak.
2: Hát mindennél nem lehet elkeseredni.
3: Hát de az hogy ilyenek egyébként.
1: De ez veszi körül. Egy most kezdő embert, minket ez nem vett körül ember. Hát a mi világunk ehhez képest, te mindig idealizálod, és mindig azt mondod, hogy
3: milyen jó volt akkor.
1: Ő miben néz szét? Amit most teremtettünk neki ember.
3: Igen.
1: Elég nagy kacspaszban vannak a 20-asok, csak jelzem.
3: Igen, de egyébként azt is adom, hogy akkor bezzeg, amikor 45-ben nagyapád vissza...
1: Ez igaz?
3: Az meg a másik, vagy 56, amikor lőttek, vagy...
1: Elég baj az, hogy abból mostanra nem tanult az emberiség eleget, és most ugyanott vagyunk, mint 45-ben.
3: Érdekes ez a téma, úgyhogy mondom. Azért akadtam meg ezen az emberen, zomberen, mert ez azért nyilván egy gitárt. Vitát generált köztük
1: a gitárjával.
3: Na jó, megyünk tovább, jön nem sokára egy vendégünk is.

0: termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óra ékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
5: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
7: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu.
8: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
9: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
8: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
9: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
10: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított, fényre sötétedő vagy bifokális, ráadásul új szemüvegét kerettel és lencsével már 20.000 forinttól elkészítjük. Opárt optika, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Reklámot hallottak.
11: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Andor Tamás.
11: Hírek.
12: Új játékkal, rendhagyó kincsvadászattal várja az olvasni és játszani szerető közönséget a balassagyarmati Madách Imre városi könyvtár a város különböző pontjain. Tudta meg a Megafon. Vitéz Katalin, az intézmény igazgatója rádiunknak elmondta, néhány év alatt több látványos projekttel népszerűsítették az olvasást és a könyvek szeretetét. Most Balassagyarmat utcáin helyeztek el színes kabicsokat, amelyekre egy-egy könyvre utaló képet festettek. A köveket a járókelők játékos formában fedezhetik fel. Aki megtalál egyet, a könyvtár internetes közönségi oldalán az erről szóló bejegyzés alatt egy fényképpel jelezheti sikerét. Hozzátette, a kavicsokon lévő feliratok, motívumok minden esetben egy olyan könyvre utalnak, amelyet a könyvtár valamelyik munkatársa jó szívvel ajánl. Céljuk, hogy a játékosok megfejtsék a kavicsok üzenetét, majd felkeressék a könyvtárat, ahol megkereshetik és ki is kölcsönözhetik a hozzájuk tartozó köteteket. Élvédős jégkorcsolyát találtak az alacsony vízállással csordogáló Ipoly takarító csapatai egy közösségi eseményen. A Nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátora rádiónknak elmondta, a háromnapos környezetvédelmi akció során az Ipoly mintegy 100 kilométeres magyarországi és felvidéki szakaszát tisztították meg. Frankó Viktória közölte, Balassagyarmatnál augusztus 14-én közel 20 nagy zsák hulladék gyűlt össze. A szemét között matracok, ruhák és számos műanyag palack is volt, hangsúlyozta. Az akcióhoz önkormányzatok, civil szervezetek és önkéntesek is csatlakoztak. Nyugdíjasok, fiatalok és óvodapedagógusok együtt gyűjtötték a szemetet, szárazföldön és vízen egyaránt. Utóbbiak szerint a környezet tudatosságra nevelés akkor hiteles, ha maguk is példát mutatnak. A szervezők szerint a takarítás nem csak a folyó megtisztításáról, hanem a szemléletformálásról is szól. Öt embert állítottak elő kábítószer birtoklása miatt a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai a múlt héten négy intézkedés során, írja a polisz.hu. Az egyenruhások összesen közel 40 g tiltott anyagot foglaltak le. Augusztus 9-én Salgótarjánban egy benzinkúton egy 38 éves szeredi férfit igazoltattak, akinek ruhájában és autójában is drogot találtak. Augusztus 13-án Bátony terenyén egy 44 éves férfihoz riasztották a rendőröket, miután kábítószer fogyasztását követően elvesztette eszméletét. Ugyanezen a napon Szurdok püspöki közelében egy szlovák rendszámú autóban kristályos anyagot találtak, a két utas gyors tesztje is pozitív lett. Augusztus 14-én Zagyvapálfalván egy 24 éves férfi zsebéből került elő kábítószer tartalmazó tégely. A rendőrség továbbra is kiemelt célként kezeli a kábítószer kínálat visszaszorítását és a terjesztői hálózatok felszámolását. A téli földgázellátás biztosítására is készül a kormányzat az Aszály és a Paksi atomerőmű működésének fenntartása mellett. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a gáztárolókban már most annyi földgáz van, amely a téli fogyasztás csaknem 70%-át fedezheti. A szezon kezdetére ezt az arányt közel 90%-ra emelnék. Ehhez járul hozzá a hazai kitermelés és a több irányból érkező import, így a miniszter szerint Magyarország gázellátása biztosított. Kapitány István ugyanakkor problémának nevezte, hogy a jelenlegi árak csak 2026 végéig érvényesek, a tél legdrágább hónapjaira nem rendelkezik teljes árfixálással az ország. A miniszter szerint ez nagyobb kockázatot jelent, ha a háború vagy egy szállítási útvonal kiesése miatt megugranak az energiaárak. Jelentősen kibővíteni az Oroszország elleni uniós szankciókat ősszel az Európai Unió. Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a Die Weltnek azt mondta, új a háború kezdete óta minden eddiginél átfogóbb szankciós listát terjesztenének elő. Elfogadása esetén egyharmadával nőne a büntetőintézkedésekkel sújtott orosz magán és jogi személyek száma. Uniós diplomáciai források szerint mintegy 1600 új szereplőt javasolhatnak szankciós listára, elsősorban az orosz hadiparhoz kapcsolódóan. Az intézkedések között utazási és tranzakciós tilalom, valamint vagyonbefagyasztás is szerepelhet. Az új csomagot szeptemberben terjeszthetik a tagállamok elé, és akár októberben elfogadhatják. Az EU jelenleg csaknem 3000 orosz természetes és jogi személy sújt szankciókkal.
13: Időjárás.
12: Ma már a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett csak elszórtan fordulhatnak elő futózáporok, zivatarok. Az északnyugati szél sokfelé lehet élénk, erős. Mérsékelt nyárias hőmérséklet várható, legfeljebb 28 fok lesz.
13: Közlekedés.
12: Ma nappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
14: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
16: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
14: Megafon.
15: Nagyot szól.
17: Rallis témánk van, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Szevasztok, megafonista huligánok, itt vagyunk, ragyogunk Norbert. Lezsepörte magáról a koszt, igen, és elég más huligánnak is.
18: Huligánnak éreztem magam.
17: Így van, és Sanyika is itt van, jó reggelt, Söndör.
19: Jó reggelt, sziasztok. Egy pici morzsa rajtam is van, mert ugye le is sajtustan lértettem.
17: Azt legyél, az biztos jó. Oké, Rallis téma, és hát Balassagyarmati a téma, és hogyha nyilván a hallgatók most hallják ezt a két szót, hogy Balassagyarmat és Ralli, akkor automatice, mire gondoljunk, kire gondoljunk, nem másra, mint Gurigáékra, Guriga Rally Teamre, kerékbotira, pontosabban, mert hogy megint nem is olyan régen volt egy kis versenyecske Pécs mellett, ahol ott volt apa és fia, és mentek egy pár kört, és megint a boti nagyon jó volt, és hát gyakorlatilag azt mondták rájuk az ottaniak, az ottani már akár veterán a bak, meg akik ott idősebbek már, erre a 17 éves gyerekre, akinek nagyjából 3 hónapja van jogosítványa, hogy ez egy UFO.
20: Nem mondod.
17: A szó jó értelmében.
20: De jó. Jó ezt hallani.
17: Ugye?
20: Amúgy azt hiszem, hogy itt ezekben a rallizós történetekben nem feltétlenül követelménye a jogsi. Vagy igen?
17: Azt nem tudom.
20: Hogy lehet az? Nem érdekel.
17: Hát de most...
20: De várjál, hát zárt pályán mennek, tehát nem hiszem, hogy forgalomban vesztek
19: részt. Zárt pályán nyilván nem, de mondjuk a meccsek rallinál azért ott nagyon sok esetben mész nyílt terepen, aki még az erdőkön.
20: De úgy, hogy forgalom van a környékeden, úgy bizonyosan nem.
17: Persze.
20: Tehát versenyszituáció.
17: Ezt már meg kell tudnunk.
20: Igen. Erre kíváncsi lennék, igen. hogy a hagyományos igen. úrvezetői engedély az itt feltétele az, hogy az ember ilyen fiatalkorban már rallizhasson.
17: Igen, érdekes, és arra fogunk beszélgetni most Kerék Juditta, anyukával,
20: de.
17: Mert hogy imádnivaló volt, a Judit az múlt héten szerdán este 7 óra 5-kor telefonon fölhívott. És akkor beszélgettünk egy picit, és akkor tudom, én pont akkor adtuk leadta internet is, meg pont leadtuk akkor is sporthírbe, hogy azt, hogy igen, aztán két kategóriában is nagyon jó volt, mert ugye Kisvaszar rallin vettek részt, ugye, és akkor mivel ő még csak 17 éves, ugye,
20: ilyen junior vagy ifjúság?
17: Igen, olyan tesztorin tudott ő menni, és ott gondok is voltak, mert az egyik megszakító, az egyik biztosíték, az elolvadt, akkor ki kellett állni, nem tudom, minden baj volt vele, de aztán ennek ellenére nagyon jó volt, mert hogy ugye az teszt kategóriában ugye lett egy első hely, amit a botiék megszereztek, ugye, kétkerék meghajtású a kategóriában, és a teszt abszolút értékelésben pedig harmadik helyen végzett, tehát hogy nagyon klassz volt a történet, és nagyon jól, és nagyon szívesen fogadták ezt a fiatal gyereket. Erről szépen beszélgettünk például egyébként Judittal, és akkor mondtam azt, hogy akkor ugye legutóbb a botival beszélgettünk, de mondtam neki most, hogy akkor legyen az anyuka, mert hogy azért most más az, hogy most bent ott az anyós ülésen, ugye, és akkor ketten csapatták a papussal, és akkor ugye mentek, mint férj és feleség, az egy dolog. De most ugye, hogy gyerek és a férj ott van, ül a szervizparkban, látja azt, hogy jönnek az eredmények, nem jönnek, hol van, mi történt, stb. Tehát, hogy azért ilyen plusz frász is, érted ez?
20: Hogyne.
17: Meg ugye azt, hogy akkor mi ez, meg hogy lesz a gyerekkel? Érted? Erre gondolni. Úgyhogy beszélgetünk ma mindent vele arról, hogy akkor most hogy van, mint van, meg hogy tényleg ennyire jó kedvelés és szeretettel fogadták. Kevésbé a múltkoros algó challenge-el a gyereket, csak úgy megsúgó.
20: Igen?
17: Aha.
20: Nem ugyanez volt?
17: Voltak azért ott, hogy mit keresed itt, meg ilyen fiatalom, meg hogy nem tudom én. Ezzel szemben egyébként a Pécs mellett meg mindenki imádt őt.
20: Milyen fura, hogy ugyanannal közönségre gondolva.
17: Igen, tehát ugye itt saját...
20: És itthon nem.
17: Igen. Érdekes ez is. Na mindegy, beszélgetünk ilyesmikről mindjárt, úgyhogy Judit lesz a vonalban a Meg a slágerek után.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és hát igen, imádott a téma, mert hogy olyan sportról, technikai sportról tudunk beszélgetni, ami a szívünk közel áll, és tudják azt a hallgatóink is az elmúlt 10 évben, hogy nagyon nem forszíroztuk a futballt.
1: Nincs
0: a reggeli műsorba.
2: Hogy ne lenne?
1: Hagyjam el lóval focival.
2: Milyen meccsek vannak?
0: Jó, hát de hol? Most hol? Megye háromba? Hagyjál már.
1: Miről beszélsz?
0: Mi? Azért mondom, hogy helyi szinten, tehát, hogy nem forszíroztuk, mert hogy olyanok vagyunk mi, hogy annak adunk inkább teret meg időt, amik ugye nem ezek a, hogy mondják, nem az, hogy látványsport, hanem ez a...
1: Hát mainstream, fősodor,
0: igen,
1: divatos,
0: ugye, imádjuk a krikettet, ugye?
1: Hát oda vagyunk
0: nagyon,
1: a krikettet.
0: Imádjuk egyébként
1: én a krikettet. Én a krokettet is szeretem.
0: Dunakanyari kenguruk, krikettesek, szentendrei, baseballosok, váci sárkányhajósok, mi volt még itt?
1: Ezeket, gombfocisok.
0: Gombfocisok, hogy köszönöm szépen. Vácon, a forték, tehát, hogy abszolút ezeket mondom, imádjuk, és hát ugye azért is imádjuk a rallit, mert hogy hát most már itt azért a Marosvásárhelyi Guriga Rally Team ifjú titánja, és ugye itt a pár nappal ezelőtt a pécsi kollégák elmondása szerint ifjú ufója, nagyon követnünk kell az ő pályafutását, mert a gyerek nagyon jó lesz, mert hogy ugye, amikor először beszélgettünk a Botival, akkor ugye itt a Salgó Challenge Cup kapcsán, ugye gyakorlatilag letarolt mindent, és első lett, hát ugye első ember letarolt, hanem első lett.
1: Tehát, nem az élet első, mert mindent letarolt.
0: Nagyon vitte a kategóriákat, és de most jó. Nem is olyan régen jött egy következő megmérettetés, mert nagyon szívesen várták őt egyébként lent Dél-Magyarországon, mégpedig ugye Kisvaszaron, ahol szintén ügyes volt, mert ugye két meghatású kategóriájában, teszt kategóriában is nagyon jó volt, meg abszolútban, és ugye teszt igen, két kerék meghatásoknál ugye ott első lett, ugye teszt abszolútban pedig ugye a harmadik helyen végzett, és hát azt lehetett hallani vissza, hogy nagyon-nagyon-nagyon jól érezték magukat ezen a versenyen, és nagyon-nagyon kedvesen és szívesen és örömmel fogadták a Botit. Annak ellenére ugye, hogy három hónapban neki jogosítványa, meg a 17 éves.
1: Hát az elején van az útnak. Igen. Hála Istennek, folytatva egyébként egy olyan családi hagyományt, ami szintén párját titkítja szerintem.
0: Na, és azt mondjuk, hogy erről beszélgessünk egy picit más vonatkozásban, az anyukának, Juditnak köszönhető, mert hogy ő hívott, hogy egy ilyen volt, mondtam, hogy tudunk róla, meg hét is adtunk róla, de hogy nagyon feltöltődött tőle a Botti, meg az egész család, hogy jó volt az egész történet. Egyébként ez egyik, ahogy elmondta Juci, az egyik legtechnikásabb, veszélyesebb pálya volt, úgyhogy körömrágos volt az egész történet. De jósult el, úgyhogy Judit itt van, tudunk vele egy kicsikét beszélgetni anyai szempontból, hogy akkor
1: Spéci.
0: Most mi van akkor a Botival, és hogyan tovább. Szia Judit, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hello!
1: Ciao. Első körben természetesen gratulálunk, mint ugye gyerekekkel rendelkező apa, tehát óriási érzés lehet az, amikor a srácodat egyrészt sikerben látod, sikeresnek látod, jónak látod, és ráadásul ennek még meg is érkezik kívülről egy olyan elismerése, amiről ti is beszámoltatok.
0: Így van, úgyhogy akkor milyen volt? Talán kezdjük ezzel, Judit, mert hogy azért nekem elmondta egy-két dolgot, de ezt azért osztuk meg a hallgatókkal is, mert hogy nem azt mondtad, hogy kellemes csalódás volt, hanem hogy azért egy picit más volt az íze az egésznek, mint mondjuk a Salgó Challenge kapom.
3: Igen, először is köszönöm szépen a gratulációt. Igen, az alsó mocsaládon ez a déli régiónak a versenye volt. Ez egy, ahogy mondtad is, egy elég komoly pálya, úgyhogy én nem nagyon örültem neki, hogy a szívbe benevezett.
0: Aha.
3: Ez egy nagyon szűk erdei út, itt hibázási lehetőség nem nagyon van, úgyhogy ez miatt én nem örültem, de hát nyilván ebben nem én döntök, hanem az apja. Bedobtőlt a mélyvízbe.
0: Volt egyébként akkor köztet vita egy kicsi azért, hogy akkor nem kéne még, meg akkor az kemény pálya.
3: Igen, Én azt gondoltam, hogy ő még nem is látta. Mi ugye ismerjük ezt a pályát, mi sokat mentünk rajta, de Boti még nem is látta ezt a pályát. és én mondtam, hogy azért, tehát ez egy első osztályos pálya. Ő még azért most kezdte, de nagyon ügyesen megoldott. Úgyhogy így utólag most már azt mondom, hogy megértem.
1: Tényleg, Jucci, csak fölmerül egy kérdés, utána folytatjuk mindenféleképpen a történeteteket, hogy ahhoz, hogy valaki raliban ilyen fiatalkorra vezessen, ott kell hozzá már jogsi, vagy ilyen úgymond forgalomtal elzárt pályákon, akár versenyszituációban jogsi nélkül is használhatja a tudást?
3: Hát egy ilyen versenyen, egy ilyen sprint versenyen kell a jogosítvány. Uh-huh. 18 éves kor is kellene, neki az apukája múltja miatt, meg úgy, hogy az apukája beül mellé, aha, neki engedi érzik.
0: Aha,
3: de kell a jogosítvány, igen.
0: Oké. Okay. Na akkor tegyünk vissza arra, hogy ugye azt mondtad tényleg, hogy maga az egész a hangulata, ugye amellett nagyon jó volt a Boti, az abból is fakadt, hogy nagyon jól fogadták a srácot, akkor milyen interakciók, milyen kis beszélgetések vagy rácsodálkozások voltak, Judit?
3: Hozzáteszem, hogy a Pécs az a mi is nagyon szeretünk ott versenyezni, és eleve az apját is nagyon szeretik ott, úgyhogy úgy mentünk oda, hogy mi ismertük, ugye nagyjából ezt az egészet. Hát Boti az meg az első gyors után már jött oda hozzá, hogy nagyon komolyan mész, hogy ezt hogy csinálod, életemben nem volt ezen a pályán.
0: Aha.
3: És végül is rögtön az első gyorsan jött egy nagyon jó időt. Azt fogják mondani, hogy úristen, mit akar ez a kisgyerek itt. De nem, jöttek, biztatták, mondták, hogy gratulálunk, Boti, hogy egyszerűen nem tudtunk jobbat jönni tőled.
1: De nagy. De
3: hogy nem volt olyan szerviz, mert ugye minden gyors után van egy szerviz, hogy ne jöttek volna oda hozzá.
0: Aha.
3: És nem hogy nagyon klasszul mész, Boti. Meg itthonról is egyébként vannak azért itt gyarmaton is olyanok, akik követik ezt élőbe.
0: Aha.
3: És folyamatosan jött az üzenet, hogy úristen, mit csinál ez a gyerek, ez egy elmebeteg.
0: Örökletes. Szeretem a magyar nyelvet, bocsánat, tehát ugye mondtam azt, hogy őrült, elmebeteg, ufó, és ugye ezt ugye ilyen pozitív értelemben. Igen.
1: Hát igen, ezért ebben van örökletesség.
0: Igen, és akkor azért azt mondjuk el, hogy igen, még van rálátásod, mert ott voltál, aztán most ugye anyukaként ott van a férjed meg a gyerek, tehát ugye mondtad nekem, hogy azért rágod a körmöndöt a szervízparkban, hogy na, igen.
2: Hát meg alapból is csak félti egy szülő a gyerekét.
0: Hát hogyne. De azért átbilenzte azért érdekel, Júci.
2: Nem veszélytelen történet.
0: Ugye? Tehát, hogy így azért jó viseled?
3: Hát én nagyon izgulok, tehát én megmondom őszintén, hogy én egész nap végig izgulok. Tehát azért nem csak a gyerek, ma férjem is ott ül az autóba. Aha. Tehát, hogy az én kis családom kimegy, és igen, azért ez egy veszélyes sport. Úgyhogy hát én örülni csak a végén tudok. Tehát, hogy az egész napos izgalom, ami a szervizparban ismerni olyankor. Tehát én addig még nem is a célba, addig még a szervizpartba az utolsó gyors után be nem érnek, addig nyilván feszült vagyok.
1: Egyetlenül.
3: De meg akkora boldogság van bennem, hogy azt le nem tudom írni.
0: Ilyen hullámvasút, ez egy érzelmi hullámvasút, ugye, hogy akkor egyébként akarod is, hogy menjen a gyerek, mert tudod, hogy jó, meg hogy jó lesz, meg, utána meg mégsem, mert azért úgy félsz, meg izgulsz, utána meg nagy izé, öröm, meg extázis van, hogy minden végig megy rajta.
1: De várjál, Júci, azért ez nem is egy vicces dolog innentől, mert hogy a dolog állandósulni látszik, legalábbis én úgy gondolom, tehát most a Boté beindul, előbb vagy utóbb, de is inkább előbb, mert hogy már beindult, akkor ő mellette fog ülni a férjed, és egyébként ugye azért még ti is mentek, azért akkor megvezet, szóval ez innentől egy még fokozottabb igénybevétel lesz ilyen szempontból.
3: A mi versenyzésünkre nem sok esély van már, mert a magyar rally sport az eléggé haldoklik. Még ezek a kisebb sprint versenyek, meg bajnokságok ezért még egész jól mennek. Uh-huh. Úgyhogy valószínű, hogy Bocié lesz most már a fő szempont, tehát ő vele fogunk inkább foglalkozni.
0: Aha.
3: Tehát Pécsen, ha a Pécs rally lesz, ott biztos, hogy el fogunk indulni mi is első osztályba, mert azt nagyon-nagyon szeretjük, de hát máshol nem nagyon látom.
1: Okay, tehát, okay. Igen, sajnos ez egy rossz hír ebből a szempontból, viszont tök érthető. Ugyanakkor, és azt még azt akartam kérdezni, mennyire vagytok, amennyire ismered a csapatokat, már pedig biztos nagyon ismered, egyedülállóak ezzel a családi felállással?
3: A múlt hét végén rendeztek Salgótarjánba egy ilyen apa-fia autóversenyző találkozót, és ott beszélgettünk, hogy tehát ilyen, hogy anya, apa, gyerek, ilyen nem nagyon van, de egyre több az apa fiú páros.
1: Hát én pont, vagy, én pont erre a családira gondoltam, tehát apa, anya, fiú, azért én ez egy unikum, lássuk be.
0: Van még egyébként, tudom, hogy már augusztus közepén felé megyünk, de hogy van még, vagy már túl is mentünk rajta, van még valami naptárba, Judit?
3: Igen, szeptember és októberben is szeretnénk. Jó. Mind a kettő Pécs környéki.
0: Na, jó. Oké.
3: Okay.
0: Jó.
3: Nem tudom, mert még nem kaptam versenykiírást.
0: Jó,
3: de
0: okay.
3: Szeretnénk.
0: Figyelünk rátok. Jó, és akkor beszélünk megint, hogy mi lesz a helyzet. Rendben?
3: Jó, rendben.
0: Köszönjük, hogy
1: sok
0: itt voltál.
1: Sok sikert nektek.
0: Szia, szia.
3: Köszönöm, hogy
0: hívtatok. Szia, szia, szia.
1: Jó,
0: igen, szia, most megint szia. Ilyen kis pattanások voltak a vonalban, úgyhogy bocs, érte, ez most igen, valószínűleg nálunk volt megint, tehát vannak ki néha ilyen internetes kiadások. De a lényeg, szerintem nagyban hallható volt, meg értető volt, hogy imádták a botit. Úgyhogy ennyi, gyerekek.
2: És hogy nagyon tehetséges, 17 igen. éves.
0: Igen. Kora. Úgyhogy szeptemberben is, meg októberben is lesz majd még témánk.
4: Itt a Megafon. A mikrofonnál Andor Tamás.
5: Hírek.
4: Új játékkal, rendhagyó kincsvadászattal várja az olvasni és játszani szerető közönséget a balassagyarmati Madách Imre városi könyvtár a város különböző pontjain. Tudta meg a Megafon. Vitéz Katalin, az intézmény igazgatója rádiunknak elmondta, néhány év alatt több látványos projekttel népszerűsítették az olvasást és a könyvek szeretetét. Most Balassagyarmat utcáin helyeztek el színes kavicsokat, amelyekre egy-egy könyvre utaló képet festettek. A köveket a járókelők játékos formában fedezhetik fel. Aki megtalál egyet, a könyvtár internetes közönségi oldalán az erről szóló bejegyzés alatt egy fényképpel jelezheti sikerét. Hozzátette, a kavicsokon lévő feliratok, motívumok minden esetben egy olyan könyvre utalnak, amelyet a könyvtár valamelyik munkatársa jó szívvel ajánl. Céljuk, hogy a játékosok megfejtsék a kavicsok üzenetét, majd felkeressék a könyvtárat, ahol megkereshetik és ki is kölcsönözhetik a hozzájuk tartozó köteteket. Élvédős jégkorcsolyát találtak az alacsony vízállással csordogáló Ipoly takarító csapatai egy közösségi eseményen. A Nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátora rádiónknak elmondta, a háromnapos környezetvédelmi akció során az Ipoly mintegy 100 kilométeres magyarországi és felvidéki szakaszát tisztították meg. Frankó Viktória közölte, Balassagyarmatnál augusztus 14-én közel 20 nagy zsák hulladék gyűlt össze. A szemét között matracok, ruhák és számos műanyag palack is volt, hangsúlyozta. Az akcióhoz önkormányzatok, civil szervezetek és önkéntesek is csatlakoztak. Nyugdíjasok, fiatalok és óvodapedagógusok együtt gyűjtötték a szemetet, szárazföldön és vízen egyaránt. Utóbbiak szerint a környezet tudatosságra nevelés akkor hiteles, ha maguk is példát mutatnak. A szervezők szerint a takarítás nem csak a folyó megtisztításáról, hanem a szemléletformálásról is szól. Öt embert állítottak elő kábítószer birtoklása miatt a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai a múlt héten négy intézkedés során, írja a polisz.hu. Az egyenruhások összesen közel 40 g tiltott anyagot foglaltak le. Augusztus 9-én Salgótarjánban egy benzinkúton egy 38 éves ceredi férfit igazoltattak, akinek ruhájában és autójában is drogot találtak. Augusztus 13-án Bátony terenyén egy 44 éves férfihoz riasztották a rendőröket, miután kábítószer fogyasztását követően elvesztette eszméletét. Ugyanezen a napon Szurdok püspöki közelében egy szlovák rendszámú autóban kristályos anyagot találtak, a két utas gyors tesztje is pozitív lett. Augusztus 14-én Zagyvapálfalván egy 24 éves férfi zsebéből került elő kábítószer tartalmazó tégely. A rendőrség továbbra is kiemelt célként kezeli a kábítószer kínálat visszaszorítását és a terjesztői hálózatok felszámolását. A téli földgázellátás biztosítására is készül a kormányzat az Aszály és a Paksi atomerőmű működésének fenntartása mellett. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a gáztárolókban már most annyi földgáz van, amely a téli fogyasztás csaknem 70%-át fedezheti. A szezon kezdetére ezt az arányt közel 90%-ra emelnék. Ehhez járul hozzá a hazai kitermelés és a több irányból érkező import, így a miniszter szerint Magyarország gázellátása biztosított. Kapitány István ugyanakkor problémának nevezte, hogy a jelenlegi árak csak 2026 végéig érvényesek, a tél legdrágább hónapjaira nem rendelkezik teljes árfixálással az ország. A miniszter szerint ez nagyobb kockázatot jelent, ha a háború vagy egy szállítási útvonal kiesése miatt megugranak az energiaárak. Jelentősen kibővíteni az Oroszország elleni uniós szankciókat ősszel az Európai Unió. Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a Die Weltnek azt mondta, új a háború kezdete óta minden eddiginél átfogóbb szankciós listát terjesztenének elő. Elfogadása esetén egyharmadával nőne a büntető intézkedésekkel sújtott orosz magán és jogi személyek száma. Uniós diplomáciai források szerint mintegy 1600 új szereplőt javasolhatnak szankciós listára, elsősorban az orosz hadiparhoz kapcsolódóan. Az intézkedések között utazási és tranzakciós tilalom, valamint vagyonbefagyasztás is szerepelhet. Az új csomagot szeptemberben terjeszthetik a tagállamok elé, és akár októberben elfogadhatják. Az EU jelenleg csaknem 3000 orosz természetes és jogi személy sújt szankciókkal.
5: Időjárás.
4: Ma már a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett csak elszórtan fordulhatnak elő futózáporok, zivatarok. Az északnyugati szél sokfelé lehet élénk, erős. Mérsékelt nyárias hőmérséklet várható, legfeljebb 28 fok lesz.
5: Közlekedés.
4: Ma nappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
6: Megafon.
7: Nagyot szól.

0: óriási témánk volt, és még mindig az kerék Boti, Balassagyarmati, hát rally versenyző 17 évesen ugye a kerék család ifjú titánja, apa és anya után most már ő is benzingőz, visszakettő padló, és akkor mehet a rakendről.
1: De mondjuk nehéz lett volna elképzelni, hogy srácból sokkozó lesz egy olyan hagyomány után.
0: Hogy lehetett volna.
1: De rejtélyes oknál fogva ez a dolog szerintem elsikkadt, hála Istennek.
2: Nem esik messze az, ahogy van, az alma a fától.
1: A fától. Mondanak, mondanak ilyet.
2: Mondanak ilyet is.
1: Igen.
2: Hát ez ebben a helyzetben is megállja a helyét, mert tényleg akkor egy nagy lehetőség előtt áll a kisrác.
0: Igen,
2: ez tényleg apai-anyai örökség gyakorlatilag.
1: Sándor, a te rallis szíved milyen szinten rezgett ezekre a hírekre?
2: Hát ezen a szakaszon, ez a felső meg alsó mocsaládi szakaszon jó magam is mentem a Kővári Barnával, ott navigáltam őt anno, ez olyan 2010-12 környékén.
1: Köszönjük, hogy navigálasz, hogy ezt megnézném.
2: Na minden. Hevesebben vert itt a szívem, és tényleg ott is mondta a Barna, hogy milyen szűk erdei szakaszokon mentünk körbe, és hát akkor itt most történelmi pillanat, ugye én 7 rekord kísérletet hajtottam eddig végre, ebből 3 Guinness és 4 abszolút magyar rekord, tehát 7-szeres rekorder vagyok, de hamarosan elmondhatom, ti vagytok az elsők, drága hallgatók, itt, ahogy bejelenteném, szeptember 13-án szeretném felállítani a 8. rekord kísérletemet, terepralli.
1: Ne ijeszges.
0: Ez az! Karvaj! 8. rekord kísérlete. Ez kell nekünk.
1: És ez mit jelent, Sándor? Mire kell gondolunk, amikor
2: egy ilyen homokos dünéken, homokbuckákon kell végig döszögnöm egy pályán. Van egy alapítvány, ez az Együtt Gurulunk alapítvány, akik fogyatékossággal élőknek évek óta már ilyen autóztatást, ilyen élményautóztatást szerveznek, de volt náluk már autistátok, ez a szellemileg sérült, de látássérült még soha nem volt, de olyan még soha tényleg elő nem fordult, hogy tereprallin vett volna részt és vezetett volna látássérült autós, és egy idegen úriember keresett meg engem, hogy figyelte már a munkásságomat és a bátorságomat és az autók iránti elfogultságomat tisztelvén, ő szeretne meghívni egy ilyen versenyre, és ahogy beszélgettünk, akkor azt mondta, hogy mi lenne, ha én is végig mennék ezen a homokos pályán, ezeken a dűnéken, és én magam vezetnék egy terepjárót is, kipróbálnám ennek az
0: nagyon életet. Király lesz, Karvaj!
1: Ez itthon lesz, vagy Tunéziában? Hol vannak ilyen
2: megfelelő
1: dűnék?
2: Nem, ez itthon lesz, ez azt hiszem Kereki a település, ez közel van Kaposvárhoz, nem is tudom, mi volt ott, ott is ilyen sáros, dagonyás versenyeket rendeztek.
0: De mint Bérem.
2: A 67-es úton.
1: Somogybagod, nem?
0: Igen.
2: Somogybagod? Igen. Ott a 67-es főút mellett, és ez is ott valahol Kereki településen lesz, egy homokbányában fogok menni.
0: Na, meglátjuk, hogy mi lesz belőle, adjuk majd reggel mi, és akkor élőben ezt, hogyha úgy van, és akkor ott leszünk a fülyenek.
1: 9-re még találj ki valamit, 10-re én egy holdutazást javasolnék, azt még próbáld meg.
0: Igen.
1: De nem kell retúr.
0: Jó, na, erről már beszélgetünk egyébként, és persze visszatérve Botira figyelünk, mert hogy szeptemberben is, meg októberben is úgy tűnik, hogy még lesz verseny, és hát nagy valószínűséggel ott is jó fog menni a gyerek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a kiszrekevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj!
4: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
4: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
6: Ha kérdésed van, hívj! 0630 154 67 21!
4: Számolj utána!
5: Megéri hozzánk jönni!
7: Megéri hozzánk jönni!
8: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
9: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között Füleken a Várlak Fesztiválon.
10: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 9 óra van.
2: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
11: Megdőlt a tavaly regisztrált szabadtéri tűzesetek száma Nógrádban, idén eddig 105-en vegyszer vonultak a tűzoltók. Ez 27%-os emelkedés az előző évhez képest. A magas esetszám elsősorban a száraz, csapadékmentes időjárás következménye. Juhász László, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatal vezetője kifejtette. A hőség és a tartós csapadék hiány miatt kiszáradt szinte minden növényzet, a tűz már kisebb szélben is gyorsan terjedhet, a felszíni lángok pedig akár koronatűzzé is fejlődhetnek. Hangsúlyozta, az erdőtűzek csak nem egészben emberi gondatlanságra vagy szándékosságra vezethetők vissza. Veszélyt jelenthet egy eldobott cigarettacsikk, a felügyelet nélkül hagyott parázs, a játékból meggyújtott tűz, vagy akár a kerti hulladék szabálytalan égetése is. Még ma éjszaka is forgalomkorlátozásra kell számítani Szentendrén, ugyanis augusztus 17-én megkezdődött a 11-es főút felújításának újabb üteme. Olvasható az önkormányzat internetes oldalán. A munkálatok a Lidl kihajtó és az Altiszti Akadémia 2-es kapuja közötti szakaszon történnek. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a felújítás két éjszakán át este 6 és reggel 6 óra között van így. Napközben reggel 6 és este 6 között teljes szélességében járható az útszakasz. Éjszaka féltájás lezárás és jelzőőrös forgalomirányítás van érvényben, ezért torlódásokra kell számítani. Az érintett ingatlanok gépkocsival elérhetők maradnak, ugyanakkor a Möller István, a Levendula, a Rózsa utca és a Rózsa köz a munkavégzés idején nem járható, ezekbe behajtani és kihajtani tilos. A Magyar Közút arra kéri az autósokat, hogy az új aszfalton fokozott óvatossággal közlekedjenek, mert a burkolati jeleket csak a teljes felújítás után festik fel. 5 embert állítottak elő kábítószer birtoklása miatt a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai a múlt héten 4 intézkedés során, írja a polisz.hu. Az egyenruhások összesen közel 40 g tiltott anyagot foglaltak le. Augusztus 9-én Salgótarjánban egy benzinkúton egy 38 éves ceredi férfit igazoltattak, akinek ruhájában és autójában is drogot találtak. Augusztus 13-án Bátony terenyén egy 44 éves férfihoz riasztották a rendőröket, miután kábítószer fogyasztását követően elvesztette eszméletét. Ugyanezen a napon Szurdok püspöki közelében egy szlovák rendszámú autóban kristályos anyagot találtak, a két utas gyors tesztje is pozitív lett. Augusztus 14-én Zagyvapálfalván egy 24 éves férfi zsebéből került elő kábítószer tartalmazó tégely. A rendőrség továbbra is kiemelt célként kezeli a kábítószer kínálat visszaszorítását és a terjesztői hálózatok felszámolását. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy a következő napokban segítsék a paksi atomerőmű biztonságos működését, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal. A zsilip megnyitásával másodpercenként mintegy 20 köbméter víztöblet juthat a Duna főágába, ami körülbelül 2 cm-rel emelheti a vízszintet. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vízépítési tanszékvezetője szerint erre azért van szükség, mert a fenékküszöb még épül, a Duna vízgyűjtőin lehulló csapadék hatása pedig csak 3-4 nap múlva érzékelhető.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
5: Időjárás.
2: Időjárás.
11: Ma már a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett csak elszórtan fordulhatnak elő futózáporok, zivatarok. Az északnyugati szél sokfelé lehet élénk, erős. Mérsékelt nyárias hőmérséklet várható, legfeljebb 28 fok lesz.
2: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
10: nyekiautóház.hu.
12: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
13: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
2: Közlekedés.
5: Közlekedés.
11: Ma nappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü.
10: Start menü.
2: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.
10: Nagyot szól.
14: Nagyon szép délelőttöt kívánunk mindenkinek. Folytatjuk a startmenünket, van még egy óránk, ezt szeretjük, mert ilyenkor Varga Bíró Tamás érkezik. És hát hol klasszikolunk, hol a klasszikon belül teljesen más felé megyünk, aztán visszatérünk. Ilyen adhok dolgok történtek egyébként, azt hiszem az elmúlt napokban is. De meglátjuk, mit fog majd hozni a mostani rovat. Sanyika, te is itt vagy, jó reggelt!
15: Itt vagyok, így van, és kérlek titeket, hogy rádiózzunk továbbra is együtt a 95 héten és a 91.9-en. Önnek a megaslágerek, és akkor tényleg nem marad más hátra, hogy érkezik Varga Bíró Tamás.

0: Jó rádiózást mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, folytatjuk a kék halált. Tegnaphoz egy gyors hozzászólás, még el fogom fejteni Varga Bíró Tamás. Jó reggelt!
1: Jó reggelt és jó reggelt nektek is, kedves kék halál hallgatók.
0: A tortúrát elfelejtettük.
1: A tortúra.
0: Bocs, azért az, Kathy Bates. Az a, ebben a háromban.
1: És Tim Robin, nem az volt? Na, látod Kathy Bates-et, tudom, mert ő az igazi főszereplője, meg a Balta.
0: És nem akarom megnézni, várj.
1: Ó, Balta! Hát a ragyogás.
0: Hát a ragyogás is. Azért, hogy van egy 5-6, na. Jó, de Kathy Bates meg aztán Oscart is kapott rá. Talán.
1: Igen. Mindegy, nekem akkor is a kettő az.
0: Ki volt az, aki a sziklában volt az ellenség a Nicolas Cage-nek? Nicolas Cage-nek. Ed Harris.
1: Ed Harris. Ed Harris, viszont. Szegény Ed Harris. Na, mondjuk Kathy Bates-en én sem szeretnék egy szobába kerülni. Azt szeretném a Gomez. Vagy valami.
0: Figyelj, borzasztó volt.
1: Teljesen borzasztó.
0: Az a könyv is borzasztó, meg az a film is borzasztó.
1: Az is. Már eleve az őrült rajongó, meg mit tudom én, ez már eleve egy olyan, hogy...
0: Nekem mégis, akkor befejezem, tényleg imádom, amikor heroinos korszakkal volt, a kokainos nagyon jókat írt egyébként, aztán már annyira már nem, hogy a Billy Lynch-ben azt olvastad?
1: Igen.
0: Tehát, hogy azért gyerekek, az a történet is, hogy így elmész a férjeddel, hogy rendezd így a kapcsolatodat egy ilyen vidéki házba, és hogy akkor a férjed az így szereti a bilincses sztorikat, és akkor, hogy így szívőhangot kap, és ott meghal, miközben ott vagy egy... És érted is, hogy
1: igen.
0: Ott vagy bilincsben, és akkor valami járja egyébként ott az üdülőházakat is, meg nem tudom, tehát... Istenem! Na mindegy, kezdjük ezt a vidám műsort, itt a 95 héten és a 95.
1: Még talán annyit hozzátennék, hogy ezzel én annyira tudok egyébként azonosulni, hogy nekem van őrült rajongom. De olyan, aki...
0: Írogat neked állandóan.
1: Írogat, mivel nem válaszolok, feljelent bíróságon, a bíróság, de ilyen több ezer oldalas ezért, de ez a bíróság az mindig elutasítja őt, mert bolond csaj egyébként. De például volt már, hogy magánnyomozó küldött rám.
0: És mondtad, oda mentél, ha lebukott, azt mondod, mit csinálsz, te itt készre magánnyomozót, hogy honnan tudod?
1: Hát ezt onnan tudom, hogy nem volt meg neki a lakcímem, és az őrhalmi polgármesteri hivatalba ment be, aha, hogy megtudakolja ők, meg szóltak nekem, és akkor én hülye meg megadtam, mert azt mondták, hogy ide meg oda fellépésre kell.
0: Aha.
1: És akkor így tudta meg.
0: Rafkós nyomozó idézés, volt ez.
1: Igen, mert az idézést, az csak akkor lehet kiküldeni, hogyha megvan a teljes címe az illetőnek. Ha nincs meg a címe, akkor a bíróság meg a rendőrség nem nyomoz ilyen ügyben. Azt neked kell kideríteni minden esetben. És megnéztem a felvételt, kamerafelvételt a hivatalba. Nem ismertem én ezt. Rám küldtek, basszus, magánnyomozót. Egyébként 14 havi, azt hiszem talán 14 havi, vagy 18 havi ilyen pénzszent, vagy magánkincstár, vagy nem is tudom, hogy milyen kiindítja ezeket a képzéseket, lehet magánnyomozónak tanulni.
0: Az nem rossz.
1: Nem rossz, az egyre inkább jobb lesz már itt a magánnyomozás. Nem?
0: Na jó.
1: Jaj, Istenem.
0: Kezdjük el.
1: Az egypetűjüknek a partnerük fölé rangsorolják a ikertestvérüket a kötődési hierarchiában.
0: Ez nem is odállom.
1: A kétpetűjű ikrek nagyjából egyenlő arányban rangsorolják a kettőt, a tesót meg a párt. A nem ikertestvérek pedig a partnerüket rangsorolják az első helyre. Nem szabad ikrekkel kezdeni, pláne egypetűjű ikrekkel. Egyrészt megtévesztenek, most képzeld el, hogy két gyönyörű lány, és akkor ott van az egyik, ott van a másik, összetévesztet, ugye? Tehát az egyiknek mondott ki az igent, és a másikkal hálod el a nász éjszakát, óriási botrány lehet belőle, ugye? Hát másrészt meg nem szeret, nem téged szeret a legjobb, ugye? Ne kezdjetek ikrekkel. Na jó. Egy munkanélküli szegény német cipész, majdnem azt hittem, hogy festő, de nem, ez cipész volt. Egy német cipész. Hát fura dolgot tett 1906-ban. Vásárolt egy használt századosi egyenruhát, azzal kiment az utcára, ahol masírozott egy csapat igazi katona, azoknak szólt, hogy azonnal kövessenek, elvitte őket a városházára, letartóztatta a polgármestert, majd az egész teljes városi kincstárral elsétált.
0: Ezt hívják az évszázad lopásának, igen, vagy nem tudom,
1: igen, igen,
0: hogy mi.
1: Igen, Vilmos császár egyébként amnesztiát adott neki, mert amikor ezt meghallotta, elrögte magát, viszont amúgy is csak mindösszesen 4 év börtönbüntetésre ítélték, mikor elkapták, persze elkapták. Uh-huh. Egyenruha jogosulatlan viselése, a közben megsértése, jogellenes fogvatartás, csalás és súlyos okrét hamisítás vágyával, de hát megúszta, ugye, tett ez a lényeg, hajrá.
0: Ez jó buli, ez így, lehet, ez hogy... jó buli.
1: Igen, igen.
2: Tartóztassák le
1: ezt az embert, azonnal tartóztassák.
2: Irány a kincstár. Pakola.
1: Istenem, még annál szebb lett volna, hogyha mondjuk hasbeszélő, és akkor ő maga oldja meg. Akárcsak Edgar Bergen, aki a ever a leghíresebb hasbeszélő volt. Nekem egyébként 2 hasbeszélő favoritom is van. Az egyiknek nem tudom a nevét. Ő egy ilyen nagy szőrös madárral, az a hasbeszélő bábúja neki.
0: Igen.
1: Ő egy kislány. Egy csodaszép kislány. 12-13 éves körül lehetett akkor, amikor ez a tehetségkutató show zajlott, és ahogy megjelent. Hát, szenzációs volt. Hát a másik Jetta nem. Akinek az egyik bábúja, talán a leghíresebb bábúja, Ahmed, a halott terrorista.
0: Ja, így már megvan.
1: Aki egy önrobbantásban halt meg, és akkor ő így, és hol aratta a legnagyobb sikert Jeff Dunham? Ahmeddel, a halott terroristával.
0: Gondolom, a Közel-Keleten?
1: Az Egyesült Arab Királyságokban, igen. Igen. Meghaltak érte, érted? Allahu Akbar, I will kill you! Ez mindig meg foglak ölni! Ez volt a kedvenc kis izéje neki. Istenem. De Amerika leghíresebb hasbeszélője, a Muppet Show-tól kezdve a Szezám utcán keresztül az összes Ed Sullivan, ilyen show, olyan show, mindenhol volt Edgar Bergen. Végrendeletéből kihagyta Candice lányát, de hasbeszélő bábujának, Charlie McCarthy-nak $10,000 örökséget.
0: Jó, hát nyilván ez csak egy fikcsi volt, mert a lányával gondolom rosszban volt, és akkor azért is, ezért is.
1: Nem, jobban szerette Charlie-t, a bábut.
0: De 10 forintos...
1: Amíg ugyanis élt.
0: Vagy dollárnyi...
1: Igen. Amíg ugyanis élt. Hát nem sok. Basszus. Egy bábura?
0: Hát nem az, hanem úgy a...
1: Hát nem sok, de a lányának meg semmit nem adott.
0: Hát...
1: Egy bábunak meg igen.
0: Jó.
1: Na. Hát az mennyi? 3,5 millió forint, vagy valami ilyesmi? Hát az hogy ne lenne sok?
0: Igen.
1: Az sok az. Viszont amíg élt, Edgar arra kényszerítette a lányát, hogy Charlie-val, a bábúval úgy bánjon, mintha testvére lenne. Jó éjszaka, puszi. Uh-huh. Együtt kaja. Uh-huh. Nyilván ő nem evett, de...
0: Uh-huh. Légyel.
1: Ez normál. Tehát egy ilyen kis szociopata, kis ezés, sérült, hasadt személyiség volt, basszus, és ő volt a gyerekműsorok sztárja.
0: És mondtam, meghalt, utána fogta a lány, és szerintem baltával szétaprította, igen, és fölgyújtotta ezt a bábút szerintem.
1: Hát lehet. Biztos amúgy ebben. Ez a hasadt személyiség, ez, azt tudod, hogy mondtam, hogy indulnak ilyen jó kis tanfolyamok.
0: Igen, magányimozó.
1: Pedagógiai asszisztens képzéshez. Tudod, mi nem kell? Mi? Erkölcsi bizonyítvány.
0: A pedasszisztenshez?
1: Aha.
0: Szerintenshez.
1: Nem kell. Hát azért egy picit lehetne változtatni ezeket a dolgokat. Nem, tehát így hasmánt, így mit tudom én. Na mindegy. Hát egyébként én féltem ezektől a hasbeszélő bábuktól. Tehát
0: én ezektől, tehát amióta megnéztem a sost, akkor a keretes szerkezete. Nem, én nagyon szeretem egyébként a Démonok között 1-2-t. Szerintem az egy klasszul megfogott. Semmi újdonság nincs benne, de nem szar.
1: Na, de ha még kiderül, hogy az apácának is rajongója vagy, akkor nem tudom, mit csinálok, vagy a mama.
0: Azt nem. Milyen
1: mama? Nem, mi? Mama, van ilyen horror sorozat.
0: Mama.
1: Mama, igen.
0: Nekem
1: nem a József Attila féle. Nem a József Attila. Ez nem izé a kosárban, nem izé. Ez démonokat vitt a padlásra.
0: Egy-kettő. És
1: igen?
0: Amit láttam még tényleg eszembutott, és az is jó volt.
1: De a démonok között az igazi film. Tehát, hogy azok rendes A-kategóriás szereplők vannak benne, meg minden.
0: De van még streamen, láttam még a Mumust. És az is Stephen King.
1: Igen?
0: Igen, ez mostani.
1: Jó sor vagy van egy ilyen is.
0: Jó, tudom, még amikor a cigány azt, hogy megátkozz.
1: Igen.
0: Tehát,
1: igen.
0: Hogy a Mumusban az nagyon ilyen családi dráma, pszichoizé, tehát a anyuka meghal, és akkor hogy tudod. Rakod össze, tudod, és akkor oda jön a Mumus, ahol egyébként fájdalom van. Igen, tehát nagyon-nagyon
1: hát megbont csinálva.
0: Igen, úgyhogy az is nagyon az fog.
1: Igen.
0: Egyébként meg azért nekem az is nem volt annyira rossz szerintem.
1: Itt.
0: Igen.
1: Az várjál, abban sorozat is készült,
0: azt
1: az egy év vagy
0: az nem már. Nem, csak ugye a nagy filmet, a két részes.
1: A sorozat jobb.
0: Az sem
1: egyébként a sorozat jobb.
0: Na jó, van, ennyi volt.
1: Alig várlak.
0: Holnap folytatjuk.
1: Alig várom, szíjet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
6: Hírek.
5: Megdőlt a tavaly regisztrált szabadtéri tűzesetek száma Nógrádban, idén eddig 105-en vegyszer vonultak a tűzoltók. Ez 27%-os emelkedés az előző évhez képest. A magas esetszám elsősorban a száraz, csapadékmentes időjárás következménye. Juhász László, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalvezetője kifejtette. A hőség és a tartós csapadék hiány miatt kiszáradt szinte minden növényzet, a tűz már kisebb szélben is gyorsan terjedhet, a felszíni lángok pedig akár koronatűzzé is fejlődhetnek. Hangsúlyozta, az erdőtűzek csak nem egészben emberi gondatlanságra vagy szándékosságra vezethetők vissza. Veszélyt jelenthet egy eldobott cigarettacsikk, a felügyelet nélkül hagyott parázs, a játékból meggyújtott tűz, vagy akár a kerti hulladék szabálytalan égetése is. Még ma éjszaka is forgalomkorlátozásra kell számítani Szentendrén, ugyanis augusztus 17-én megkezdődött a 11-es főút felújításának újabb üteme. Olvasható az önkormányzat internetes oldalán. A munkálatok a Lidl kihajtó és az Altiszti Akadémia 2-es kapuja közötti szakaszon történnek. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a felújítás két éjszakán át, este 6 és reggel 6 óra között van így. Napközben reggel 6 és este 6 között teljes szélességében járható az útszakasz. Éjszaka féltájás lezárás és jelzőőrös forgalomirányítás van érvényben, ezért torlódásokra kell számítani. Az érintett ingatlanok gépkocsival elérhetők maradnak, ugyanakkor a Möller István, a Levendula, a Rózsa utca és a Rózsa köz a munkavégzés idején nem járható, ezekbe behajtani és kihajtani tilos. A Magyar Közút arra kéri az autósokat, hogy az új aszfalton fokozott óvatossággal közlekedjenek, mert a burkolati jeleket csak a teljes felújítás után festik fel. 5 embert állítottak elő kábítószer birtoklása miatt a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai a múlt héten 4 intézkedés során, írja a polisz.hu. Az egyenruhások összesen közel 40 g tiltott anyagot foglaltak le. Augusztus 9-én Salgótarjánban egy benzinkúton egy 38 éves ceredi férfit igazoltattak, akinek ruhájában és autójában is drogot találtak. Augusztus 13-án Bátony terenyén egy 44 éves férfihoz riasztották a rendőröket, miután kábítószer fogyasztását követően elvesztette eszméletét. Ugyanezen a napon Szurdok püspöki közelében egy szlovák rendszámú autóban kristályos anyagot találtak, a két utas gyors tesztje is pozitív lett. Augusztus 14-én Zagyvapálfalván egy 24 éves férfi zsebéből került elő kábítószer tartalmazó tégely. A rendőrség továbbra is kiemelt célként kezeli a kábítószer kínálat visszaszorítását és a terjesztői hálózatok felszámolását. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy a következő napokban segítsék a paksi atomerőmű biztonságos működését, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal. A zsilip megnyitásával másodpercenként mintegy 20 köbméter víztöblet juthat a Duna főágába, ami körülbelül 2 cm-rel emelheti a vízszintet. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vízépítési tanszékvezetője szerint erre azért van szükség, mert a fenékküszöb még épül, a Duna vízgyűjtőin lehulló csapadék hatása pedig csak 3-4 nap múlva érzékelhető.
6: Időjárás.
5: Ma már a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett csak elszórtan fordulhatnak elő futózáporok, zivatarok. Az északnyugati szél sokfelé lehet élénk, erős. Mérsékelt nyárias hőmérséklet várható, legfeljebb 28 fok lesz.
4: Közlekedés.
5: Ma nappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
4: És most indítjuk a napot. Start menü.
7: Start menü.
4: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
7: Nagyot szól.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Kedves hallgatóink, már ennyi volt. Minden volt ma, mi?
2: De tényleg.
1: Rally volt, csörte volt, anyázások voltak majdnem, de hát csak óvatosan, szolidan, burkoltan. Kell ez is. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek mindent. Ilyenek is szoktunk beszélgetni.
3: Én ezt most megkoronáznám az üzenettel.
2: Csak óvatosan.
1: Gyerünk.
3: Néha a legbátrabb dolog, amit tehetsz, hogy felkelsz, felöltözöl, és egyszerűen csak elindulsz dolgozni. Ha eddig még nem tetted.
1: Látod, ez, figyelj, ez, hogyha ez nem lett volna vak, ez a cuclisbusban, ez egy ilyen...
2: Mi lett volna?
1: Ilyen hajcsár, TSZ elnök, vagy ilyen, tudod, ilyen nem tudom, ilyen jogtan, elnök, tanácsos, elvtárs, hogy meglegyenek a kimutatások, meg a 17 éves terv, meg nyerjük meg a kábelharcot, meg a szélharcot, meg a...
2: És igazad van, ilyen, meg ez a mindenkit följelentő hajlam.
1: Így van, ez biztos, hogy az egyik legsötétebb izé
2: durva káder. Volna,
1: az biztos.
2: Durva káder.
1: Kész.
3: Dolgozni.
1: Fúj. Igen, nagy tapsot mindenkinek, köszönjük szépen, jön Reni. Kezdődik a hírek után a kirakat, és akkor találkozunk holnap reggel. Addig is okosan, ügyesen, szépen.
2: És egészségesen.
1: Szevasztok.
3: Szép napot, sziasztok.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
5: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
6: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
7: Tessék, CH Klíma.
8: CH Klíma.
7: Igen, CH Klíma.
8: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. CH Klíma.hu.
9: Reklámot hallottak.
10: 10 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Andor Tamás.
10: Hírek.
11: Új játékkal, rendhagyó kincsvadászattal várja az olvasni és játszani szerető közönséget a balassagyarmati Madách Imre városi könyvtár a város különböző pontjain. Tudta meg a Megafon. Vitéz Katalin, az intézmény igazgatója rádiunknak elmondta, néhány év alatt több látványos projekttel népszerűsítették az olvasást és a könyvek szeretetét. Most Balassagyarmat utcáin helyeztek el színes kavicsokat, amelyekre egy-egy könyvre utaló képet festettek. A köveket a járókelők játékos formában fedezhetik fel. Aki megtalál egyet, a könyvtár internetes közönségi oldalán az erről szóló bejegyzés alatt egy fényképpel jelezheti sikerét. Hozzátette, a kavicsokon lévő feliratok, motívumok minden esetben egy olyan könyvre utalnak, amelyet a könyvtár valamelyik munkatársa jó szívvel ajánl. Céljuk, hogy a játékosok megfejtsék a kavicsok üzenetét, majd felkeressék a könyvtárat, ahol megkereshetik és ki is kölcsönözhetik a hozzájuk tartozó köteteket. Élvédős jégkorcsolyát találtak az alacsony vízállással csordogáló Ipoly takarító csapatai egy közösségi eseményen. A Nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátora rádiónknak elmondta, a háromnapos környezetvédelmi akció során az Ipoly mintegy 100 kilométeres magyarországi és felvidéki szakaszát tisztították meg. Frankó Viktória közölte, Balassagyarmatnál augusztus 14-én közel 20 nagy zsák hulladék gyűlt össze. A szemét között matracok, ruhák és számos műanyag palack is volt, hangsúlyozta. Az akcióhoz önkormányzatok, civil szervezetek és önkéntesek is csatlakoztak. Nyugdíjasok, fiatalok és óvodapedagógusok együtt gyűjtötték a szemetet, szárazföldön és vízen egyaránt. Utóbbiak szerint a környezet tudatosságra nevelés akkor hiteles, ha maguk is példát mutat. A szervezők szerint a takarítás nem csak a folyó megtisztításáról, hanem a szemléletformálásról is szól. Öt embert állítottak elő kábítószer birtoklása miatt a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai a múlt héten négy intézkedés során, írja a polisz.hu. Az egyenruhások összesen közel 40 g tiltott anyagot foglaltak le. Augusztus 9-én Salgótarjánban egy benzinkúton egy 38 éves szeredi férfit igazoltattak, akinek ruhájában és autójában is drogot találtak. Augusztus 13-án Bátony terenyén egy 44 éves férfihoz riasztották a rendőröket, miután kábítószer fogyasztását követően elvesztette eszméletét. Ugyanezen a napon Szurdok püspöki közelében egy szlovák rendszámú autóban kristályos anyagot találtak, a két utas gyors tesztje is pozitív lett. Augusztus 14-én Zagyvapálfalván egy 24 éves férfi zsebéből került elő kábítószer tartalmazó tégely. A rendőrség továbbra is kiemelt célként kezeli a kábítószer kínálat visszaszorítását és a terjesztői hálózatok felszámolását. A téli földgázellátás biztosítására is készül a kormányzat az Aszály és a Paksi atomerőmű működésének fenntartása mellett. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a gáztárolókban már most annyi földgáz van, amely a téli fogyasztás csaknem 70%-át fedezheti. A szezon kezdetére ezt az arányt közel 90%-ra emelnék. Ehhez járul hozzá a hazai kitermelés és a több irányból érkező import. Így a miniszter szerint Magyarország gázellátása biztosított. Kapitány István ugyanakkor problémának nevezte, hogy a jelenlegi árak csak 2026 végéig érvényesek, a tél legdrágább hónapjaira nem rendelkezik teljes árfixálással az ország. A miniszter szerint ez nagyobb kockázatot jelent, ha a háború vagy egy szállítási útvonal kiesése miatt megugranak az energiaárak. Jelentősen kibővíteni az Oroszország elleni uniós szankciókat ősszel az Európai Unió. Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a Die Weltnek azt mondta, új a háború kezdete óta minden eddiginél átfogóbb szankciós listát terjesztenének elő. Elfogadása esetén egyharmadával nőne a büntető intézkedésekkel sújtott orosz magán és jogi személyek száma. Uniós diplomáciai források szerint mintegy 1600 új szereplőt javasolhatnak szankciós listára, elsősorban az orosz hadiparhoz kapcsolódóan. Az intézkedések között utazási és tranzakciós tilalom, valamint vagyonbefagyasztás is szerepelhet. Az új csomagot szeptemberben terjeszthetik a tagállamok elé, és akár októberben elfogadhatják. Az EU jelenleg csaknem 3000 orosz természetes és jogi személy sújt szankciókkal.
10: Időjárás.
12: Időjárás.
11: Ma már a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett csak elszórtan fordulhatnak elő futózáporok, zivatarok. Az északnyugati szél sokfelé lehet élénk, erős. Mérsékelt nyárias hőmérséklet várható, legfeljebb 28 fok lesz.
12: Közlekedés.
10: Közlekedés.
11: Ma nappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
13: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
15: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
13: Megafon.
14: Nagyon szól.
16: Kirakat a műsor, amiben ma is minden benne lesz. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Réde Ireni a mikrofonnál, és már is indítjuk a slágereket. Van, amikor nem az a legnehezebb, hogy lezárjunk valamit, hanem az, hogy valóban tovább tudjunk lépni. A The Wildlife How to Move On című dala pontosan ezt az érzést ragadja meg, elengedni a múltat, összeszedni magunkat, és megpróbálni újra előre nézni. Ha már volt olyan időszakuk, amikor nehéz volt tovább lépni, akkor ez a dal biztosan teli találat. Jöjjön tehát a Wildlife és a How to Move On itt a Megafonban.

olasz paradicsomleves mediterrán fűszerekkel napi recept rovatunk következik a kirakatban. Az olasz paradicsomleves sejmes, a zöld fűszereknek köszönhetően üde és nagyszerű íze van. Nézzük a hozzávalókat. 30 dek a paradicsom,

darab hagyma, 4 bögre húsleves, 1 kis doboz paradicsomkonzerv, 1 teáskanál rozmarink, 2 gereszt fokhagyma, 1 darab paprika, 5 deka parmezán, 3 evőkanál olívaolaj, 1 teáskanál bazsalikom, 1 teáskanál oregano, só, illetve bors. A paradicsomokat mossuk meg, mártsuk 1-2 percre forró vízbe, és húzzuk le a héjukat. A vöröshagymát aprítsuk fel, és kevés olívaolajon díszteljük meg. Rakjuk hozzá az úzott fokhagymát, és azzal is süssük egy picit. Dobjuk hozzá a paprikát, a paradicsomot, öntsük hozzá a sűrített paradicsomot és a levest. Forraljuk össze 10 perc alatt. Pépesítsük botmixerrel, és ízesítsük sóval, borssal, zöld fűszerekkel, és jól rottyantjuk össze. Végül pedig tálaláskor megszórhatjuk reszelt parmezánnal, és olívaolajjal is jól meglocsolhatjuk. Ez volt az olasz paradicsomleves receptje, amelyben sok-sok mediterrán fűszer van.

Kirakatott még hozzá a névnapos rovatunkkal, kedves Ilonák, Ilmák, Lenkék és Helének. Nagyon boldog névnapot kívánok Önöknek! Az Ilona, Helena régi magyarosodott alakváltozata Magyarországon a középkor óta gyakori. Elterjedésében a kereszténység a homéroszi történetet feldolgozó középkori trója regény Szép Ilonája is szerepet játszott. Az Ilma Vörös Marti Mihály névalkotása a Csongor és Tünde című mesedrámában. Jelentése levegő, ég és világ. Finn eredetű név is lehet. A Lenke héber görög német eredetű női név, jelentése nap, holt szépségű. A Helén pedig a Helena angol és francia formájából származik, illetve magyar becézőjéből. A következő megasláger az Ilonáknak, az Ilmáknak, a Lenkéknek és a Heléneknek szól.

Minden idők legnagyobb slágerei között menő ajánlóval megyünk tovább a kirakatban. Leszenye Hubert Panzió, a mai ajánlat kínai csípős savanyú leves, tyúkhúsleves, csirkemell paradicsommal és mozzarellával besütve, rizssel, hasábbal, salátával, paraszt tányér, sertés, cigánypecsenye hagymával, sült kolbásszal, sült burgonyával, uborkával és mustárral, mákos csík lekvárral, grillezett camembert sajt steak burgonyával és áfonya lekvárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Bársony vendéglő Széchény a mai ebéd kacsanyakleves csigatésztával, borsófőzelék sült virslivel, kapros fetával töltött csirkemell párolt rizssel. Végül pedig a balassagyarmati Schweik vendéglő mai ebéd ajánlata karfiolleves, csontleves, töltött paprika, főtt burgonyával, orli sertésztelet burgonyapürével és savanyúsággal. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: kávét.
1: Nem sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban. Most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók. Tartsanak velem egészen délután 4-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
3: Reklám.
4: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
6: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
7: Minden hónapban óriási akciók a Balassagyarmati OpArt Optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított,

0: A gyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-rel ez mennyibe kerül?
2: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
1: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
2: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
3: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: 11 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
5: Hírek.
6: A téli földgázellátás biztosítására is készül a kormányzat, az ASZÁJ és a Paksi atomerőmű működésének fenntartása mellett. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a gáztárolókban már most annyi földgáz van, amely a téli fogyasztás csaknem 70%-át fedezheti. A szezon kezdetére ezt az arányt közel 90%-ra emelnék. Ehhez járul hozzá a hazai kitermelés és a több irányból érkező import. Így a miniszter szerint Magyarország gázellátása biztosított. Kapitány István ugyanakkor problémának nevezte, hogy a jelenlegi árak csak 2026 végéig érvényesek, a tél legdrágább hónapjaira nem rendelkezik teljes árfixálással az ország. A miniszter szerint ez nagyobb kockázatot jelent, ha a háború vagy egy szállítási útvonal kiesése miatt megugranak az energiaárak. 96-an pályáztak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára, a 4 elnök helyettesi tisztségre pedig 68 jelentkezés érkezett. A pályázatok értékelése tegnap kezdődött, közölte Hantosi István, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnöke. A testület augusztus 24-én dönthet a személyes meghallgatásra meghívott jelöltekről. Tisztségenként a 3 legmagasabb pontszámot elérő pályázót hallgatják meg, a képviselőcsoportok pedig további jelölteket is kérhetnek. A meghallgatások augusztus 25-én és 26-án, szükség esetén 27-én lesznek. A bizottság várhatóan augusztus 27-én vagy 28-án tesz javaslatot az országgyűlésnek, amely titkos szavazással választja meg a vezetőket. Az NVVH feladata többek között a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen elidegenített vagyon felkutatása és visszaszerzése. A drogautomaták elhelyezésének szabályozását önkormányzati hatáskörbe helyezné Szlovákiában a Városok és Falvak Társulása, írja az újszó.com. Ugyanis továbbra is sok olyan automata működik, amely pszichoaktív anyagokat tartalmazó cigarettákat és egyéb készítményeket kínál. Joseph Bozsik, a társulás elnöke szerint az állami jogszabályi tiltás önmagában nem elegendő, mert a gyártók gyorsan új vegyületekkel jelennek meg. Elmondása szerint folyamatosan érkeznek panaszok arról, hogy fiatalokat, köztük 11-12 éves gyerekeket is kezelnek kórházban bódult állapotban. A cél, hogy az új tanévben kevesebb fiatal kerüljön veszélyes pszichoaktív szerek közelébe. Az énekesnő Dérheni szerint 5 éves kisfia Bendegúz teljesen ráhasonlít, ami időnként komoly kihívást jelent számára. Erről maga beszélt Anger Zsolt podcast műsorában. Úgy fogalmazott, a gyerek görbetükör, mert viszont látja benne saját, számára idegesítő tulajdonságait is. Bendegúz határozott, makacs, és gyakran éppen mást akar, mint amit édesanyja szeretne. Dérheni már most tart a kamaszkortól, ugyanakkor úgy véli, fia felnőttként talpra esett lesz. 3 éves kislányáról, Blankáról ezzel szemben azt mondta, igazi angyalka.
5: Időjárás.
4: Időjárás.
6: Ma már a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett csak elszórtan fordulhatnak elő futózáporok, zivatarok. Az északnyugati szél sokfelé lehet élénk, erős. Mérsékelt nyárias hőmérséklet várható, legfeljebb 28 fok lesz.
7: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
4: Közlekedés.
5: Közlekedés.
6: Ma nappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
5: Megafon.
7: Nagyon szól.
8: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval folytatjuk. Ha egy igazán palócos, vidám és ízekben gazdag programra vágynak augusztus végén, akkor irány Nógrád kövesd, ahol idén már 15. alkalommal rendezik meg a Palócfasírt Fesztivált. Augusztus 22-én szombaton egész nap programokkal várják a látogatókat a polgármesteri hivatal előtti téren, a délelőtt 11 órakor a hagyományos fasírt sütő versennyel indul, ahol a csapatok saját recept alapján készítik el a palóc különlegességet. A zsűri elnöke ezúttal Gabali Kenza lesz. A gyerekeket már 13:30-tól Brand New Mini Disco várja, majd 2 órakor kezdődik az ünnepélyes megnyitó, ezt követi az új kenyér megáldása, a díszpolgári cím átadása és további ünnepi programok. Délután a hagyományoké lesz a főszerep, színpadra lépnek az óvodások, a garamkövesdi boróka csoport, valamint több hagyományőrző dalkör és asszonykórus is. 16:30-tól pedig már a retro slágereké a terep, érkezik a Balas a gyarmati retro emlékzenekar. Este 6-kor Bunyós Pityu, majd a Flashman gondoskodik a zenéről, 7 órától pedig DJ Spy retro diszkójával zárul a fesztivál. A legkisebbekre is gondoltak, lesz ugrálóvár, lufi hajtogatás, hajfonás, jégkása és kürtös kalács. A gasztronómiai kínálatban pedig természetesen a palóc fasírt mellett street food finomságok is várják a vendégeket. 15. Palóc Fasírt Fesztivál, a belépés ingyenes, így augusztus 22-én érdemes Nógrád kövest felé venni az irányt.

Az ikrek szerelmi téren most könnyen zűrbe keveredhet, napi horoszkóp rovatunk következik a kirakatban. Kedves Kos, kedvez a nap a kapcsolatoknak és az együttműködést igénylő tevékenységeknek, népszerű lesz a mai nap. Kedves Bika, minden jól alakul, csak azt tudja elvenni a kedvét, ha túl sokat foglalkozik azzal, hogy mi minden adatot meg másoknak, ami önnek nem. Kedves ikrek, szerelmi téren most könnyen zűrbe keveredhet. Partnere ugyanis egyre kevésbé tolerálja a flörtjeit, így veszélybe kerülhet a kapcsolatuk. Nézzük a rákokat. Egy közeli ismerőse, akit barátnak hitt, igyekszik rossz hírét kelteni. Talán ez az oka, hogy a karrierje nem úgy alakul, ahogy várta. Kedves oroszlán, munkahelyi irigyei komolyan áskálódhatnak, de ön most szerencsére az ebből adódó hátrányokat is képes lesz az előnyére fordítani. A szüzeket apró bosszúságok érhetik. Ne hagyja, kedves szűz, hogy elrontsák a kedvét, ne is sértődjön meg, vegye könnyedén az akadályokat, ahogy szokta. Hamarosan jönnek a mérlegek, előtte meg a slágerek.

Hamarosan pörögnek tovább a megaslágerek, előtte folytatjuk a horoszkóp rovatot, következnek a mérlegek. Az oroszlán hold miatt szerencsés lehet szívügyekben a mérleg, például ha van aktualitása a dolognak, ragyogó esküvőt szervezhet. Kedves Skorpió, bármennyire váratlan is a helyzet, amiben határoznia kell, igyekezzen olyan döntést hozni, ami hosszú távon is megállhatja a helyét. A nyilas munkahelyén ne verje nagy dobra a terveit, nem mindenki olyan gálás, mint ön. Szerelmi téren ma szerencsésebb lesz, mint a pénzügyekben. Kedves Baka, magánéletében csak akkor fog révbe érni, ha el tudja engedni a sérelmeit, csak aláássa a boldogságukat azzal, ha folyton felemlegeti a másik ballépéseit. Nézzük, milyen napár a vízöntőkre. A munkahelyén elégedjen meg azzal, hogy önnek van igaz a kedves vízöntő, és ne ragaszkodjon ahhoz, hogy be is bizonyítsa. Végül pedig, kedves halak, vigyázzon, hogy mit ír alá, és ne vállaljon kezességet más tartozásáért. Másban se erőltesse az elköteleződést. Színvallásra kényszeríteni a másikat ugyanolyan káros lenne, mintha önmagát akarná rávenni erre. Ez volt a napi horoszkóprovat, most pedig, ahogy ígértem, jön az újabb megaslágerek.

0: átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.

Minden idők legnagyobb slágerei között menő ajánlóval megyünk tovább a kirakatban. Leszenye Hubert Panzió, a mai ajánlat kínai csípős savanyú leves, tyúkhúsleves, csirkemell paradicsommal és mozzarellával besütve, rizssel, hasábbal, salátával, paraszt tányér, sertés, cigánypecsenye hagymával, sült kolbásszal, sült burgonyával, uborkával és mustárral, mákos csík lekvárral, grillezett camembert sajt steak burgonyával és áfonya lekvárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Bársony vendéglő Széchény a mai ebéd kacsanyakleves csigatésztával, borsófőzelék sült virslivel, kapros fetával töltött csirkemell párolt rizssel. Végül pedig a balassagyarmati Schweik vendéglő mai ebéd ajánlata karfiolleves, csontleves, töltött paprika, főtt burgonyával, orli sertésztelet burgonyapürével és savanyúsággal. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből,
5: egyet a zaknyakláncból,
4: jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
8: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
7: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézik fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
8: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
2: Reklámot hallottak.
9: Dél van.
2: Itt a Megafon.
10: A Megafon hírei következnek. 2026. augusztus 18-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
9: Hírek.
10: Megdőlt a tavaly regisztrált szabadtéri tűzesetek száma Nógrádban, idén eddig 105-en vegyszer vonultak a tűzoltók. Ez 27%-os emelkedés az előző évhez képest. A magas esetszám elsősorban a száraz, csapadékmentes időjárás következménye. Juhász László, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalvezetője kifejtette. A hőség és a tartós csapadékhiány miatt kiszáradt szinte minden növényzet, a tűz már kisebb szélben is gyorsan terjedhet, a felszíni lángok pedig akár koronatűzzé is fejlődhetnek. Hangsúlyozta, az erdőtűzek csaknem egészben emberi gondatlanságra vagy szándékosságra vezethetők vissza. Veszélyt jelenthet egy eldobott cigarettacsikk, a felügyelet nélkül hagyott parázs, a játékból meggyújtott tűz, vagy akár a kerti hulladék szabálytalan égetése is. Juhász Lászlót, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalvezetőjét hallják.
11: A nyári hónapokban idén összesen 151 alkalommal kellett vonulniuk a Nógrád vármegyei tűzoltóknak szabadtéri tüzekhez. Ez az esetszám az előző évekhez képest 27%-os emelkedést mutat. Egyértelműen a száraz, csapadékmentes időjárásnak tudható be ez a magas szám, amely általában a tavaszi és őszi időszakokra jellemző, amikor a vegetáció még nem zöldült ki, vagy éppen a lombozat lehullott. Több esetben tapasztaltuk, hogy a keletkezési ok a nyílt láng, amely keletkezhet gondatlanságból, de sajnos szándékosságból is. Egy eldobott cigarettacsik ugyanolyan veszélyforrás lehet, mint a játékból meggyújtott tűz. Sokszor tapasztaljuk, hogy csak egy egyszerű kerti hulladék égetésével is veszélyeztetik környezetüket az emberek. Nem mérik fel sokan, hogy milyen tulajdonságai vannak a szabadtéri tüzeknek, milyen tényezők befolyásolják a terjedésüket, és milyen biztonsági felkészülést igényel azok kordában tartása, esetleg eloltása. A kirándulások során is fontos, hogy csak a kijelölt helyeken és az aktuális szabályok betartásával gyújtsanak tüzet, cigarettacsikket pedig soha ne dobjanak el a természetben. Arra kérünk mindenkit, hogy tüzet észlelve haladéktalanul jelezzék a 112-es segélyhívón.
10: Új játékkal, rendhagyó kincsvadászattal várja az olvasni és játszani szerető közönséget a balassagyarmati Madách Imre városi könyvtár a város különböző pontjain. Tudta meg a Megafon. Vitéz Katalin, az intézmény igazgatója rádiunknak elmondta, néhány év alatt több látványos projekttel népszerűsítették az olvasást és a könyvek szeretetét. Most Balassagyarmat utcáin helyeztek el színes kavicsokat, amelyekre egy-egy könyvre utaló képet festettek. A köveket a járókelők játékos formában fedezhetik fel. Aki megtalál egyet, a könyvtár internetes közönségi oldalán az erről szóló bejegyzés alatt egy fényképpel jelezheti sikerét. Hozzátette, a kavicsokon lévő feliratok, motívumok minden esetben egy olyan könyvre utalnak, amelyet a könyvtár valamelyik munkatársa jó szívvel ajánl. Céljuk, hogy a játékosok megfejtsék a kavicsok üzenetét, majd felkeressék a könyvtárat, ahol megkereshetik és ki is kölcsönözhetik a hozzájuk tartozó köteteket. Vitéz Katalint, a Balassagyarmati Madách Imre városi könyvtár igazgatóját hallják.
3: Az elmúlt időszakban a kreatív könyvtáros csapatnak köszönhetően sok érdekes és látványos projekt megvalósult az intézmény falain belül és kívül is, és ezekkel mindig az olvasásra, illetve a könyvek szeretetére szerettük volna felhívni az érdeklődők figyelmét. Most augusztus közepétől egy új játékkal kedveskedünk az olvasni és játszani szerető járókelőknek, rendhagyó kincsvadászoknak. Ugyanis Balassagyarmat utcáin sétálva szép színes festett kavicsokra bukkanhatnak. Elhelyeztünk néhányat a város különböző pontjain, és az a célunk, hogy a járók megörüljenek ezeknek, és hogyha van kedvük, akkor az ezzel kapcsolatos bejegyzés alá közösségi oldalunkon hozzászólásban is jelezhetik azt egy fotó segítségével, hogy a megtalálás sikeres volt. Ezeken a kavicsokra festett képek mindig egy könyvre utalnak, olyanra, amit egy-egy könyvtáros kollégánk jó szívvel ajánl másoknak is, ezúttal ilyen rendhagyó formában. És bízunk benne, hogy sokaknak sikerül kideríteni, hogy mit rejt a kavics, és fel is keresik az intézményt, itt megkereshetik a hozzájuk tartozó könyvet, és ki is kölcsönözhetik ezeket.
10: Még mai éjszaka is forgalomkorlátozásra kell számítani Szentendrén, ugyanis augusztus 17-én megkezdődött a 11-es főút felújításának újabb üteme. Olvasható az önkormányzat internetes oldalán. A munkálatok a Lidl kihajtó és az Altiszti Akadémia 2-es kapuja közötti szakaszon történnek. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a felújítás két éjszakán át, este 6 és reggel 6 óra között van így. Napközben reggel 6 és este 6 között teljes szélességében járható az útszakasz. Éjszaka féltájás lezárás és jelzőőrös forgalomirányítás van érvényben, ezért torlódásokra kell számítani. Az érintett ingatlanok gépkocsival elérhetők maradnak, ugyanakkor a Möller István, a Levendula, a Rózsa utca és a Rózsa köz a munkavégzés idején nem járható, ezekbe behajtani és kihajtani tilos. A Magyar Közút arra kéri az autósokat, hogy az új aszfalton fokozott óvatossággal közlekedjenek, mert a burkolati jeleket csak a teljes felújítás után festik fel. Élvédős jégkorcsolyát találtak az alacsony vízállással csordogáló Ipoly takarító csapatai egy közösségi eseményen. A Nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátora rádiónknak elmondta, a háromnapos környezetvédelmi akció során az Ipoly mintegy 100 kilométeres magyarországi és felvidéki szakaszát tisztították meg. Frankó Viktória közölte, Balassagyarmatnál augusztus 14-én közel 20 nagy zsák hulladék gyűlt össze. A szemét között matracok, ruhák és számos műanyag palack is volt, hangsúlyozta. Az akcióhoz önkormányzatok, civil szervezetek és önkéntesek is csatlakoztak. Nyugdíjasok, fiatalok és óvodapedagógusok együtt gyűjtötték a szemetet, szárazföldön és vízen egyaránt. Utóbbiak szerint a környezet tudatosságra nevelés akkor hiteles, ha maguk is példát mutatnak. A szervezők szerint a takarítás nem csak a folyó megtisztításáról, hanem a szemléletformálásról is szól. Frankó Viktóriát, a Nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátorát hallják.
12: Idén lezajlott a 6. Nagy Ipoly takarítás környezetvédelmi akció. Hál' Istennek, hogy a szervezők már rutinosak voltak, és januártól gyakorlatilag folyamatosan összeültünk és terveztük az idei akciót. Nagyon sokan csatlakoztak idén is ehhez a kezdeményezéshez. Önkormányzatok, civil szervezetek és rengeteg önkéntes. Ugye 100 kilométeren zajlik az Ipoly folyó mindkét oldalán, Felvidéken és magyarországi oldalon is. A Balassagyarmati partszakaszon augusztus 14-én délután jöttünk össze, hogy megtisztítsuk a folyópartot. Közel 20 nagyzsák személy gyűlt össze, matrac, ruhák, természetesen sok ökopalack. Az önkéntesek között voltak nyugdíjasok, fiatalok, és voltak óvónénik is, ami azért is érdekes, hogy azt mondták, hogy ők azért csatlakoznak az akcióhoz, mert fontosnak tartják a példamutatást, és azt vallják, hogy akkor tudnak hitelesen környezettudatossággal nevelni gyerekeket, hogyha ők maguk is tesznek a környezetükért. Az idei Ipoly takarítás, hogy úgy mondjam, slágerének, azt gondolom, hogy egy pár korcsolya számít, amit Őrhalom és Balassagyarmat között találtak az őrhalmi önkéntesek a parton, élvédővel volt ellátva, gyakorlatilag újszerű állapotba találták meg.
10: Öt embert állítottak elő kábítószer birtoklása miatt a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai a múlt héten 4 intézkedés során, írja a polisz.hu. Az egyenruhások összesen közel 40 g tiltott anyagot foglaltak le. Augusztus 9-én Salgótarjánban egy benzinkúton egy 38 éves szeredi férfit igazoltattak, akinek ruhájában és autójában is drogot találtak. Augusztus 13-án Bátony terenyén egy 44 éves férfihoz riasztották a rendőröket, miután kábítószer fogyasztását követően elvesztette eszméletét. Ugyanezen a napon Szurdok püspöki közelében egy szlovák rendszámú autóban kristályos anyagot találtak, a két utas gyors tesztje is pozitív lett. Augusztus 14-én Zagyvapálfalván egy 24 éves férfi zsebéből került elő kábítószer tartalmazó tégely. A rendőrség továbbra is kiemelt célként kezeli a kábítószer kínálat visszaszorítását és a terjesztői hálózatok felszámolását. Vereséggel kezdte a bajnoki idényt a Balassagyarmat Palóc Farkasok a Nógrád vármegyei másodosztályban. A gyarmatiak hazai pályán 4-3-ra maradtak alul a Somos VS-ével szemben. A vendégek már az 5. percben vezettek, Erdélyi Zsolt azonban a 17. percben egyenlített. A Somos ezután háromszor is betalált, a második félidő 4-1-es állásnál folytatódott. A második félidőben Erdélyi Zsolt újabb góljával, majd Sinkó Levente találatával 4-3-ra szépített a Balassagyarmat. A javításra augusztus 23-án a TAR otthonában lesz lehetőség.
13: Időjárás.
10: Ma már a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett csak elszórtan fordulhatnak elő futózáporok, zivatarok. Az északnyugati szél sokfelé lehet élénk, erős. Mérsékelt nyárias hőmérséklet várható, legfeljebb 28 fok lesz.
13: Közlekedés.
10: Ma nappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
14: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
16: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
14: Megafon.
15: Nagyot szól.
17: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, programajánló következik. Ha augusztus 20-án egy igazán hangulatos zenés ünnepi programra vágynak, akkor irány a Bánki vízi színpad. Csütörtökön este 6 órától ünnepi műsorral várják a közönséget, ahol a magyar kultúra, a hagyományok és a zene találkozik. Az est egyik különleges fellépője a háromszoros világbajnok, For Dance lesz. A néptáncot lendületes, látványos produkcióval hozzák el a Bánki közönségnek, autentikus magyar ritmusokkal és modern színpadi elemekkel. Az ünnepi program része lesz az új kenyér ünnepi megáldása és kóstolása is, így augusztus 20-a egyik fontos hagyománya sem marad ki. Aztán, amikor az ünnepi műsor véget ér, kezdődhet a buli. Az estét az utcaválon a Pedrofon zenekar folytatja, akik több mint 2 évtizedet gondoskodnak a jó hangulatról. A zenekar számos településen és rendezvényen megfordult már, Bánkon pedig különösen otthonosan mozognak. Szóval, ha egy kellemes, zenés augusztus 20-ai programot keresnek, ne feledjék, csütörtökön 6 órától Bánk vízi színpad, ünnepi műsor, For Dance, új kenyér, majd utcabál a Pedrofonnal.

Folytatjuk a kirakatot méghozzá a névnapos rovatunkkal, kedves Ilonák, Ilmák, Lenkék és Helének. Nagyon boldog névnapot kívánok önöknek! Az Ilona, Helena régi magyarosodott alakváltozata Magyarországon a középkor óta gyakori. Elterjedésében a kereszténység, a homéroszi történetet feldolgozó középkori trója regény Szép Ilonája is szerepet játszott. Az Ilma Vörös Marti Mihály névalkotása a Csongor és Tünde című mesedrámában. Jelentése levegő, ég és világ. Finn eredetű név is lehet. A Lenke héber görög német eredetű női név, jelentése nap, holt szépségű. A Helén pedig a Helena angol és francia formájából származik, illetve magyar becézőjéből. A következő megasláger az Ilonáknak, az Ilmáknak, a Lenkéknek és a Helénáknak szól.

Spanyolország hatalmas, gyönyörű, kultúrája fantasztikusan sokszínű, és kulináris élete is izgalmas, sőt a filmekben is lubickolhatunk. Mai filmajánló rovatunkba egy spanyol országban játszódó filmet hoztam önöknek, ez nem más, mint a Vicky Cristina Barcelona. Woody Allen stílusát szeretni kell, erről nem is érdemes vitát nyitni. Szerintem remek filmeket csinál, de az is tény, hogy rá kell kapni a végtelen párbeszédek, önelemzések és állandó lelki eszmefuttatások ízére. A művész eredeti terepe New York, de meg kell hagyni, hogy ebben a filmben nagyon jól kapta el a katalán főváros hangulatát. Barcelona illatokkal és színekkel teli világát így mutatja be, mintha minden sarkon életre kelne a művészet, lakóit pedig szenvedélyes és őszinte emberekként ábrázolja. Ehhez a vonzó háttérhez simít hozzá egy különös, de nagyon szórakoztató szerelmi háromszöget, vagy akár négyszöget, ha nagyon tágan értelmezzük a történetet. Adott egy festőművész, akit Javier Bardem alakít, illetve a volt feleség Penelope Cruz, valamint Cristina, akit Scarlett Johansson alakít, és Vicky, akit pedig Rebecca Hall testesít meg. Nagyon jó film, érdemes megnézni, Barcelona gyönyörű benne, és izgalmas kalandok is várják önöket. Nézzék meg a Vicky Cristina Barcelona című filmet.

0: programajánlóval folytatjuk a kirakatot, ha egy igazán különleges színházi élményre vágynak a nyár végén, akkor érdemes felírni a naptárba augusztus 29-ét. Szombaton este 8 órától a Széchenyi Művelődési Központ ad otthont a teátrumi esték következő előadásának, a Love Shake, avagy az Élet összeráz című produkciónak. A színpadon ezúttal két közkedvelt művész, Rezes Judit és Szabó Győző mesél saját életükről, méghozzá egészen rendhagyó módon. Az előadás a valódi történeteikből építkezik, szó lesz szerelemről, házasságról, gyereknevelésről, hétköznapi vitákról és kibékülésekről, vagyis mindarról, amit egy hosszú párkapcsolat során átélhetünk. A Delta produkció előadása azonban nem hagyományos színdarab, zenével, tánccal, ismert dalokkal és humorral fűszerezve mutatja meg a párkapcsolatok örömeit és kihívásait. Megható és vicces pillanatok váltják egymást, így a nézők egyszerre nevethetnek, és akár magukra is ismerhetnek egy-egy történetben. A Love Shake, az Élet összeráz, egyszerre őszinte, szórakoztató és elgondolkodtató előadás, amely garantáltan maradandó élményt nyújt minden korosztály számára. Tehát még egyszer, augusztus 29-én, szombaton este 8 órától a Széchenyi Művelődési Központban várja a közönséget Rezes Judit és Szabó Győző.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
8: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
9: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
8: Horizontablak.hu.
10: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Buda Folk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni Produkciós Iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon.
11: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
3: Reklámot hallottak.
5: 13 óra van.
3: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Andor Tamás.
5: Hírek.
12: Még ma éjszaka is forgalomkorlátozásra kell számítani Szentendrén, ugyanis augusztus 17-én megkezdődött a 11-es főút felújításának újabb üteme. Olvasható az önkormányzat internetes oldalán. A munkálatok a Lidl kihajtó és az Altiszti Akadémia 2-es kapuja közötti szakaszon történnek. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a felújítás két éjszakán át, este 6 és reggel 6 óra között van így. Napközben reggel 6 és este 6 között teljes szélességében járható az útszakasz. Éjszaka féltájás lezárás és jelzőőrös forgalomirányítás van érvényben, ezért torlódásokra kell számítani. Az érintett ingatlanok gépkocsival elérhetők maradnak, ugyanakkor a Möller István, a Levendula, a Rózsa utca és a Rózsa köz a munkavégzés idején nem járható, ezekbe behajtani és kihajtani tilos. A Magyar Közút arra kéri az autósokat, hogy az új aszfalton fokozott óvatossággal közlekedjenek, mert a burkolati jeleket csak a teljes felújítás után festik fel. Vereséggel kezdte a bajnoki idényt a Balassagyarmat Palócfarkasok a Nógrád vármegyei másodosztályban. A gyarmatiak hazai pályán 4-3-ra maradtak alul a Somos VS-ével szemben. A vendégek már az 5. percben vezettek, Erdélyi Zsolt azonban a 17. percben egyenlített. A Somos ezután háromszor is betalált, a második félidő 4-1-es állásnál folytatódott. A második félidőben Erdélyi Zsolt újabb góljával, majd Sinkó Levente találatával 4-3-ra szépített a Balassagyarmat. A javításra augusztus 23-án a TAR otthonában lesz lehetőség. 96-an pályáztak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára, a 4 elnökhelyettesi tisztségre pedig 68 jelentkezés érkezett. A pályázatok értékelése tegnap kezdődött, közölte Hantosi István, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnöke. A testület augusztus 24-én dönthet a személyes meghallgatásra meghívott jelöltekről. Tisztségenként a 3 legmagasabb pontszámot elérő pályázót hallgatják meg, a képviselőcsoportok pedig további jelölteket is kérhetnek. A meghallgatások augusztus 25-én és 26-án, szükség esetén 27-én lesznek. A bizottság várhatóan augusztus 27-én vagy 28-án tesz javaslatot az országgyűlésnek, amely titkos szavazással választja meg a vezetőket. Az NVVH feladata többek között a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen elidegenített vagyon felkutatása és visszaszerzése. A Kongói Demokratikus Köztársaság történetének legsúlyosabb ebola járványával néz szembe. A legfrissebb adatok szerint már 2325-en haltak meg a betegségben, közölte a 24.hu. A mostani járvány ezzel meghaladta a 2018 és 2020 közötti korábbi rekordot, amikor 2299 halálesetet regisztráltak. A fertőzések száma jelenleg 4945. A járványt május közepén jelentették be, és főként az ország északi és keleti térségeit érinti, ahol az egészségügyi ellátás és az infrastruktúra is hiányos. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a járvány példátlan ütemben terjed, ezért további nemzetközi segítségre van szükség. Az énekesnő Dérheni szerint 5 éves kisfia Bendegúz teljesen ráhasonlít, ami időnként komoly kihívást jelent számára. Erről maga beszélt Anger Zsolt podcast műsorában. Úgy fogalmazott, a gyerek görbetükör, mert viszont látja benne saját, számára idegesítő tulajdonságait is. Bendegúz határozott, makacs, és gyakran éppen mást akar, mint amit édesanyja szeretne. Dérheni már most tart a kamaszkortól, ugyanakkor úgy véli, fia felnőttként talpra esett lesz. 3 éves kislányáról, Blankáról ezzel szemben azt mondta, igazi angyalka. Sztárparádé volt Jordan Woods amerikai modell és Karl Anthony Towns kosárlabdázó esküvőjén, írja az Index.hu. A pár a hétvégén Malibuban mondta ki a boldogító igent, a ceremónián pedig Hollywood és a zenei világ több ismert alakja is megjelent. A vendégek között ott volt Kylie Jenner és Timothée Chalamet, Justin és Hailey Bieber, Michael B. Jordan, valamint Ben Stiller és Christine Taylor is. A fotók alapján a pár fekete dresszkódot kért a vendégektől. Jordan Woods egy klasszikus szabású, pánt nélküli, szaténfényű menyasszonyi ruhát viselt, amelyet több méter hosszú fátyollal egészített ki. A sztárpár esküvőjéről készült első felvételek hamar megjelentek az amerikai bulvárlapokban.
8: Időjárás.
3: Időjárás.
12: Ma már a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett csak elszórtan fordulhatnak elő futózáporok, zivatarok. Az északnyugati szél sokfelé lehet élénk, erős. Mérsékelt nyárias hőmérséklet várható, legfeljebb 28 fok lesz.
3: Közlekedés.
8: Közlekedés.
12: Ma nappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
8: Megafon.
11: Nagyon szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval folytatjuk. Ha egy igazán palócos, vidám és ízekben gazdag programra vágynak augusztus végén, akkor irány Nógrád kövesd, ahol idén már 15. alkalommal rendezik meg a Palócfasírt Fesztivált. Augusztus 22-én szombaton egész nap programokkal várják a látogatókat a polgármesteri hivatal előtti téren, a délelőtt 11 órakor a hagyományos fasírt sütő versennyel indul, ahol a csapatok saját recept alapján készítik el a palóc különlegességet. A zsűri elnöke ezúttal Gabali Kenza lesz. A gyerekeket már 13:30-tól Brand New Mini Disco várja, majd 2 órakor kezdődik az ünnepélyes megnyitó, ezt követi az új kenyér megáldása, a díszpolgári cím átadása és további ünnepi programok. Délután a hagyományoké lesz a főszerep, színpadra lépnek az óvodások, a garamkövesdi boróka csoport, valamint több hagyományőrző dalkör és asszonykórus is. 16:30-tól pedig már a retro slágereké a terep, érkezik a Balas a gyarmati retro emlékzenekar. Este 6-kor Bunyós Pityu, majd a Flashman gondoskodik a zenéről, 7 órától pedig DJ Spy retro diszkójával zárul a fesztivál. A legkisebbekre is gondoltak, lesz ugrálóvár, lufi hajtogatás, hajfonás, jégkása és kürtös kalács. A gasztronómiai kínálatban pedig természetesen a palóc fasírt mellett street food finomságok is várják a vendégeket. 15. Palóc Fasírt Fesztivál, a belépés ingyenes, így augusztus 22-én érdemes Nógrád kövest felé venni az irányt.

könyvajánló rovattal folytatjuk a kirakatot Böjte Csaba füves könyve örömhöz segítő gondolatok 5 hét Böjte Csaba ferences szerzetessel, több ezer kilométer utazás Erdélyben, útközben beszélgetések az életről, halálról, hitről, szolidaritásról és nagyon sok mindenről, ami a ma emberét foglalkoztatja. Így lett a kilométerekből belső utazás, és így született meg útközben Csaba testvér füves könyve. Kipróbált gondolatok, amelyek megtisztítják az ember lelkét, öntudatra ébresztik, megvigasztalják, reményt, kapaszkodót adnak az egyre zajosabbá váló világunkban. Elmélkedések a ma emberéről, örökérvényű és friss gondolatok, gyakorlati tanácsok arról, hogy milyennek kellene lennünk, hogy boldogabbak legyünk, és mit kellene cselekednünk, hogy ez a világ jobb és élhetőbb legyen. Csender Levente, József Attila díjas író, Csaba testvér gondolatainak formába öntője. Érdemes beszerezni Böjte Csaba füves könyvét.

szép délután kívánok mindenkinek, hamarosan pörögnek tovább a mega slágerek, ez itt továbbra is a Kira Katré, de Ireni a mikrofonnál, a Balassagyarmati Madács mozi mai ajánlójával megyünk tovább. A gyerekekkel megnézhetik 2-től és 3/4-4-től a Mancs őrjáratot, a Dino filmet. Szintén 2-től vetítik a Márszű Pilámit, ez egy családi vígjáték. Pókember vadonatúj nap 2-től 2D-ben, 5:30-tól és 8-tól 3D-ben. 3/4-től megnézhetik az élő szereplős Vajanát, Kis Nikolá nyaral 4-től, az Oak Street vége 5:30-tól, 7:30-től és este 8-tól, Argentin történetek egy vígjáték 6 órától, 7:30-kor csak egy éjszaka Dua Lipa férjével a főszerepben, a Jégrémes, illetve a Kreml mágusa este 8-tól. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a mai filmekhez.

0: Nem sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban. Most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók. Tartsanak velem egészen délután 4-ig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
5: Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj!
5: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
5: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
7: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21!
5: Számolj utána!
6: Megéri hozzánk jönni!
1: Megéri hozzánk jönni!
8: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
9: Minden hónapban óriási akciók a Balassagyarmati OpArt Optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított.

0: Vasagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-rel ez mennyibe kerül?
2: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
1: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
2: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
3: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: 14 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
5: Hírek.
6: A téli földgázellátás biztosítására is készül a kormányzat, az Aszály és a Paksi atomerőmű működésének fenntartása mellett. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a gáztárolókban már most annyi földgáz van, amely a téli fogyasztás csaknem 70%-át fedezheti. A szezon kezdetére ezt az arányt közel 90%-ra emelnék. Ehhez járul hozzá a hazai kitermelés és a több irányból érkező import. Így a miniszter szerint Magyarország gázellátása biztosított. Kapitány István ugyanakkor problémának nevezte, hogy a jelenlegi árak csak 2026 végéig érvényesek, a tél legdrágább hónapjaira nem rendelkezik teljes árfixálással az ország. A miniszter szerint ez nagyobb kockázatot jelent, ha a háború vagy egy szállítási útvonal kiesése miatt megugranak az energiaárak. 96-an pályáztak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára, a 4 elnök helyettesi tisztségre pedig 68 jelentkezés érkezett. A pályázatok értékelése tegnap kezdődött, közölte Hantosi István, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnöke. A testület augusztus 24-én dönthet a személyes meghallgatásra meghívott jelöltekről. Tisztségenként a 3 legmagasabb pontszámot elérő pályázót hallgatják meg, a képviselőcsoportok pedig további jelölteket is kérhetnek. A meghallgatások augusztus 25-én és 26-án, szükség esetén 27-én lesznek. A bizottság várhatóan augusztus 27-én vagy 28-án tesz javaslatot az országgyűlésnek, amely titkos szavazással választja meg a vezetőket. Az NVVH feladata többek között a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen elidegenített vagyon felkutatása és visszaszerzése. A drogautomaták elhelyezésének szabályozását önkormányzati hatáskörbe helyezné Szlovákiában a Városok és Falvak Társulása, írja az újszó.com. Ugyanis továbbra is sok olyan automata működik, amely pszichoaktív anyagokat tartalmazó cigarettákat és egyéb készítményeket kínál. Joseph Bozsik, a társulás elnöke szerint az állami jogszabály tiltás önmagában nem elegendő, mert a gyártók gyorsan új vegyületekkel jelennek meg. Elmondása szerint folyamatosan érkeznek panaszok arról, hogy fiatalokat, köztük 11-12 éves gyerekeket is kezelnek kórházban, bódult állapotban. A cél, hogy az új tanévben kevesebb fiatal kerüljön veszélyes pszichoaktív szerek közelébe. Az énekesnő Dérheni szerint 5 éves kisfia Bendegúz teljesen ráhasonlít, ami időnként komoly kihívást jelent számára. Erről maga beszélt Anger Zsolt podcast műsorában. Úgy fogalmazott, a gyerek görbetükör, mert viszont látja benne saját, számára idegesítő tulajdonságait is. Bendegúz határozott, makacs, és gyakran éppen mást akar, mint amit édesanyja szeretne. Dérheni már most tart a kamaszkortól, ugyanakkor úgy véli, fia felnőttként talpra esett lesz. 3 éves kislányáról, Blankáról ezzel szemben azt mondta, igazi angyalka.
5: Időjárás.
4: Időjárás.
6: Ma már a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett csak elszórtan fordulhatnak elő futózáporok, zivatarok. Az északnyugati szél sokfelé lehet élénk, erős. Mérsékelt nyárias hőmérséklet várható, legfeljebb 28 fok lesz.
3: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malomautóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malomautóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
4: Közlekedés.
5: Közlekedés.
6: Ma nappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
5: Megafon.
3: Nagyon szól.
7: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, programajánló következik. Ha augusztus 20-án egy igazán hangulatos zenés ünnepi programra vágynak, akkor irány a Bánki Vízi Színpad. Csütörtökön este 6 órától ünnepi műsorral várják a közönséget, ahol a magyar kultúra, a hagyományok és a zene találkozik. Az est egyik különleges fellépője a háromszoros világbajnok, Forfor Dance lesz. A néptáncot lendületes, látványos produkcióval hozzák el a Bánki közönségnek, autentikus magyar ritmusokkal és modern színpadi elemekkel. Az ünnepi program része lesz az új kenyér ünnepi megáldása és kóstolása is, így augusztus 20-a egyik fontos hagyománya sem marad ki. Aztán, amikor az ünnepi műsor véget ér, kezdődhet a buli. Az estét az utcaválon a Pedrofon zenekar folytatja, akik több mint 2 évtizedet gondoskodnak a jó hangulatról. A zenekar számos településen és rendezvényen megfordult már, Bánkon pedig különösen otthonosan mozognak. Szóval, ha egy kellemes, zenés augusztus 20-ai programot keresnek, ne felejtjék, csütörtökön 6 órától Bánk Vízi Színpad, ünnepi műsor, Forfor Dance, új kenyér, majd utcabál a Pedrofonnal.

Napi életmód rovattal folytatjuk tovább a kirakatot, benne pedig a pajzsmirigyről lesz szó. Napjainkban nagyon sokan és egyre többen küzdenek pajzsmirigy betegséggel. Ez azért elgondolkodtató és szinte kétségbeejtő, mert a pajzsmirigy egészségi állapota sok mindent meghatároz. Ez a szervünk hatással van ugyanis az energiaszintünkre, a test súlyunkra, a koncentrációra, azaz az általános egészségi állapot számos aspektusát befolyásolja. A pajzsmirigy hormonok szintje gyógyszeres kezeléssel korrigálható, viszont négy tápanyag is hasznos lehet, hiszen a segítség elősegíthetjük, támogathatjuk a pajzsmirigy megfelelő működését. Az egyik ilyen tápanyag nem más, mint a szelén, ez a mikrotápanyag elengedhetetlen a pajzsmirigy hormon termeléséhez. A szelén szerepe többek között az, hogy szabályozza a hormonszintézist, és védje a pajzsmirigyet az oxidatív stresszel szemben. Amennyiben nincs elegendő szelén a szervezetben, úgy nehezebb lesz a pajzsmirigynek a T3 és a T4 hormont átalakítania, amelyre a sejteknek szüksége van. A szelén forrásai a tengergyümölcsei, a brazíldió, a tojás, illetve a baromfi. Hamarosan folytatjuk tovább mai témánkat, előtte zenélünk.

Becsüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, idén én is hibázom. Yeah, vegyél mély levegőt. Engedd el a múltat, ne aggódj a jövő felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül a mindenható nagy nevét. Megtanultam megbecsülni, amin van. Nyugodtan

napi életmód rovattal folytatjuk tovább a kirakatot, benne pedig olyan tápanyagokkal, amelyek segíthetnek és támogathatják a pajzsmirigy megfelelő működését. A cink egy olyan ásványi anyag, amely döntő szerepet játszik a pajzsmirigy egészségének fenntartásában, hiszen szükséges a T4 hormon T3-ra való átalakításához. Sok olyan ember, akinek pajzsmirigy alulműködése van, valójában cinkhiánytól szenved. A cinkben gazdag táplálékok közé tartozik a spárga, a mandula, a kesudió, a földi mogyoró, a vörös húsok és a tengergyümölcsei. A vashiány az egyik leggyakoribb hiány a pajzsmirigy betegeknél. Ez az egyik oka annak, hogy gyógyszerszedése mellett is fáradékonyak és fáradtak azok, akik ebben a betegségben szenvednek. A vasszint javításának egyik legjobb módja a vasban gazdag táplálékok fogyasztása. Nagy mennyiségben tartalmaz vasat, például a marhahús, a zöld leveles zöldséget, a baba diófélék és a tökmag. A D-vitaminnak számos testi funkcióban kiemelkedő a szerepe, például fokozza az immunitást, erősíti a csontokat és az izmokat, sőt javítja az inzulin szekréciót. A D-vitamin hiány összefüggésbe hozható az inzulin rezisztenciával, ami hátrányosan befolyásolja a pajzsmirigy egészségét. D-vitamint nem csak a napfény által termelhet a szervezetünk, hanem a halak, a gomba és a tojás fogyasztásával is emelhetjük a szintjét a szervezetünk.

0: Minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább a Megafonban. Ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Vezest.
4: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
5: Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy a következő napokban segítsék a paksi atomerőmű biztonságos működését, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal. A zsilip megnyitásával másodpercenként mintegy 20 köbméter víztöblet juthat a Duna főágába, ami körülbelül 2 cm-rel emelheti a vízszintet. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vízépítési tanszékvezetője szerint erre azért van szükség, mert a fenékküszöb még épül, a Duna vízgyűjtőin lehulló csapadék hatása pedig csak 3-4 nap múlva érzékelhető. A téli földgázellátás biztosítására is készül a kormányzat az aszály és a paksi atomerőmű működésének fenntartása mellett. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a gáztárolókban már most annyi földgáz van, amely a téli fogyasztás csaknem 70%-át fedezheti. A szezon kezdetére ezt az arányt közel 90%-ra emelnék. Ehhez járul hozzá a hazai kitermelés és a több irányból érkező import, így a miniszter szerint Magyarország gázellátása biztosított. Kapitány István ugyanakkor problémának nevezte, hogy a jelenlegi árak csak 2026 végéig érvényesek, a tél legdrágább hónapjaira nem rendelkezik teljes árfixálással az ország. A miniszter szerint ez nagyobb kockázatot jelent, ha a háború vagy egy szállítási útvonal kiesése miatt megugranak az energiaárak. Személyes hangvételű dokumentumfilm készül Orbán Viktor volt miniszterelnökről, Pignicki Réka rendezésében. Az Orbán and Me, vagyis Orbán és én című alkotás premierjét 2027 első felére tervezik. A projektet a Szarajevói Filmfesztivál szakmai fórumán is bemutatták, ahol 7 másik készülő dokumentumfilmmel együtt szerepel a programban. A film rendezője korábban interjút készített Orbán Viktorral, és a 2026-os országgyűlési választás idején ismét megpróbált beszélgetni vele. Az alkotás azt vizsgálja, hogyan változott Orbán demokratikus reformerből, szerinte egyre megközelíthetetlenebb vezetővé. A dokumentumfilmben a rendező családján belüli politikai vitákon keresztül a demokrácia törékenysége és a társadalmi megosztottság is megjelenik. Az Orbán and Me magyar-kanadai koprodukcióban készül. Sztárparádé volt Jordan Woods amerikai modell és Karl Anthony Towns kosárlabdázó esküvőjén, írja az Index.hu. A pár a hétvégén Malibuban mondta ki a boldogító igent, a ceremónián pedig Hollywood és a zenei világ több ismert alakja is megjelent. A vendégek között ott volt Kylie Jenner és Timothée Chalamet, Justin és Hailey Bieber, Michael B. Jordan, valamint Ben Stiller és Christine Taylor is. A fotók alapján a pár fekete dresszkódot kért a vendégektől. Jordan Woods egy klasszikus szabású, pánt nélküli, szaténfényű menyasszonyi ruhát viselt, amelyet több méter hosszú fátyollal egészített ki. A sztárpár esküvőjéről készült első felvételek hamar megjelentek az amerikai bulvárlapokban.
4: Melegben hideg, hidegben meleg.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
4: Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
4: Időjárás.
5: Ma már a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett csak elszórtan fordulhatnak elő futózáporok, zivatarok. Az északnyugati szél sokfelé lehet élénk, erős. Mérsékelt nyárias hőmérséklet várható, legfeljebb 28 fok lesz.
7: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
8: Nyékiautóház.hu.
9: Közlekedés.
5: Ma nappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
10: Megafon.
11: Nagyot szól.
0: Programajánlóval folytatjuk a kirakatot. Ha egy igazán különleges színházi élményre vágynak a nyár végén, akkor érdemes felírni a naptárba augusztus 29-ét. Szombaton este 8 órától a Széchenyi Művelődési Központ ad otthont a teátrumi esték következő előadásának, a Love Shake, avagy az Élet összerász című produkciónak. A színpadon ezúttal két közkedvelt művész, Rezes Judit és Szabó Győző mesél saját élet tükről, méghozzá egészen rendhagyó módon. Az előadás a valódi történeteikből építkezik, szó lesz szerelemről, házasságról, gyereknevelésről, hétköznapi vitákról és kibékülésekről, vagyis mindarról, amit egy hosszú párkapcsolat során átélhetünk. A Delta produkció előadása azonban nem hagyományos színdarab, zenével, tánccal, ismert dalokkal és humorral fűszerezve mutatja meg a párkapcsolatok örömeit és kihívásait. Megható és vicces pillanatok váltják egymást, így a nézők egyszerre nevethetnek, és akár magukra is ismerhetnek egy-egy történetben. A Love Shake, az Élet összeráz, egyszerre őszinte, szórakoztató és elgondolkodtató előadás, amely garantáltan maradandó élményt nyújt minden korosztály számára. Tehát még egyszer, augusztus 29-én, szombaton este 8 órától a Széchenyi Művelődési Központban várja a közönséget Rezes Judit és Szabó Győző.

napjaink meg a slágereink.

érdemes egy kicsit kiszakadni a mindennapokból. Nagyvilágrovatunk következik, benne pedig nagyon szép kis helyek, ahová érdemes ellátogatni, például Bariba. Bari Puglia régió pezsgő tengerparti városa tökéletes a nyári kiruccanáshoz, isteni finom ételek és híres borvidék található itt, miközben az óváros látványos tele kulturális örökséggel. A környező tengerpartok és falvak is meseszépek. Cagliari Szardínia fővárosa, ahol az óváros szűk utcáin csatangolva ókori amfiteátrum, múzeumnegyed és hangulatos kávézók rejtőznek. A város botanikus kertjében különleges növényeket fedezhetünk fel, több csodás tengerpart is található itt. Érdemes Riminit is felfedezni. Rimini 15 kilométeren át nyújtózó homokos tengerpartján a víz lassan mélyül. Az óvárosban híres látnivalók az Augustus diadalív és a Tiberius híd, amelyek az ókori római múlt emlékei. Városnézésre nem elég egy délután, San Marinóba is érdemes ellátogatni, hiszen néhány kilométerre fekszik Riminitől, a kilátás pedig lélegzetelállító. Hamarosan folytatjuk tovább Genovával, előtte zene.

Szakad ki a hétköznapokból, nagy világrovattal folytatjuk tovább, a kirakatot benne pedig Genova. Liguria kikötővárosa az északnyugati partvonalon, az Appennin-hegység monumentális háttere előtt. Történelmi óvárosa az egyik legszebb Európában, szűk utcái, árkádos terei és palotái különleges hangulatot árasztanak, érdemes végig sétálni az UNESCO által védett Via Garibaldin, vagy megnézni a San Lorenzo katedrálist. Pizát is felkereshetjük. Piza elsősorban híres Ferde tornyáról ismert, de a város sokkal többet kínál egy pózoló szelfinél. A domtér látványos épületei, a Székesegyház, a keresztelő kápolna és a harangtorony mind-mind lenyűgözőek. A látogatás könnyen összeköthető más toszkán városokkal is, például Firenzével. Végül pedig Triest. Triest központjában található a tágas Piazza Unità d'Italia, Európa egyik legnagyobb tengerenéző főtere. Érdemes felkeresni a Miramare kastélyt és parkját, valamint a San Giusto dombon álló kastélyt és katedrálist is. Ennyit tehát a jó kis helyekről, városokról, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: A hírek után pörögnek tovább a slágerek, már viszont búcsúzom, ez volt a Kirakat, Rédei Irénit hallották, remélem, hogy jól érezték magukat, kellemes délutánt a továbbiakban, és akik még munkában ülnek, azoknak kitartást, jó munkát kívánok. Tartsanak velem holnap is, ez volt a Kirakat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezők boltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
6: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
7: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
6: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idén nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
7: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
8: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
9: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
8: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
9: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márkakereskedésünkben.
10: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
3: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
11: Új játékkal, rendhagyó kincsvadászattal várja az olvasni és játszani szerető közönséget a balassagyarmati Madách Imre városi könyvtár a város különböző pontjain. Tudta meg a Megafon. Vitéz Katalin, az intézmény igazgatója rádiunknak elmondta, néhány év alatt több látványos projekttel népszerűsítették az olvasást és a könyvek szeretetét. Most Balassagyarmat utcáin helyeztek el színes kavicsokat, amelyekre egy-egy könyvre utaló képet festettek. A köveket a járókelők játékos formában fedezhetik fel. Aki megtalál egyet, a könyvtár internetes közönségi oldalán az erről szóló bejegyzés alatt egy fényképpel jelezheti sikerét. Hozzátette, a kavicsokon lévő feliratok, motívumok minden esetben egy olyan könyvre utalnak, amelyet a könyvtár valamelyik munkatársa jó szívvel ajánl. Céljuk, hogy a játékosok megfejtsék a kavicsok üzenetét, majd felkeressék a könyvtárat, ahol megkereshetik és ki is kölcsönözhetik a hozzájuk tartozó köteteket. Élvédős jégkorcsolyát találtak az alacsony vízállással csordogáló Ipoly takarító csapatai egy közösségi eseményen. A Nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátora rádiónknak elmondta, a háromnapos környezetvédelmi akció során az Ipoly mintegy 100 kilométeres magyarországi és felvidéki szakaszát tisztították meg. Frankó Viktória közölte, Balassagyarmatnál augusztus 14-én közel 20 nagy zsák hulladék gyűlt össze. A szemét között matracok, ruhák és számos műanyag palack is volt, hangsúlyozta. Az akcióhoz önkormányzatok, civil szervezetek és önkéntesek is csatlakoztak. Nyugdíjasok, fiatalok és óvodapedagógusok együtt gyűjtötték a szemetet, szárazföldön és vízen egyaránt. Utóbbiak szerint a környezet tudatosságra nevelés akkor hiteles, ha maguk is példát mutatnak. A szervezők szerint a takarítás nem csak a folyó megtisztításáról, hanem a szemléletformálásról is szól. Öt embert állítottak elő kábítószer birtoklása miatt a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai a múlt héten négy intézkedés során, írja a polisz.hu. Az egyenruhások összesen közel 40 g tiltott anyagot foglaltak le. Augusztus 9-én Salgótarjánban egy benzinkúton egy 38 éves ceredi férfit igazoltattak, akinek ruhájában és autójában is drogot találtak. Augusztus 13-án Bátonyterenyén egy 44 éves férfihoz riasztották a rendőröket, miután kábítószer fogyasztását követően elvesztette eszméletét. Ugyanezen a napon Szurdok püspöki közelében egy szlovák rendszámú autóban kristályos anyagot találtak, a két utas gyors tesztje is pozitív lett. Augusztus 14-én Zagyvapálfalván egy 24 éves férfi zsebéből került elő kábítószer tartalmazó tégely. A rendőrség továbbra is kiemelt célként kezeli a kábítószer kínálat visszaszorítását és a terjesztői hálózatok felszámolását. A téli földgázellátás biztosítására is készül a kormányzat, az ASZÁJ és a Paksi atomerőmű működésének fenntartása mellett. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a gáztárolókban már most annyi földgáz van, amely a téli fogyasztás csaknem 70%-át fedezheti. A szezon kezdetére ezt az arányt közel 90%-ra emelnék. Ehhez járul hozzá a hazai kitermelés és a több irányból érkező import. Így a miniszter szerint Magyarország gázellátása biztosított. Kapitány István ugyanakkor problémának nevezte, hogy a jelenlegi árak csak 2026 végéig érvényesek, a tél legdrágább hónapjaira nem rendelkezik teljes árfixálással az ország. A miniszter szerint ez nagyobb kockázatot jelent, ha a háború vagy egy szállítási útvonal kiesése miatt megugranak az energiaárak. Jelentősen kibővíteni az Oroszország elleni uniós szankciókat ősszel az Európai Unió. Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a Die Weltnek azt mondta, új a háború kezdete óta minden eddiginél átfogóbb szankciós listát terjesztenének elő. Elfogadása esetén egyharmadával nőne a büntetőintézkedésekkel sújtott orosz magán és jogi személyek száma. Uniós diplomáciai források szerint mintegy 1600 új szereplőt javasolhatnak szankciós listára, elsősorban az orosz hadiparhoz kapcsolódóan. Az intézkedések között utazási és tranzakciós tilalom, valamint vagyonbefagyasztás is szerepelhet. Az új csomagot szeptemberben terjeszthetik a tagállamok elé, és akár októberben elfogadhatják. Az EU jelenleg csaknem 3000 orosz természetes és jogi személyt sújt szankciókkal.
12: Időjárás.
11: Ma már a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett csak elszórtan fordulhatnak elő futózáporok, zivatarok. Az északnyugati szél sokfelé lehet élénk, erős. Mérsékelt nyárias hőmérséklet várható, legfeljebb 28 fok lesz.
6: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
13: Közlekedés.
11: Ma nappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátonyterenyén.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
14: mega jó hangulatban.
15: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Andor Tamás. Hírek. Megdőlt a tavaly regisztrált szabadtéri tűzesetek száma Nógrádban, idén eddig 105-en vegyszer vonultak a tűzoltók. Ez 27%-os emelkedés az előző évhez képest. A magas esetszám elsősorban a száraz, csapadékmentes időjárás következménye. Juhász László, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatal vezetője kifejtette. A hőség és a tartós csapadék hiány miatt kiszáradt szinte minden növényzet, a tűz már kisebb szélben is gyorsan terjedhet, a felszíni lángok pedig akár koronatűzzé is fejlődhetnek. Hangsúlyozta, az erdőtüzek csaknem egészben emberi gondatlanságra vagy szándékosságra vezethetők vissza. Veszélyt jelenthet egy eldobott cigarettacsikk, a felügyelet nélkül hagyott parázs, a játékból meggyújtott tűz, vagy akár a kerti hulladék szabálytalan égetése is. Még ma éjszaka is forgalomkorlátozásra kell számítani Szentendrén, ugyanis augusztus 17-én megkezdődött a 11-es főút felújításának újabb üteme. Olvasható az önkormányzat internetes oldalán. A munkálatok a Lidl kihajtó és az Altiszti Akadémia 2-es kapuja közötti szakaszon történnek. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a felújítás két éjszakán át, este 6 és reggel 6 óra között van így. Napközben reggel 6 és este 6 között teljes szélességében járható az útszakasz. Éjszaka féltájás lezárás és jelzőőrös forgalomirányítás van érvényben, ezért torlódásokra kell számítani. Az érintett ingatlanok gépkocsival elérhetők maradnak, ugyanakkor a Möller István, a Levendula, a Rózsa utca és a Rózsa köz a munkavégzés idején nem járható, ezekbe behajtani és kihajtani tilos. A Magyar Közút arra kéri az autósokat, hogy az új aszfalton fokozott óvatossággal közlekedjenek, mert a burkolati jeleket csak a teljes felújítás után festik fel. 5 embert állítottak elő kábítószer birtoklása miatt a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai a múlt héten 4 intézkedés során, írja a polisz.hu. Az egyenruhások összesen közel 40 g tiltott anyagot foglaltak le. Augusztus 9-én Salgótarjánban egy benzinkúton egy 38 éves szeredi férfit igazoltattak, akinek ruhájában és autójában is drogot találtak. Augusztus 13-án Bátony terenyén egy 44 éves férfihoz riasztották a rendőröket, miután kábítószer fogyasztását követően elvesztette eszméletét. Ugyanezen a napon Szurdok püspöki közelében egy szlovák rendszámú autóban kristályos anyagot találtak, a két utas gyors tesztje is pozitív lett. Augusztus 14-én Zagyvapálfalván egy 24 éves férfi zsebéből került elő kábítószer tartalmazó tégely. A rendőrség továbbra is kiemelt célként kezeli a kábítószer kínálat visszaszorítását és a terjesztői hálózatok felszámolását. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy a következő napokban segítsék a paksi atomerőmű biztonságos működését, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal. A zsilip megnyitásával másodpercenként mintegy 20 köbméter víztöblet juthat a Duna főágába, ami körülbelül 2 cm-rel emelheti a vízszintet. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vízépítési tanszékvezetője szerint erre azért van szükség, mert a fenékküszöb még épül, a Duna vízgyűjtőin lehulló csapadék hatása pedig csak 3-4 nap múlva érzékelhető.
0: Közlekedés.
1: Ma nappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készrekevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
8: Tessék, CH Klíma.
9: CH Klíma.
8: Igen, CH Klíma.
9: CH Klíma.
10: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
11: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
12: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
13: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
12: Horizontablak.hu.
14: Minden hónapban óriási akciók a Balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem!

0: Sasagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várlak Fesztiválon. Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: 17 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
4: Megdőlt a tavaly regisztrált szabadtéri tűzesetek száma Nógrádban, idén eddig 105-en vegyszer vonultak a tűzoltók. Ez 27%-os emelkedés az előző évhez képest. A magas esetszám elsősorban a száraz, csapadékmentes időjárás következménye. Juhász László, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatal vezetője kifejtette. A hőség és a tartós csapadék hiány miatt kiszáradt szinte minden növényzet, a tűz már kisebb szélben is gyorsan terjedhet, a felszíni lángok pedig akár koronatűzzé is fejlődhetnek. Hangsúlyozta, az erdőtűzek csaknem egészben emberi gondatlanságra vagy szándékosságra vezethetők vissza. Veszélyt jelenthet egy eldobott cigarettacsikk, a felügyelet nélkül hagyott parázs, a játékból meggyújtott tűz, vagy akár a kerti hulladék szabálytalan égetése is. Még ma éjszaka is forgalomkorlátozásra kell számítani Szentendrén, ugyanis augusztus 17-én megkezdődött a 11-es főút felújításának újabb üteme. Olvasható az önkormányzat internetes oldalán. A munkálatok a Lidl kihajtó és az Altiszti Akadémia 2-es kapuja közötti szakaszon történnek. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a felújítás két éjszakán át, este 6 és reggel 6 óra között van így. Napközben reggel 6 és este 6 között teljes szélességében járható az útszakasz. Éjszaka féltájás lezárás és jelzőőrös forgalomirányítás van érvényben, ezért torlódásokra kell számítani. Az érintett ingatlanok gépkocsival elérhetők maradnak, ugyanakkor a Möller István, a Levendula, a Rózsa utca és a Rózsa köz a munkavégzés idején nem járható, ezekbe behajtani és kihajtani tilos. A Magyar Közút arra kéri az autósokat, hogy az új aszfalton fokozott óvatossággal közlekedjenek, mert a burkolati jeleket csak a teljes felújítás után festik fel. Öt embert állítottak elő kábítószer birtoklása miatt a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai a múlt héten négy intézkedés során, írja a polisz.hu. Az egyenruhások összesen közel 40 g tiltott anyagot foglaltak le. Augusztus 9-én Salgótarjánban egy benzinkúton egy 38 éves szeredi férfit igazoltattak, akinek ruhájában és autójában is drogot találtak. Augusztus 13-án Bátony terenyén egy 44 éves férfihoz riasztották a rendőröket, miután kábítószer fogyasztását követően elvesztette eszméletét. Ugyanezen a napon Szurdok püspöki közelében egy szlovák rendszámú autóban kristályos anyagot találtak, a két utas gyors tesztje is pozitív lett. Augusztus 14-én Zagyvapálfalván egy 24 éves férfi zsebéből került elő kábítószer tartalmazó tégely. A rendőrség továbbra is kiemelt célként kezeli a kábítószer kínálat visszaszorítását és a terjesztői hálózatok felszámolását. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy a következő napokban segítsék a paksi atomerőmű biztonságos működését, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal. A zsilip megnyitásával másodpercenként mintegy 20 köbméter víztöblet juthat a Duna főágába, ami körülbelül 2 cm-rel emelheti a vízszintet. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vízépítési tanszékvezetője szerint erre azért van szükség, mert a fenékküszöb még épül, a Duna vízgyűjtőin lehulló csapadék hatása pedig csak 3-4 nap múlva érzékelhető.
2: Közlekedés.
4: Ma nappal Vácon a Szent László úton, Balassagyarmaton a Fáy utcában és Szendehelyen a temetőnél számíthatnak az autósok trafipaxra. Drónnal figyelik az autósokat a 21-es úton Bátony terenyén.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: pénzt váltanál, akkor nagyon figyelj, nehogy, hogy lehúzzanak.
1: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
1: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
1: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
1: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
1: Megéri hozzánk jönni.
0: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern design egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell. Reklámot hallottak.
2: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek. 2026. augusztus 18-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
3: Megdőlt a tavaly regisztrált szabadtéri tűzesetek száma Nógrádban, idén eddig 105-en vegyszer vonultak a tűzoltók. Ez 27%-os emelkedés az előző évhez képest. A magas esetszám elsősorban a száraz, csapadékmentes időjárás következménye. Juhász László, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatal vezetője kifejtette. A hőség és a tartós csapadék hiány miatt kiszáradt szinte minden növényzet, a tűz már kisebb szélben is gyorsan terjedhet, a felszíni lángok pedig akár koronatűzzé is fejlődhetnek. Hangsúlyozta, az erdőtűzek csaknem egészben emberi gondatlanságra vagy szándékosságra vezethetők vissza. Veszélyt jelenthet egy eldobott cigarettacsikk, a felügyelet nélkül hagyott parázs, a játékból meggyújtott tűz, vagy akár a kerti hulladék szabálytalan égetése is. Juhász Lászlót, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatal vezetőjét hallják.
4: A nyári hónapokban idén összesen 151 alkalommal kellett vonulniuk a Nógrád vármegyei tűzoltóknak szabadtéri tüzekhez. Ez az esetszám az előző évekhez képest 27%-os emelkedést mutat. Egyértelműen a száraz, csapadékmentes időjárásnak tudható be ez a magas szám, amely általában a tavaszi és őszi időszakokra jellemző, amikor a vegetáció még nem zöldült ki, vagy éppen a lombozat lehullott. Több esetben tapasztaltuk, hogy a keletkezési ok a nyílt láng, amely keletkezhet gondatlanságból, de sajnos szándékosságból is. Egy eldobott cigarettacsik ugyanolyan veszélyforrás lehet, mint a játékból meggyújtott tűz. Sokszor tapasztaljuk, hogy csak egy egyszerű kerti hulladék égetésével is veszélyeztetik környezetüket az emberek. Nem mérik fel sokan, hogy milyen tulajdonságai vannak a szabadtéri tüzeknek, milyen tényezők befolyásolják a terjedésüket, és milyen biztonsági felkészülést igényel azok kordában tartása, esetleg eloltása. A kirándulások során is fontos, hogy csak a kijelölt helyeken és az aktuális szabályok betartásával gyújtsanak tüzet, cigarettacsikket pedig soha ne dobjanak el a természetben. Arra kérünk mindenkit, hogy tüzet észlelve haladéktalanul jelezzék a 112-es segélyhívón.
3: Új játékkal, rendhagyó kincsvadászattal várja az olvasni és játszani szerető közönséget a balassagyarmati Madách Imre városi könyvtár a város különböző pontjain. Tudta meg a Megafon. Vitéz Katalin, az intézmény igazgatója rádiónknak elmondta, néhány év alatt több látványos projekttel népszerűsítették az olvasást és a könyvek szeretetét. Most Balassagyarmat utcáin helyeztek el színes kavicsokat, amelyekre egy-egy könyvre utaló képet festettek. A köveket a járókelők játékos formában fedezhetik fel. Aki megtalál egyet, a könyvtár internetes közönségi oldalán az erről szóló bejegyzés alatt egy fényképpel jelezheti sikerét. Hozzátette, a kavicsokon lévő feliratok, motívumok minden esetben egy olyan könyvre utalnak, amelyet a könyvtár valamelyik munkatársa jó szívvel ajánl. Céljuk, hogy a játékosok megfejtsék a kavicsok üzenetét, majd felkeressék a könyvtárat, ahol megkereshetik és ki is kölcsönözhetik a hozzájuk tartozó köteteket. Vitéz Katalint, a Balassagyarmati Madách Imre városi könyvtár igazgatóját hallják.
5: Az elmúlt időszakban a kreatív könyvtáros csapatnak köszönhetően sok érdekes és látványos projekt megvalósult az intézmény falain belül és kívül is, és ezekkel mindig az olvasásra, illetve a könyvek szeretetére szerettük volna felhívni az érdeklődők figyelmét. Most augusztus közepétől egy új játékkal kedveskedünk az olvasni és játszani szerető járókelőknek, rendhagyó kincsvadászoknak. Ugyanis Balassagyarmat utcáin sétálva szép színes festett kavicsokra bukkanhatnak. Elhelyeztünk néhányat a város különböző pontjain, és az a célunk, hogy a járók megörüljenek ezeknek, és hogyha van kedvük, akkor az ezzel kapcsolatos bejegyzés alá közösségi oldalunkon hozzászólásban is jelezhetik azt egy fotó segítségével, hogy a megtalálás sikeres volt. Ezeken a kavicsokra festett képek mindig egy könyvre utalnak, olyanra, amit egy-egy könyvtáros kollégánk jó szívvel ajánl másoknak is, ezúttal ilyen rendhagyó formában. És bízunk benne, hogy sokaknak sikerül kideríteni, hogy mit rejt a kavics, és fel is keresik az intézményt, itt megkereshetik a hozzájuk tartozó könyvet, és ki is kölcsönözhetik ezeket.
3: Még ma éjszaka is forgalomkorlátozásra kell számítani Szentendrén, ugyanis augusztus 17-én megkezdődött a 11-es főút felújításának újabb üteme. Olvasható az önkormányzat internetes oldalán. A munkálatok a Lidl kihajtó és az Altiszti Akadémia 2-es kapuja közötti szakaszon történnek. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a felújítás két éjszakán át, este 6 és reggel 6 óra között van így. Napközben reggel 6 és este 6 között teljes szélességében járható az útszakasz. Éjszaka féltájás lezárás és jelzőőrös forgalomirányítás van érvényben, ezért torlódásokra kell számítani. Az érintett ingatlanok gépkocsival elérhetők maradnak, ugyanakkor a Möller István, a Levendula, a Rózsa utca és a Rózsa köz a munkavégzés idején nem járható, ezekbe behajtani és kihajtani tilos. A Magyar Közút arra kéri az autósokat, hogy az új aszfalton fokozott óvatossággal közlekedjenek, mert a burkolati jeleket csak a teljes felújítás után festik fel. Élvédős jégkorcsolyát találtak az alacsony vízállással csordogáló Ipoly takarító csapatai egy közösségi eseményen. A Nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátora rádiónknak elmondta, a háromnapos környezetvédelmi akció során az Ipoly mintegy 100 kilométeres magyarországi és felvidéki szakaszát tisztították meg. Frankó Viktória közölte, Balassagyarmatnál augusztus 14-én közel 20 nagy zsák hulladék gyűlt össze. A szemét között matracok, ruhák és számos műanyag palack is volt, hangsúlyozta. Az akcióhoz önkormányzatok, civil szervezetek és önkéntesek is csatlakoztak. Nyugdíjasok, fiatalok és óvodapedagógusok együtt gyűjtötték a szemetet, szárazföldön és vízen egyaránt. Utóbbiak szerint a környezet tudatosságra nevelés akkor hiteles, ha maguk is példát mutatnak. A szervezők szerint a takarítás nem csak a folyó megtisztításáról, hanem a szemléletformálásról is szól. Frankó Viktóriát, a Nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátorát hallják.
6: Idén lezajlott a 6. Nagy Ipoly takarítás környezetvédelmi akció. Hál' Istennek, hogy a szervezők már rutinosak voltak, és januártól gyakorlatilag folyamatosan összeültünk és terveztük az idei akciót. Nagyon sokan csatlakoztak idén is ehhez a kezdeményezéshez. Önkormányzatok, civil szervezetek és rengeteg önkéntes. Ugye 100 kilométeren zajlik az Ipoly folyó mindkét oldalán, Felvidéken és magyarországi oldalon is. A Balassagyarmati partszakaszon augusztus 14-én délután jöttünk össze, hogy megtisztítsuk a folyópartot. Közel 20 nagyzsák személy gyűlt össze, matrac, ruhák, természetesen sok ökopalac. Az önkéntesek között voltak nyugdíjasok, fiatalok, és voltak óvónénik is, ami azért is érdekes, hogy azt mondták, hogy ők azért csatlakoznak az akcióhoz, mert fontosnak tartják a példamutatást, és azt vallják, hogy akkor tudnak hitelesen környezettudatossággal nevelni gyerekeket, hogyha ők maguk is tesznek a környezetükért. Az idei Ipoly takarítás, hogy úgy mondjam, slágerének, azt gondolom, hogy egy pár korcsolya számít, amit Őrhalom és Balassagyarmat között találtak az őrhalmi önkéntesek a parton, élvédővel volt ellátva, gyakorlatilag újszerű állapotba találták meg.
3: 5 embert állítottak elő kábítószer birtoklása miatt a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai a múlt héten 4 intézkedés során, írja a polisz.hu. Az egyenruhások összesen közel 40 g tiltott anyagot foglaltak le. Augusztus 9-én Salgótarjánban egy benzinkúton egy 38 éves szeredi férfit igazoltattak, akinek ruhájában és autójában is drogot találtak. Augusztus 13-án Bátony terenyén egy 44 éves férfihoz riasztották a rendőröket, miután kábítószer fogyasztását követően elvesztette eszméletét. Ugyanezen a napon Szurdok püspöki közelében egy szlovák rendszámú autóban kristályos anyagot találtak, a két utas gyors tesztje is pozitív lett. Augusztus 14-én Zagyvapálfalván egy 24 éves férfi zsebéből került elő kábítószer tartalmazó tégely. A rendőrség továbbra is kiemelt célként kezeli a kábítószer kínálat visszaszorítását és a terjesztői hálózatok felszámolását. Vereséggel kezdte a bajnoki idényt a Balassagyarmat Palóc Farkasok a Nógrád vármegyei másodosztályban. A gyarmatiak hazai pályán 4-3-ra maradtak alul a Somos VS-ével szemben. A vendégek már az 5. percben vezettek, Erdélyi Zsolt azonban a 17. percben egyenlített. A Somos ezután háromszor is betalált, a második félidő 4-1-es állásnál folytatódott. A második félidőben Erdélyi Zsolt újabb góljával, majd Sinkó Levente találatával 4-3-ra szépített a Balassagyarmat. A javításra augusztus 23-án a TAR otthonában lesz lehetőség.
0: Közlekedés.
3: Ma éjjel Vácon a Dr. Csányi László körúton és Salgótarjánban a Tarjáni úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
0: És most egy újabb mega jó zenei óra mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban. Megafon, nagyot szól.

0: Minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Reklám.
1: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
3: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
2: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
3: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
4: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-ra ez mennyibe kerül?
5: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
4: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
5: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
6: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Andor Tamás.
7: Hírek.
8: Még ma éjszaka is forgalomkorlátozásra kell számítani Szentendrén, ugyanis augusztus 17-én megkezdődött a 11-es főút felújításának újabb üteme. Olvasható az önkormányzat internetes oldalán. A munkálatok a Lidl kihajtó és az Altiszti Akadémia 2-es kapuja közötti szakaszon történnek. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a felújítás két éjszakán át este 6 és reggel 6 óra között van így. Napközben reggel 6 és este 6 között teljes szélességében járható az útszakasz. Éjszaka féltájás lezárás és jelzőőrös forgalomirányítás van érvényben, ezért torlódásokra kell számítani. Az érintett ingatlanok gépkocsival elérhetők maradnak, ugyanakkor a Möller István, a Levendula, a Rózsa utca és a Rózsa köz a munkavégzés idején nem járható, ezekbe behajtani és kihajtani tilos. A Magyar Közút arra kéri az autósokat, hogy az új aszfalton fokozott óvatossággal közlekedjenek, mert a burkolati jeleket csak a teljes felújítás után festik fel. Vereséggel kezdte a bajnoki idényt a Balassagyarmat Palótfarkasok a Nógrád vármegyei másodosztályban. A gyarmatiak hazai pályán 4-3-ra maradtak alul a Somos VS-ével szemben. A vendégek már az 5. percben vezettek, Erdélyi Zsolt azonban a 17. percben egyenlített. A Somos ezután háromszor is betalált, a második félidő 4-1-es állásnál folytatódott. A második félidőben Erdélyi Zsolt újabb góljával, majd Sinkó Levente találatával 4-3-ra szépített a Balassagyarmat. A javításra augusztus 23-án a TAR otthonában lesz lehetőség. 96-an pályáztak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára, a 4 elnök helyettesi tisztségre pedig 68 jelentkezés érkezett. A pályázatok értékelése tegnap kezdődött, közölte Hantosi István, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnöke. A testület augusztus 24-én dönthet a személyes meghallgatásra meghívott jelöltekről. Tisztségenként a 3 legmagasabb pontszámot elérő pályázót hallgatják meg, a képviselőcsoportok pedig további jelölteket is kérhetnek. A meghallgatások augusztus 25-én és 26-án, szükség esetén 27-én lesznek. A bizottság várhatóan augusztus 27-én vagy 28-án tesz javaslatot az országgyűlésnek, amely titkos szavazással választja meg a vezetőket. Az NVVH feladata többek között a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen elidegenített vagyon felkutatása és visszaszerzése. A Kongói Demokratikus Köztársaság történetének legsúlyosabb ebola járványával néz szembe. A legfrissebb adatok szerint már 2325-en haltak meg a betegségben, közölte a 24.hu. A mostani járvány ezzel meghaladta a 2018 és 2020 közötti korábbi rekordot, amikor 2299 halálesetet regisztráltak. A fertőzések száma jelenleg 4945. A járványt május közepén jelentették be, és főként az ország északi és keleti térségeit érinti, ahol az egészségügyi ellátás és az infrastruktúra is hiányos. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a járvány példátlan ütemben terjed, ezért további nemzetközi segítségre van szükség. Az énekesnő Dérheni szerint 5 éves kisfia Bendegúz teljesen ráhasonlít, ami időnként komoly kihívást jelent számára. Erről maga beszélt Anger Zsolt podcast műsorában. Úgy fogalmazott, a gyerek görbe tükör, mert viszont látja benne saját, számára idegesítő tulajdonságait is. Bendegúz határozott, makacs, és gyakran éppen mást akar, mint amit édesanyja szeretne. Dérheni már most tart a kamaszkortól, ugyanakkor úgy véli, fia felnőttként talpra esett lesz. 3 éves kislányáról, Blankáról ezzel szemben azt mondta, igazi angyalka. Sztárparádé volt Jordan Woods amerikai modell és Karl Anthony Towns kosárlabdázó esküvőjén, írja az Index.hu. A pár a hétvégén Malibuban mondta ki a boldogító igent, a ceremónián pedig Hollywood és a zenei világ több ismert alakja is megjelent. A vendégek között ott volt Kylie Jenner és Timothée Chalamet, Justin és Hailey Bieber, Michael B. Jordan, valamint Ben Stiller és Christine Taylor is. A fotók alapján a pár fekete dresszkódot kért a vendégektől. Jordan Woods egy klasszikus szabású, pánt nélküli, szaténfényű menyasszonyi ruhát viselt, amelyet több méter hosszú fátyollal egészített ki. A sztárpár esküvőjéről készült első felvételek hamar megjelentek az amerikai bulvárlapokban.
9: Közlekedés.
8: Ma éjjel Vácon a Dr. Csányi László körúton és Salgó-Tarjánban a Tarjáni úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
10: mega jó hangulatban.
11: Megafon, nagyot szól.

0: rólunk a szívünk után.
1: Bizony.
0: Gitano, Kökény, Dr. Béres.
1: És a Curtis.
2: Hogy milyen az igazi nyár?
3: Azt csak mi tudjuk.

0: Vodafone idén is elhozza minden idők legnagyobb nyári slágereit.
1: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
1: Ez

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Új játékkal, rendhagyó kincsvadászattal várja az olvasni és játszani szerető közönséget a balassagyarmati Madách Imre városi könyvtár a város különböző pontjain. Tudta meg a Megafon. Vitéz Katalin, az intézmény igazgatója rádiónknak elmondta, néhány év alatt több látványos projekttel népszerűsítették az olvasást és a könyvek szeretetét. Most Balassagyarmat utcáin helyeztek el színes kavicsokat, amelyekre egy-egy könyvre utaló képet festettek. A köveket a járókelők játékos formában fedezhetik fel. Aki megtalál egyet, a könyvtár internetes közönségi oldalán az erről szóló bejegyzés alatt egy fényképpel jelezheti sikerét. Hozzátette, a kavicsokon lévő feliratok, motívumok minden esetben egy olyan könyvre utalnak, amelyet a könyvtár valamelyik munkatársa jó szívvel ajánl. Céljuk, hogy a játékosok megfejtsék a kavicsok üzenetét, majd felkeressék a könyvtárat, ahol megkereshetik és ki is kölcsönözhetik a hozzájuk tartozó köteteket. Élvédős jégkorcsolyát találtak az alacsony vízállással csordogáló Ipoly takarító csapatai egy közösségi eseményen. A Nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátora rádiónknak elmondta, a háromnapos környezetvédelmi akció során az Ipoly mintegy 100 kilométeres magyarországi és felvidéki szakaszát tisztították meg. Frankó Viktória közölte, Balassagyarmatnál augusztus 14-én közel 20 nagy zsák hulladék gyűlt össze. A szemét között matracok, ruhák és számos műanyag palack is volt, hangsúlyozta. Az akcióhoz önkormányzatok, civil szervezetek és önkéntesek is csatlakoztak. Nyugdíjasok, fiatalok és óvodapedagógusok együtt gyűjtötték a szemetet, szárazföldön és vízen egyaránt. Utóbbiak szerint a környezet tudatosságra nevelés akkor hiteles, ha maguk is példát mutatnak. A szervezők szerint a takarítás nem csak a folyó megtisztításáról, hanem a szemléletformálásról is szól. Öt embert állítottak elő kábítószer birtoklása miatt a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai a múlt héten négy intézkedés során, írja a polisz.hu. Az egyenruhások összesen közel 40 g tiltott anyagot foglaltak le. Augusztus 9-én Salgótarjánban egy benzinkúton egy 38 éves ceredi férfit igazoltattak, akinek ruhájában és autójában is drogot találtak. Augusztus 13-án Bátony terenyén egy 44 éves férfihoz riasztották a rendőröket, miután kábítószer fogyasztását követően elvesztette eszméletét. Ugyanezen a napon Szurdok püspöki közelében egy szlovák rendszámú autóban kristályos anyagot találtak, a két utas gyors tesztje is pozitív lett. Augusztus 14-én Zagyvapálfalván egy 24 éves férfi zsebéből került elő kábítószer tartalmazó tégely. A rendőrség továbbra is kiemelt célként kezeli a kábítószer kínálat visszaszorítását és a terjesztői hálózatok felszámolását. A téli földgázellátás biztosítására is készül a kormányzat az Aszály és a Paksi atomerőmű működésének fenntartása mellett. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a gáztárolókban már most annyi földgáz van, amely a téli fogyasztás csaknem 70%-át fedezheti. A szezon kezdetére ezt az arányt közel 90%-ra emelnék. Ehhez járul hozzá a hazai kitermelés és a több irányból érkező import, így a miniszter szerint Magyarország gázellátása biztosított. Kapitány István ugyanakkor problémának nevezte, hogy a jelenlegi árak csak 2026 végéig érvényesek, a tél legdrágább hónapjaira nem rendelkezik teljes árfixálással az ország. A miniszter szerint ez nagyobb kockázatot jelent, ha a háború vagy egy szállítási útvonal kiesése miatt megugranak az energiaárak. Jelentősen kibővíteni az Oroszország elleni uniós szankciókat ősszel az Európai Unió. Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a Die Weltnek azt mondta, új a háború kezdete óta minden eddiginél átfogóbb szankciós listát terjesztenének elő. Elfogadása esetén egyharmadával nőne a büntetőintézkedésekkel sújtott orosz magán és jogi személyek száma. Uniós diplomáciai források szerint mintegy 1600 új szereplőt javasolhatnak szankciós listára, elsősorban az orosz hadiparhoz kapcsolódóan. Az intézkedések között utazási és tranzakciós tilalom, valamint vagyonbefagyasztás is szerepelhet. Az új csomagot szeptemberben terjeszthetik a tagállamok elé, és akár októberben elfogadhatják. Az EU jelenleg csaknem 3000 orosz természetes és jogi személyt sújt szankciókkal.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Vácon a Dr. Csányi László körúton és Salgótarjánban a Tarjáni úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
1: És most... A függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

Nap volt, este lett, azt hittem, hogy eltemet, összegyűrte a kedvemet.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A téli földgázellátás biztosítására is készül a kormányzat, az Aszály és a Paksi atomerőmű működésének fenntartása mellett. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a gáztárolókban már most annyi földgáz van, amely a téli fogyasztás csaknem 70%-át fedezheti. A szezon kezdetére ezt az arányt közel 90%-ra emelnék. Ehhez járul hozzá a hazai kitermelés és a több irányból érkező import, így a miniszter szerint Magyarország gázellátása biztosított. Kapitány István ugyanakkor problémának nevezte, hogy a jelenlegi árak csak 2026 végéig érvényesek, a tél legdrágább hónapjaira nem rendelkezik teljes árfixálással az ország. A miniszter szerint ez nagyobb kockázatot jelent, ha a háború vagy egy szállítási útvonal kiesése miatt megugranak az energiaárak. 96-an pályáztak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára, a négy elnökhelyettesi tisztségre pedig 68 jelentkezés érkezett. A pályázatok értékelése tegnap kezdődött, közölte Hantosi István, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnöke. A testület augusztus 24-én dönthet a személyes meghallgatásra meghívott jelöltekről. Tisztségenként a három legmagasabb pontszámot elérő pályázót hallgatják meg, a képviselőcsoportok pedig további jelölteket is kérhetnek. A meghallgatások augusztus 25-én és 26-án, szükség esetén 27-én lesznek. A bizottság várhatóan augusztus 27-én vagy 28-án tesz javaslatot az országgyűlésnek, amely titkos szavazással választja meg a vezetőket. Az NVVH feladata többek között a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen elidegenített vagyon felkutatása és visszaszerzése. A drogautomaták elhelyezésének szabályozását önkormányzati hatáskörbe helyezné Szlovákiában a Városok és Falvak Társulása, írja az újszó.com. Ugyanis továbbra is sok olyan automata működik, amely pszichoaktív anyagokat tartalmazó cigarettákat és egyéb készítményeket kínál. Joseph Bozsik, a társulás elnöke szerint az állami jogszabály tiltás önmagában nem elegendő, mert a gyártók gyorsan új vegyületekkel jelennek meg. Elmondása szerint folyamatosan érkeznek panaszok arról, hogy fiatalokat, köztük 11-12 éves gyerekeket is kezelnek kórházban bódult állapotban. A cél, hogy az új tanévben kevesebb fiatal kerüljön veszélyes pszichoaktív szerek közelébe. Az énekesnő Dérheni szerint 5 éves kisfia Bendegúz teljesen ráhasonlít, ami időnként komoly kihívást jelent számára. Erről maga beszélt Anger Zsolt podcast műsorában. Úgy fogalmazott, a gyerek görbe tükör, mert viszont látja benne saját, számára idegesítő tulajdonságait is. Bendegúz határozott, makacs, és gyakran éppen mást akar, mint amit édesanyja szeretne. Dérheni már most tart a kamaszkortól, ugyanakkor úgy véli, fia felnőttként talpra esett lesz. 3 éves kislányáról, Blankáról ezzel szemben azt mondta, igazi angyalka.
1: Közlekedés.
0: Közlekedés.
2: Ma éjjel Vácon a Dr. Csányi László körúton és Salgó-Tarjánban a Tarjáni úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek. 2026. augusztus 18-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: Megdőlt a tavaly regisztrált szabadtéri tűzesetek száma Nógrádban, idén eddig 105-en vegyszer vonultak a tűzoltók. Ez 27%-os emelkedés az előző évhez képest. A magas esetszám elsősorban a száraz, csapadékmentes időjárás következménye. Juhász László, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatal vezetője kifejtette. A hőség és a tartós csapadék hiány miatt kiszáradt szinte minden növényzet, a tűz már kisebb szélben is gyorsan terjedhet, a felszíni lángok pedig akár koronatűzzé is fejlődhetnek. Hangsúlyozta, az erdőtűzek csaknem egészben emberi gondatlanságra vagy szándékosságra vezethetők vissza. Veszélyt jelenthet egy eldobott cigarettacsikk, a felügyelet nélkül hagyott parázs, a játékból meggyújtott tűz, vagy akár a kerti hulladék szabálytalan égetése is. Juhász Lászlót, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatal vezetőjét hallják.
4: A nyári hónapokban idén összesen 151 alkalommal kellett vonulniuk a Nógrád vármegyei tűzoltóknak szabadtéri tüzekhez. Ez az esetszám az előző évekhez képest 27%-os emelkedést mutat. Egyértelműen a száraz, csapadékmentes időjárásnak tudható be ez a magas szám, amely általában a tavaszi és őszi időszakokra jellemző, amikor a vegetáció még nem zöldült ki, vagy éppen a lombozat lehullott. Több esetben tapasztaltuk, hogy a keletkezési ok a nyílt láng, amely keletkezhet gondatlanságból, de sajnos szándékosságból is. Egy eldobott cigarettacsik ugyanolyan veszélyforrás lehet, mint a játékból meggyújtott tűz. Sokszor tapasztaljuk, hogy csak egy egyszerű kerti hulladék égetésével is veszélyeztetik környezetüket az emberek. Nem mérik fel sokan, hogy milyen tulajdonságai vannak a szabadtéri tüzeknek, milyen tényezők befolyásolják a terjedésüket, és milyen biztonsági felkészülést igényel azok kordában tartása, esetleg eloltása. A kirándulások során is fontos, hogy csak a kijelölt helyeken és az aktuális szabályok betartásával gyújtsanak tüzet, cigarettacsikket pedig soha ne dobjanak el a természetben. Arra kérünk mindenkit, hogy tüzet észlelve haladéktalanul jelezzék a 112-es segélyhívón.
3: Új játékkal, rendhagyó kincsvadászattal várja az olvasni és játszani szerető közönséget a balassagyarmati Madách Imre városi könyvtár a város különböző pontjain. Tudta meg a Megafon. Vitéz Katalin, az intézmény igazgatója rádiónknak elmondta, néhány év alatt több látványos projekttel népszerűsítették az olvasást és a könyvek szeretetét. Most Balassagyarmat utcáin helyeztek el színes kavicsokat, amelyekre egy-egy könyvre utaló képet festettek. A köveket a járókelők játékos formában fedezhetik fel. Aki megtalál egyet, a könyvtár internetes közönségi oldalán az erről szóló bejegyzés alatt egy fényképpel jelezheti sikerét. Hozzátette, a kavicsokon lévő feliratok, motívumok minden esetben egy olyan könyvre utalnak, amelyet a könyvtár valamelyik munkatársa jó szívvel ajánl. Céljuk, hogy a játékosok megfejtsék a kavicsok üzenetét, majd felkeressék a könyvtárat, ahol megkereshetik és ki is kölcsönözhetik a hozzájuk tartozó köteteket. Vitéz Katalint, a balassagyarmati Madách Imre városi könyvtár igazgatóját hallják.
5: Az elmúlt időszakban a kreatív könyvtáros csapatnak köszönhetően sok érdekes és látványos projekt megvalósult az intézmény falain belül és kívül is, és ezekkel mindig az olvasásra, illetve a könyvek szeretetére szerettük volna felhívni az érdeklődők figyelmét. Most augusztus közepétől egy új játékkal kedveskedünk az olvasni és játszani szerető járókelőknek, rendhagyó kincsvadászoknak. Ugyanis Balassagyarmat utcáin sétálva szép színes festett kavicsokra bukkanhatnak. Elhelyeztünk néhányat a város különböző pontjain, és az a célunk, hogy a járók megörüljenek ezeknek, és hogyha van kedvük, akkor az ezzel kapcsolatos bejegyzés alá közösségi oldalunkon hozzászólásban is jelezhetik azt egy fotó segítségével, hogy a megtalálás sikeres volt. Ezeken a kavicsokra festett képek mindig egy könyvre utalnak, olyanra, amit egy-egy könyvtáros kollégánk jó szívvel ajánl másoknak is, ezúttal ilyen rendhagyó formában. És bízunk benne, hogy sokaknak sikerül kideríteni, hogy mit rejt a kavics, és fel is keresik az intézményt, itt megkereshetik a hozzájuk tartozó könyvet, és ki is kölcsönözhetik ezeket.
3: Még ma éjszaka is forgalomkorlátozásra kell számítani Szentendrén, ugyanis augusztus 17-én megkezdődött a 11-es főút felújításának újabb üteme. Olvasható az önkormányzat internetes oldalán. A munkálatok a Lidl kihajtó és az Altiszti Akadémia kettes kapuja közötti szakaszon történnek. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a felújítás két éjszakán át, este 6 és reggel 6 óra között van így. Napközben reggel 6 és este 6 között teljes szélességében járható az útszakasz. Éjszaka féltájás lezárás és jelzőőrös forgalomirányítás van érvényben, ezért torlódásokra kell számítani. Az érintett ingatlanok gépkocsival elérhetők maradnak, ugyanakkor a Möller István, a Levendula, a Rózsa utca és a Rózsa köz a munkavégzés idején nem járható, ezekbe behajtani és kihajtani tilos. A Magyar Közút arra kéri az autósokat, hogy az új aszfalton fokozott óvatossággal közlekedjenek, mert a burkolati jeleket csak a teljes felújítás után festik fel. Élvédős jégkorcsolyát találtak az alacsony vízállással csordogáló Ipoly takarító csapatai egy közösségi eseményen. A Nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátora rádiónknak elmondta, a háromnapos környezetvédelmi akció során az Ipoly mintegy 100 kilométeres magyarországi és felvidéki szakaszát tisztították meg. Frankó Viktória közölte, Balassagyarmatnál augusztus 14-én közel 20 nagy zsák hulladék gyűlt össze. A szemét között matracok, ruhák és számos műanyag palack is volt, hangsúlyozta. Az akcióhoz önkormányzatok, civil szervezetek és önkéntesek is csatlakoztak. Nyugdíjasok, fiatalok és óvodapedagógusok együtt gyűjtötték a szemetet, szárazföldön és vízen egyaránt. Utóbbiak szerint a környezet tudatosságra nevelés akkor hiteles, ha maguk is példát mutatnak. A szervezők szerint a takarítás nem csak a folyó megtisztításáról, hanem a szemléletformálásról is szól. Frankó Viktóriát, a Nagy Ipoly takarítás magyarországi koordinátorát hallják.
6: Idén lezajlott a 6. Nagy Ipoly takarítás környezetvédelmi akció. Hál' Istennek, hogy a szervezők már rutinosak voltak, és januártól gyakorlatilag folyamatosan összeültünk és terveztük az idei akciót. Nagyon sokan csatlakoztak idén is ehhez a kezdeményezéshez. Önkormányzatok, civil szervezetek és rengeteg önkéntes. Ugye 100 kilométeren zajlik az Ipoly folyó mindkét oldalán, Felvidéken és magyarországi oldalon is. A balassagyarmati partszakaszon augusztus 14-én délután jöttünk össze, hogy megtisztítsuk a folyópartot. Közel 20 nagyzsák személy gyűlt össze, matrac, ruhák, természetesen sok ökopalac. Az önkéntesek között voltak nyugdíjasok, fiatalok, és voltak óvónénik is, ami azért is érdekes, hogy azt mondták, hogy ők azért csatlakoznak az akcióhoz, mert fontosnak tartják a példamutatást, és azt vallják, hogy akkor tudnak hitelesen környezettudatossággal nevelni gyerekeket, hogyha ők maguk is tesznek a környezetükért. Az idei Ipoly takarítás, hogy úgy mondjam, slágerének, azt gondolom, hogy egy pár korcsolya számít, amit Őrhalom és Balassagyarmat között találtak az őrhalmi önkéntesek a parton, élvédővel volt ellátva, gyakorlatilag újszerű állapotba találták meg.
3: 5 embert állítottak elő kábítószer birtoklása miatt a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai a múlt héten 4 intézkedés során, írja a polisz.hu. Az egyenruhások összesen közel 40 g tiltott anyagot foglaltak le. Augusztus 9-én Salgótarjánban egy benzinkúton egy 38 éves szeredi férfit igazoltattak, akinek ruhájában és autójában is drogot találtak. Augusztus 13-án Bátony terenyén egy 44 éves férfihoz riasztották a rendőröket, miután kábítószer fogyasztását követően elvesztette eszméletét. Ugyanezen a napon Szurdok püspöki közelében egy szlovák rendszámú autóban kristályos anyagot találtak, a 2 utas gyors tesztje is pozitív lett. Augusztus 14-én Zagyva-Pálfalván egy 24 éves férfi zsebéből került elő kábítószer tartalmazó tégely. A rendőrség továbbra is kiemelt célként kezeli a kábítószer kínálat visszaszorítását és a terjesztői hálózatok felszámolását. Vereséggel kezdte a bajnoki idényt a Balassagyarmat Palóc Farkasok a Nógrád vármegyei másodosztályban. A gyarmatiak hazai pályán 4-3-ra maradtak alul a Somos VS-ével szemben. A vendégek már az 5. percben vezettek, Erdélyi Zsolt azonban a 17. percben egyenlített. A Somos ezután 3-szor is betalált, a második félidő 4-1-es állásnál folytatódott. A második félidőben Erdélyi Zsolt újabb góljával, majd Sinkó Levente találatával 4-3-ra szépített a Balassagyarmat. A javításra augusztus 23-án a TAR otthonában lesz lehetőség.
2: Közlekedés.
3: Ma éjjel Vácon a Dr. Csányi László körúton és Salgó-Tarjánban a Tarjáni úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy a következő napokban segítsék a paksi atomerőmű biztonságos működését, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal. A zsilip megnyitásával másodpercenként mintegy 20 köbméter víztöblet juthat a Duna főágába, ami körülbelül 2 cm-rel emelheti a vízszintet. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vízépítési tanszékvezetője szerint erre azért van szükség, mert a fenékküszöb még épül, a Duna vízgyűjtőin lehulló csapadék pedig csak 3-4 nap múlva érzékelhető. A téli földgázellátás biztosítására is készül a kormányzat az Aszály és a paksi atomerőmű működésének fenntartása mellett. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a gáztárolókban már most annyi földgáz van, amely a téli fogyasztás csaknem 70%-át fedezheti. A szezon kezdetére ezt az arányt közel 90%-ra emelnék. Ehhez járul hozzá a hazai kitermelés és a több irányból érkező import. Így a miniszter szerint Magyarország gázellátása biztosított. Kapitány István ugyanakkor problémának nevezte, hogy a jelenlegi árak csak 2026 végéig érvényesek, a tél legdrágább hónapjaira nem rendelkezik teljes árfixálással az ország. A miniszter szerint ez nagyobb kockázatot jelent, ha a háború vagy egy szállítási útvonal kiesése miatt megugranak az energiaárak. Személyes hangvételű dokumentumfilm készül Orbán Viktor volt miniszterelnökről Pignicki Réka rendezésében. Az Orbán and Me, vagyis Orbán és én című alkotás premierjét 2027 első felére tervezik. A projektet a Szarajevói Filmfesztivál szakmai fórumán is bemutatták, ahol 7 másik készülő dokumentumfilmmel együtt szerepel a programban. A film rendezője korábban interjút készített Orbán Viktorral, és a 2026-os országgyűlési választás idején ismét megpróbált beszélgetni vele. Az alkotás azt vizsgálja, hogyan változott Orbán demokratikus reformerből, szerinte egyre megközelíthetetlenebb vezetővé. A dokumentumfilmben a rendező családján belüli politikai vitákon keresztül a demokrácia törékenysége és a társadalmi megosztottság is megjelenik. Az Orbán and Me magyar-kanadai koprodukcióban készül. Sztárparádé volt Jordan Woods amerikai modell és Karl Anthony Towns kosárlabdázó esküvőjén, írja az Index.hu. A pár a hétvégén Malibu-ban mondta ki a boldogító igent, a ceremónián pedig Hollywood és a zenei világ több ismert alakja is megjelent. A vendégek között ott volt Kylie Jenner és Timothée Chalamet, Justin és Hailey Bieber, Michael B. Jordan, valamint Ben Stiller és Christine Taylor is. A fotók alapján a pár fekete dresszkódot kért a vendégektől. Jordan Woods egy klasszikus szabású, pánt nélküli, szaténfényű menyasszonyi ruhát viselt, amelyet több méter hosszú fátyollal egészített ki. A sztárpár esküvőjéről készült első felvételek hamar megjelentek az amerikai bulvárlapokban.
2: Közlekedés.
3: Ma éjjel Vácon a Dr. Csányi László körúton és Salgó-Tarjánban a Tarjáni úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 19-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: Elindult a Közhang, amelyet Magyarország első interaktív digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be Ratnai Márk kormánybiztos, a Tisza alelnöke. A kezdeményezés célja, hogy ne csak kikérje az emberek véleményét, hanem segítsen megérteni az egyes témákat, végig gondolni a lehetőségeket és konkrét javaslatokat megfogalmazni. Ratnai Márk szerint a Közhang nem közösségi média, nem petíció és nem hagyományos kérdőív. A felületen történetek, videók és interaktív feladatok segítik a részvételt. A technológia pedig rendszerezi és összekapcsolja a beérkező ötleteket. Az első országos egyeztetés témája a közmédia megújulása lesz. A részvételhez regisztrációra is lehetőség van, de anonim módon regisztráció nélkül is hozzá lehet szólni. Radnai Márkot júniusban nevezték ki kormánybiztossá. Feladata a társadalmi részvétel erősítése és a közpolitikai döntéshozatal társadalmi megalapozottságának javítása. Befejeződött a BKK jegy- és bérletautomatáinak átfogó korszerűsítése. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint augusztus közepére a korábban működő 280 automatát teljesen felújították, emellett 37 új, nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A 2014 óta működő automaták eddig több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. Az értékesített jegyek és bérletek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. Bár egyre többen használják a Budapest Go alkalmazást és a PN Go rendszert, az automaták továbbra is a fővárosi agglomerációs jegy- és bérletértékesítés mintegy 40%-át adják. A legnagyobb forgalmú készülékek a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, a Deák-Ferenc tér, a keleti és a kelenföldi pályaudvar, valamint az Astoria, a Határút és a Kossuth-Lajos tér környékén találhatók. Továbbra is az aszályos időjárás határozza meg a csípőszúnyogok megjelenését Magyarországon, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A folyók mentén idén alig találkozni az árvízi szúnyogokkal, a lakóövezetekben viszont egyre több inváziós faj, különösen ázsiai tigris szúnyog jelenik meg. A tigris szúnyog lárvái akár egy pohárnyi vízben is kifejlődhetnek, így egy eső vagy kerti locsolás után számos tenyészőhely alakulhat ki. Ezeket a magántelkeken található élőhelyeket szervezetten nehéz kezelni. Ahol tömegessé válik a szúnyogok megjelenése, ott napnyugta után gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel végeznek gyérítést. A következő napokban Baranya, Borsodabó-Üzemplén és Békés vármegye több településen lesznek kezelések. Emellett Budapesten és Szegeden is célzott részkezeléseket végeznek. Hangszerműtétje volt az énekes Szűcs Juditnak, hogy visszanyerje korábbi énekhangját, írja az Origó. A 73 éves énekesnő elmondása szerint a sok éneklése miatt reinke ödéma alakult ki nála, amitől hangja mélyebbé és rekedtebbé vált. A július végi beavatkozás során mindkét hangszálszalagján eltávolították a felesleges szöveteket. A műtét után egy hétig pihentetnie kellett volna a hangját, és bár ezt nem sikerült teljesen betartania, szerinte a végeredmény tökéletes lett. Szűcs Judit jelenleg hangképzésre jár, és úgy érzi, ismét könnyedén tud énekelni. Augusztus 29-én Szlovákiában lép először színpadra a műtét óta. Az énekesnő közben már a jövő évi 55 éves jubilómi koncertjére is készül, amelyet nagy izgalommal vár.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Elindult a közhang, amelyet Magyarország első interaktív digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be Ratnai Márk kormánybiztos, a Tisza alelnöke. A kezdeményezés célja, hogy ne csak kikérje az emberek véleményét, hanem segítsen megérteni az egyes témákat, végiggondolni a lehetőségeket és konkrét javaslatokat megfogalmazni. Ratnai Márk szerint a közhang nem közösségi média, nem petíció és nem hagyományos kérdőív. A felületen történetek, videók és interaktív feladatok segítik a részvételt, a technológia pedig rendszerezi és összekapcsolja a beérkező ötleteket. Az első országos egyeztetés témája a közmédia megújulása lesz. A részvételhez regisztrációra is lehetőség van, de anonim módon regisztráció nélkül is hozzá lehet szólni. Radnai Márkot júniusban nevezték ki kormánybiztossá, feladata a társadalmi részvétel erősítése és a közpolitikai döntéshozatal társadalmi megalapozottságának javítása. Befejeződött a BKK jegy- és bérletautomatáinak átfogó korszerűsítése. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint augusztus közepére a korábban működő 280 automatát teljesen felújították, emellett 37 új, nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A 2014 óta működő automaták eddig több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. Az értékesített jegyek és bérletek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. Bár egyre többen használják a Budapest Go alkalmazást és a PNGO rendszert, az automaták továbbra is a fővárosi agglomerációs jegy- és bérletértékesítés mintegy 40%-át adják. A legnagyobb forgalmú készülékek a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, a Deák-Ferenc tér, a Keleti és a Kelenföldi pályaudvar, valamint az Astoria, a Határút és a Kossuth-Lajos tér környékén találhatók. Továbbra is az aszályos időjárás határozza meg a csípőszúnyogok megjelenését Magyarországon, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A folyók mentén idén alig találkozni az árvízi szúnyogokkal, a lakóövezetekben viszont egyre több inváziós faj, különösen ázsiai tigris szúnyog jelenik meg. A tigris szúnyog lárvái akár egy pohárnyi vízben is kifejlődhetnek, így egy eső vagy kerti locsolás után számos tenyészőhely alakulhat ki. Ezeket a magántelkeken található élőhelyeket szervezetten nehéz kezelni. Ahol tömegessé válik a szúnyogok megjelenése, ott napnyugta után gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel végeznek gyérítést. A következő napokban Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Békésvár megye több településén lesznek kezelések. Emellett Budapesten és Szegeden is célzott részkezeléseket végeznek. Hangszerműtétje volt az énekes Szűcs Juditnak, hogy visszanyerje korábbi énekhangját, írja az Origó. A 73 éves énekesnő elmondása szerint a sok éneklése miatt reinke ödéma alakult ki nála, amitől hangja mélyebbé és rekedtebbé vált. A július végi beavatkozás során mindkét hangszál szalagján eltávolították a felesleges szöveteket. A műtét után egy hétig pihentetnie kellett volna a hangját, és bár ezt nem sikerült teljesen betartania, szerinte a végeredmény tökéletes lett. Szűcs Judit jelenleg hangképzésre jár, és úgy érzi, ismét könnyedén tud énekelni. Augusztus 29-én Szlovákiában lép először színpadra a műtét óta. Az énekesnő közben már a jövő évi 55 éves jubilómi koncertjére is készül, amelyet nagy izgalommal vár.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Elindult a közhang, amelyet Magyarország első interaktív digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be Ratnai Márk kormánybiztos, a Tisza alelnöke. A kezdeményezés célja, hogy ne csak kikérje az emberek véleményét, hanem segítsen megérteni az egyes témákat, végig gondolni a lehetőségeket és konkrét javaslatokat megfogalmazni. Ratnai Márk szerint a közhang nem közösségi média, nem petíció és nem hagyományos kérdőív. A felületen történetek, videók és interaktív feladatok segítik a részvételt, a technológia pedig rendszerezi és összekapcsolja a beérkező ötleteket. Az első országos egyeztetés témája a közmédia megújulása lesz. A részvételhez regisztrációra is lehetőség van, de anonim módon regisztráció nélkül is hozzá lehet szólni. Radnai Márkot júniusban nevezték ki kormánybiztossá, feladata a társadalmi részvétel erősítése és a közpolitikai döntéshozatal társadalmi megalapozottságának javítása. Befejeződött a BKK jegy- és bérletautomatáinak átfogó korszerűsítése. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint augusztus közepére a korábban működő 280 automatát teljesen felújították, emellett 37 új, nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A 2014 óta működő automaták eddig több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le. Az értékesített jegyek és bérletek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. Bár egyre többen használják a Budapest Go alkalmazást és a PN Go rendszert, az automaták továbbra is a fővárosi agglomerációs jegy- és bérletértékesítés mintegy 40%-át adják. A legnagyobb forgalmú készülékek a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, a Deák-Ferenc tér, a keleti és a kelenföldi pályaudvar, valamint az Astoria, a Határút és a Kossuth-Lajos tér környékén találhatók. Továbbra is az aszályos időjárás határozza meg a csípőszúnyogok megjelenését Magyarországon, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A folyók mentén idén alig találkozni az árvízi szúnyogokkal, a lakóövezetekben viszont egyre több inváziós faj, különösen ázsiai tigris szúnyog jelenik meg. A tigris szúnyog lárvái akár egy pohárnyi vízben is kifejlődhetnek, így egy eső vagy kerti locsolás után számos tenyészőhely alakulhat ki. Ezeket a magántelkeken található élőhelyeket szervezetten nehéz kezelni.